0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Érkezik a harmadfokú hőségriasztás. Aszályvédelmi intézkedések vannak érvényben. A magyar női karcsapat világbajnok lett Hongkongban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A hét hátra lévő részében sem enyhül a hőség. Éjfélkor érvénybe lépett és egészen keddig tart a legmagasabb harmadfokú hőségriasztás az egész ország területén. A tartós kánikula komoly megterhelést jelenthet a szervezetnek, ezért ajánlott sok vizet inni és kerülni a megterhelő fizikai munkát és a napot, főleg 11 és 15 óra között. Az idősek, a kisgyermekek és a krónikus betegek fokozott odafigyelést igényelnek. Emellett senki ne hagyjon gyermeket vagy házi állatot autóban, a kiszáradt növényzet miatt pedig mellőzni kell a szabadtéri tűzgyújtást. Takarékos vízhasználatra kérik a lakosságot a vízművek. Több társaság is figyelmeztetést adott ki. Mellőzzük a nem létfontosságú ivóvíz használatot, mint a medencetöltés vagy automosás. A fogyasztókat arra kérték, hogy csökkentsék az öntözés mértékét és gyakoriságát, pormentesítésre, az utak járdák locsolására ne használjanak ivóvizet. A hőhullám idején drasztikusan emelkedhet a vízfogyasztás, ezért fontos a felelős ivóvíz felhasználás annak érdekében, hogy ne kelljen vízkorlátozni. Bevezetni. Az ország területének mintegy háromnegyedén a legmagasabb fokozatú aszályvédelmi készültséget rendelték el a súlyos vízhiány miatt. Az élő környezetért felelős miniszter közölte, Magyarország 84 vízhiánykezelési körzetéből 66-ban már meghaladja az aszályindex a jogszabályban rögzített legmagasabb határértéket. A vízügyi igazgatóságok szakemberei az ország 74%-án rendkívüli védekezési fokozatban dolgoznak. Gajdos László elmondta, az a cél, hogy a szükséges beavatkozásokat gyorsabban és hatékonyabban végezhessék el, enyhítve a tartós csapadék hiány és a hosszantartó hőség okozta károkat. Világbajnok a magyar női karcsapat. A Battai Sugár, Szűcs Luca, Spíz Anna és Katona Renáta alkotta együttes aranyérmet nyert a hongkongi vívó világbajnokságon. A magyarok az azeri és a japán válogatott legyőzése után az elődöntőben egyetlen tussal múlták felül a címvédő franciákat, majd a fináléban Kína ellen fordítottak és 45-41-re diadalmaskodtak. Csapadékra továbbra sem számíthatunk. Hajnalban 12 és 21 fok közé hűl le a levegő, délután pedig általában 32 és 37 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Pénteken is kitart a rekkenő hőség, az ország nagy részén derült napos száraz idő várható. Északon ugyan előfordulhatnak gomoly felhők, de eső ott sem lesz. A hajnali minimumok 14 és 22 fok között lesznek, a délutáni csúcs hőmérsékletek pedig 34 és 39 fok között alakulnak majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Leállították az egyik blokkot Pakson, de így is lesz elég energia. 1,5 millió emberen segít az őszi áfa csökkentés. Tarolnak a Szedd Magad akció. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. A Duna rekordalacsony vízállása miatt leállították a paksi atomerőmű 3-as blokkját. A gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán hangsúlyozta, nem üzemzavarról, hanem előre tervezett és végrehajtott leállásról van szó. Kapitány István hozzátette, az ország energiaellátása továbbra is biztosított, a kieső mennyiséget más hazai erőművekkel, megújuló energiával és behozatallal pótolják. Életbe lépett a 3-fokú hőségriasztás, amennyire csak lehet kerüljük a tűző napot, árnyékoljunk odahaza, ez sokat segíthet. A katasztrófa védelem weboldalán elérhető a léghűtött helyiségek listája, ahol bárki felfrissülhet. Aki autóban hagyott gyermeket vagy állatot lát, hívja azonnal a 112-t. Igyunk bőségesen vizet és könnyű étkeket együnk. Visszafogott táplálkozással könnyebben átvészelhetjük a hőhullámot. Erről beszélt rádiónknak a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ táplálkozástudományi főosztályának vezetője, Zentai Andrea.
3: Az időseknél ilyenkor nem csak a szomjúságérzetük, hanem az étvágyuk is nagyon csökkent, és ezért sokkal kevesebb energiát, tápanyagot vihetnek be, mint amire szükségük van. Ezért nagyon fontos az, hogy mennyire lehet kombinálják a folyadék és tápanyagbevitelt. Erre kiválóan alkalmasak például a zöldséglevesek, főzelékek, mártások, vagy mondjuk az ilyen különböző gyümölcstúrmixok, amiket nagyon jól lehet dúsítani.
2: 1,5 millió embernek segítenek azzal, hogy ősztől 5%-ra csökkentik a tűzifa áfáját, írta közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András szerint őket most éri utol a rezsicsökkentés. Megerősítette, a döntés már megszületett, és a részletes szabályozást később ismertetik. Megkezdődött itthon az őszi barack szezon, már országszerte megjelentek a korai és középérésű fajták. Egyre több helyen szerveznek Szedd Magad szüretet, így a családok közvetlenül a termelőktől is vásárolhatnak. Most úgy 2400 hektáron termesztenek őszi barackot, leginkább Csongrád-Csanád, Pest, Bács-Kiskun és Tolnavár megyében, de ez már csak ötöde a korábbi csúcsnak. Napos idő valószínű, itt-ott kevés fátyol felhővel, frissítő zápor továbbra is kizárt. 32 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, még késő este is 23-26 fok következik. Azt mondják a meteorológusok, napról napra melegebb lesz. Szombattól vasárnaptól 40-41 fok körül platózhat majd a forróság, hogy meddig marad, azt most még nem tudni. A legfrissebb előrejelzések szerint a jövő hét második fele hozhat némi enyhülést.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Új terelést építettek ki az M3-ason a 62-es és a 70-es kilométer között. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sávot lezárták, így a forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest irányába sávelhúzással a külső és a leálló sáv használható. Dolgoznak az M43-ason is Csanádpalota felé, a 8-as kilométernél a Sándorfalva Szeged észak csomópont fel és lehajtóját lezárták, a javasolt kerülő utakat sárga táblák jelzik. Még tart a felújítás az M60-ason is, az M6-os felé, a 23-as és a 18-as kilométerkő között, írja az Útinform.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor Best Of.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Sziasztok, Attila vagyok. Mára is összeválogattam nektek az elmúlt időszak kedvenc pillanataimat.
2: Korkülönbség és párkapcsolat. Ez egy örökzöld téma, és korkülönbség mindig van. Nagyon ritkán van az, hogy egy házaspár egy napon született. Tehát van. Na de, hogy mi számít korkülönbségnek? Régen az volt, hogy a férfi legyen 1-2-3 évvel idősebb, és akkor az úgy passzol, az úgy az ideális, nem?
3: Uh-huh, nem tudom, hogy ez volt, tehát hogy ez.
4: Igen, abszolút ez. A szüleink idejében ez volt.
2: Szüleink idejében, nagyszüleim idejében, emlékszem erre, igen.
4: És furán is néztünk, amikor valaki a hölgy volt idősebb a kapcsolatban, akkor ugye a faluban mi is Székutason is volt egy-két példa erre. És akkor igen. Nem az, hogy összesúgtunk, hanem de tényleg, tehát, hogy mindenkinek volt véleménye róla.
2: Na ez a lényeg, igen, hogy volt, tehát az mindig volt, valami mást sejtettünk mögötte, hogyha van korkülönbség. Főleg, hogyha a nő az idősebb. Igen. De ugye Emmanuel Macronról nem is hallottatok Székutason.
4: Nem.
2: Persze. Nyilván.
4: Hát,
2: amikor Emmanuel Macron beleszeretett a tanárnőjébe, akkor te hány éves voltál? 11.
4: Így van.
2: Valahogy így. Na jó, mindegy is, de itt most bemutatunk nektek egy amerikai párt, és miután itt ezek a korkülönbségek egyre tehát ez a korkülönbség egyre szebben tolódik kifelé, 10-20, már 30 évek is vannak, ezért most kapaszkodjatok, mert ez a pár, ez 34 év korkülönbséggel él együtt, a lány Grayson 26 éves, és Kevin a pasi 60 éves. Na, el tudjátok-e képzelni azt, hogy ilyen nagy korkülönbséggel ki tud alakulni igazi szerelem? Valószínűleg a romantikus éned azt mondja, hogy nem mondja?
4: Hát nem tudom, tehát nekem ez a 30 fölötti, ez már nekem egy kicsit sok, tehát hogy még azt gondolom, hogy 10-20.
3: Mert pasiban a 30 fölötti?
4: Tehát nem, hanem hogyha 30 évvel idősebb.
3: Ja.
2: De most elképzeltél egy nálad 30 évvel idősebb pasit, te vagy ugye
4: 47,
2: az 77.
4: Igen.
2: Most és ez milyennek látod azt a pasit magad előtt? Tehát most mit tudom én, mint Ötzi, vagy mint Demis Roussos, tehát hogy...
4: Nem, tehát az a baj, hogy ugye...
2: Gandhi?
3: Gandhi.
2: De milyennek látod a 77 éves fiúdat?
4: Nem látom a 77 éves pasimat vonzónak. Most. Nyilván a nagy magyar valóságból épít, vagy válogattam itt most.
2: Próbálj kiszakadni Székutasról. Tehát vannak azért még vonzó férfiak.
4: Jó. Hát például a Robert De Niro, tehát ő is szerintem, ugye? Tehát, hogy ilyen...
3: Túl is van ezen
4: igen.
3: A koron.
4: Tehát ő szerintem. Például, ha olyan lenne, akkor nem lenne gond, mert azt mondom, hogy ő egy nagyon vonzó férfi.
2: Tehát tud lenni, igen.
3: És ez is, ugye megnéztünk mindjárt a képeiket ennek a párnak a 34 év kor különbséggel, és azt mondtuk, hogy jól néznek ki együtt, tehát, igen. Hogy jól néz ki önmagában a pasi is, rendben tartja magát, meg hát a lány is nyilván 26 évesen tök okés.
2: Igen, ennél a párnál. De ugye, ahogy az Anett is mondta, hogy ő például féltesti különbségektől. Tehát, hogy most az hogy más az élettapasztalata Robert De Niro-nak, mint Anettnek, az adott, de hogy a testi különbségek is zavaróak tudnak lenni.
3: Nem tudom, lehet, hogy ennél a kornál, meg ekkora kor különbségnél, igen, de ez a 10-15 év,
4: igen,
3: ez ott... szerintem simán a pasi javára kell is. Tehát ezt mondja...
2: Ez kell? Aha, miért?
3: Minden. Hát azért, mert nagyjából akkor vannak hasonló gondolkodásban, meg hasonló élethelyzetben. Tehát a pasi már megvan egzisztenciálisan, lenyugodott, van egy önismerete valószínűleg, a családalapításhoz is máshogy áll, és ez mondjuk egy ilyen 25-30-as csajnak, ez pontosan az, amit keres. Tehát szerintem ez a kor különbség, ez így passzol. Egy ilyen 10-15 év.
2: Jó, neked volt sokkal fiatalabb csajod?
3: Volt. Aha, több is. Igen. Valahogy én kifejezetten szeretem, hogyha így van.
2: Mert az ártatlanságát szereted, nem?
3: Nem is ennyire.
4: Nevelheti.
2: Az ártatlanságát, a naivságát, ahogy a szemedben néz, ahogy nem ért dolgokat.
3: Én vagyok az okos a kapcsolatban. Nem, de hát amikor két világ találkozik, tudod, az annyira jó, és ilyen játékosság, bohémságon, tehát hogy persze, szerintem egy tízes az simán tud lenni, azzal semmi gond nincs.
2: Oké, sőt, még hajtasz is rá, mert ugye hamvasabb. Nem?
3: Milyen jó, hogy az én nevemre tudod mondani, ez a sok furcsaságot, ami a fejedben van.
2: Az én fejemben. Ja, nekem is volt korkülönbséggel kapcsolatom, persze, többször is. De nekem például az volt, hogy én nem tudom, én úgy voltam vele, hogy bizonyos dolgokat nem lehetett vele megbeszélni, bizonyos témákat nem lehetett pedzegetni, mert...
3: Ja, az egy érettségi meg ilyenek, az egy kényes téma volt?
2: hogy leérettségizik-e, vagy semmi. Jó, de nyom meg még töriből, mondtam neki. Azért azt told meg a töri tételeket.
3: Bizony, hogy mik voltak ezek a bizonyos témák, amiket nem lehetett pedzegetni?
2: Hát figyelj, hát, ha más nem, például kortörténelmi dolgokat. Most nem azt mondom, hogy nagyon messze, tehát nyilván nem Horthy Miklósról akarok beszélgetni egy egy 21 éves hanvas lányal, aki estén érettségizett. Na, teste jó. De Kaddáfiról szívesen. Igen, tehát neki elmondani például, hogy bizony-bizony nagyon szépen kivégezték Kaddáfit, amikor rájöttek, hogy milyen pompás palotában összefényűző életét.
3: És közben szürcsölgettem melletted a borcsendben?
2: Bort? Hát ilyen Bacardi brízer. Szóval, hogy...
3: Tehát inkább a hátulütőket érezted.
2: Az a helyzet, hogy igen, tehát kell az, hogy én tudjak miről beszélni. Tehát azért tényleg, mit tudom, egy csajnak hiába beszélek az oldtimer szeretetemről, mert neki egy oldtimer, az egy Opel Vectra. Tehát, hogy ez nem tudunk harmonizálni.
3: Egyébként így én is jártam, és az melbevágó volt, amikor beszéltem, hogy imádom a jó barátokat, tudjátok, és akkor beszélek a jó barátokra, és azt mondja, hogy ja, hát ez az én generációmnak már nincs meg.
2: És kész. Mint egy pofon lenne, és szarul érzed magad, öregnek érzed magad.
3: De akkor lehet azt mondani, hogy na jó, akkor megnézzük, mert tetszeni fog.
2: Aha. Uh-huh.
4: Igen, igen, nem biztos, hogy tetszeni fog, de nyilván adsz neki esélyt, de ilyen a zene is, tehát, hogyha nagy a korkülönbség, akkor ők más zenére mozognak, vagy járnak szórakozni, mint ahogy esetleg én, vagy akár bárki, aki idősebb, vagy ilyen a munka. Én például, amikor volt fiatalabb párkapcsolatom, jóval fiatalabb, akkor például ő nem értette azt, hogy nekem
3: miért
4: kell dolgoznom, igen.
3: Tehát te is középiskolából válogattál, vagy?
4: Igen.
2: Nem sem tudom képzelni ezt.
3: Hány éves volt, hogy
2: a zene, te mit? Tehát,
4: hát például...
2: Na, mindenki rakjon be egy zenét, egy olyan valakivel, akinek leesett az orra a kokaintól. És akkor te mit raksz be?
4: Én a...
3: Michael Jackson.
4: Köszönöm.
2: Én Mick Jagger, na? És a fiatal?
4: Igen. Hát ő meg gondolom valamelyik rapper közül válogat, tehát amiről lehet így hallani.
3: Fogalma sincs, mi?
2: Ez az. Fogalma sincs.
4: Nincs, hát hogy lenne? Tehát nem is látom, hogy ők, nem is tudom, hogy ők...
2: Még a Blikben is voltam, mindegy.
4: Tudom, de nem is tudom, hogy ők miket hallgatnak. Tehát ez a probléma, hogy ez is egy ilyen generációs szakadék.
2: Teljesen igazad van. Na, most nézzük meg ezt a párt, jó? Itt van a 26 éves Grayson, és párja a 60 éves Kevin. Egyébként láttunk fotókat, meg videókat is róluk, baromi jól néznek ki. Tehát Grayson a 26 éves szőke csaj, tetovált, vagány, laza, látszik a metakommunikáció kettejük között, egymás mellett ülnek, beszélgetnek, hogy nagyon-nagyon rendben vannak. Kevin pedig egy ilyen, hát kigyúrt, egy izmos pasi.
3: Jól látszik rajta, hogy karban tartja magát. Igen. Egészségesen táplálkozik, gondolom, sportol, tehát ez mind rajta van. Igen.
2: Így van. Pontosan. Szerinted egyébként azért pattintja ki magát, hogy bejöjjön még a 20 éves csajnak?
3: Jó, szerintem, ha nem is vallja be, de biztos, hogy benne van. Tehát azt hiszem, a vonzalmat azt nem lehet megerőszakolni. Ez vagy van, vagy nincs. És neki ezért muszáj tennie, hogy ő 60 évesen vonzó legyen a 25 éves párjának. Szerintem ez tök
4: de
3: oké.
4: Ez valahol jó is, nem? Persze. Tehát, hogy ösztönzi az embert egy fiatalabb párkapcsolatban.
2: Abszolút így van.
4: Tehát, hogy nem hagyod el annyira magad, tehát, hogy fontos, hogy ő úgy nézzen rád, hogy izgalmasnak találjon.
2: Én azt gondolom, hogy az fontos, hogy igyekezzél optikailag is mellette megfelelni. Igen. Tehát én például csodálom Ernyei Bélát, ezt most tök komolyan mondom, nem tudom hány éve fiatalabb a párja, teljesen mindegy, de szerintem jól néznek ki együtt. Egyszerűen Béla jól néz ki.
3: Zsármos. Igen.
2: Azt sem tudom, hány éves a Béla, de jól néz ki.
3: Aha.
2: Tehát, hogyha ennyire ad magára a pasi, és ezzel meg is tiszteli a párját, aki fiatalabb, hogy ők optikailag ne üssenek el egymástól, mert azért mégiscsak kézenfogva járkálnak az utcán.
3: Igen. És szerintem így van esélye egyébként egy pasinak egy jóval fiatalabb csajjal ismerkedni. Tehát lássuk be, hogy ha elhagyja magát, akkor rá se fog nézni a kutya se. Tehát, hogy ez kell.
2: Igen, de aztán már itt van a lelki harmónia, ami kettejük között megvan. És én nem tudom, tehát hogyha például most te ugye Gyuri vagy, nem tudom, 40 alatt még mindig, ha jól tudom.
3: 38, mondd csak ki bátran.
2: 38, nem tudom, mert ide leírta, csak ezt tudod, hogy mindig téves.
3: Jobban hangzik neked a 40 körül.
2: 40 körül, hát 30, ez jobban hangzik.
3: 38.
2: Igen, na, és van-e mondjuk egy 21 éves csajod?
3: Aha.
2: Akkor te próbálnál-e olyan zenéket hallgatni, mint ő? Próbálnál-e az ő világában, nem tudom, úgy tenni, mint hogyha te is ott lennél?
3: Mindenképpen. Mindenképpen. Hát muszáj a közös pontokat valahogy. De nem terrorizálhatom Kaddafival én is, tehát hogy muszáj.
2: Bocsi, nem Kaddafival terrorizálni, csak azt mondtam, hogy bármiről van egy gondolatom, egy emlékem, egy párhuzamom, egy analógiám, nem tudom a csajnak elmondani, mert fogalma nincs.
3: Igen.
2: Érted? Hát neki hol kezdődik a történelem?
3: Valahol a Teletubbinál. De igen, próbálnék azokra feltérképezni azokat az előadókat, amiket szeret, azok a bulikba elmenni vele. Tehát partner lenni, mert különben szerintem gyorsan szétszakad ez a kapcsolat.
2: Ez egy érdekes dolog, igen, hogy megpróbáljuk akkor egymás világába belekóstolni.
3: Igen. Meg ez, ha benne van ez a nyitottság benne is, akkor az tök jó, mert akkor ő is belenéz az enyémbe.
2: Most visszatérve erre az amerikai párra, ugye 26 éves a csaj, 60 éves a pasi. Azt mondja, nekik van 4 alapszabályuk, amit mindig betartanak. És ezért ennyire harmonikus szerintük a kapcsolatok. Elmondom ezeket az alapszabályokat, és beszéljük meg. Az első, minden este együtt imádkoznak hangosan.
3: Ez váratlan nekem.
2: Ez nekem is váratlan. Tehát, hogy a hit hozta össze a tetkós vagány csajszit és a kigyúrt 60-as pasit, de egyébként valahol a hit kapcsán találkoztak, nem tudom, templomban, vagy a szektánál, fene tudja hol, és akkor este együtt imádkoznak hangosan. Tehát ez egy rituálé, ez egy spirituális dolog, és ez az, ami őket összeköti, valószínűleg az együttmondott hangos imák is valamiféle spiritualitást adnak a kapcsolatuknak, nem?
3: Biztos, és ha belegondolsz, akkor egy ilyen közös alapot is. Tehát amiről beszéltünk pont, hogy belemennék-e a 20 éves zenei világába, és nekik közös a világuk, a vallás. A kortól függetlenül, és ez már ad nekik szerintem egy tök jó alapot a kapcsolatnak.
2: Na?
4: Én is azt gondolom, hogy valószínűleg ezért működhet az ő kapcsolat.
2: De a székutasi templomban annak idején kik voltak, amikor ott ültél és gyóntál a térdelve?
4: Hát azt nem akarod tudni.
3: Székutasi Robert De Niro ott ültek?
4: Sajnos nem. De
2: ott nem lett volna? Tehát egy csillogó szemű kis, mit tudom én, lovászinas, aki ott szintén térdel és imádkozik a Szűz Máriához, és te mellette térdelsz, és egymásba gabajodik a tekintetetek.
4: Kutat a gondolataim között, és meg az emlékeim között.
2: Nem volt ilyen, nem baj.
4: És képzeljétek el, hogy csak a kendős nénik jutnak eszembe.
2: Kendős nénikkel nem
4: igen,
2: járunk.
4: Meg az idős bácsik.
2: LMBTQ ide vagy oda, nem járunk kendős nénikkel. Erről is beszélhetünk egyszer. Korkülönbség két nő között. Székutason. Egyébként ott voltak leszbik?
4: Hát,
3: tutira tudtátok, a faluban ezt
2: beszéltétek. Ha volt, akkor tudtátok.
4: Voltak pletykák.
2: Na.
4: Tehát, hogy igen.
2: De ilyen Rozi és Manci, képzeljétek? Így?
4: Nem.
2: Együtt éltek, vagy átjártak egymáshoz csak?
4: Képzeljétek el, hogy én azt hallottam, de hát ugye gyerekként, hogy így nem éltek együtt, nem vállalták fel, de így a falu tudta, hogy nagyon sokat vannak, együtt járnak a piacra, együtt járnak ide-oda, de ezeket a sztorikat így gyerekként hallgatni, tehát iszonyatos izgalmas volt.
2: Meghiszem azt. Gondolom, így mondtátok ti is.
3: Együtt ülnek a padon a ház előtt, meg ilyenek, ugye?
4: Igen. Na mindegy, úgyhogy voltak ilyen pletykák.
2: Na jó, akkor nézzük a következő pontot. Tehát ez volt az imádkozás. Az a következő, hogy nem fogyasztanak alkoholt egymás nélkül.
4: Mi itt buktunk el Csabival.
2: Mert hát isztok mind a ketten egymás nélkül, nyilván.
3: Sőt, egymás hátam mögött a legjobban.
2: De ennek mi lehet az oka? Miért találták ezt ki magukra nézve?
4: Én sejtem.
2: Na.
4: Engem például rettenetesen idegesít, amikor a Csabi iszik, és tehát azt érzem, hogy megváltozik.
3: Leveszi a pólóját, és úgy bulizik?
4: És megváltozik a viselkedése. Így van. Tehát amit a Gyuri mond. Uh-huh. És hogyha én nem iszom, akkor nekem ezt így elviselni.
2: Tehát ez olyan, mint amikor Asterix megeszi a varázsitalt, és...
3: Én láttam őket többször is olyan. Obelix meg kérleli, hogy hagyd a Basterix.
2: Hagyd a Basterix. Szóval én azt gondolom, hogy ebben az lehet, hogy szeretik az alkoholt, oké? Okay? Uh-huh. Együtt szeretnek inni, az azért lehet szerintem, mert félnek attól, hogy a másik, ha nem a jelenlétében iszik, akkor meggondolatlan dolgokat tesz.
3: És egyébként igazuk van. Tehát ugye azért nézzünk magunkba, történtek már meggondolatlan dolgok.
2: Hát
3: ugye,
2: a megcsalások azok mind, ahhoz kell itt az is.
3: Bizony, ugye? Hány kapcsolatunk maradt volna meg, hogyha ezt betartjuk, ezt a szabályt?
2: Mindegyik meg lenne.
4: Egyszerre.
2: De tényleg, Gyuri, ha te megcsaltál, csak százalékban, hány százalékban volt szerepe az alkoholnak?
3: 95.
2: Nekem is. 90.
3: 9.
2: Igen. Tehát, hogy ha Csabi iszik,
4: Ott vagyok.
2: Akkor ott vagyok. Tudnál-e lépést tartani?
4: Dehogy tudnék, hát ismeritek. De vele nem lehet lépést tartani. Hát,
2: de egyébként, amikor ketten vagytok otthon, akkor is egy ilyen 8 pohárral jön be mindig, egy 10 percenként?
4: Két üveg. Nem. Amikor ketten vagyunk, akkor én egész este iszom egy pohár bort, ő meg nyilván jóval többet. És akkor kérdezi, nem ittad még meg? Mondom, nem. Én...
5: De megiszom azt is.
4: Igen, volt már a példa.
2: Szóval, hogy ennek van oka. Igen. Jó, akkor konfliktus közben is igyekeznek segíteni a másiknak. Ez a tiszteletről és az emberi tartásról árulkodik, mondják. Azt mondják, hogy ők is vitáznak, de nem kérdőjelezik meg a kapcsolatokat egy konfliktus közben. Na, ez a lényeges. Tehát hányszor van az, hogy balhézunk a párunkkal, ugye? És közben azt gondoljuk, hogy van-e értelme ennek a kapcsolatnak? Ez lehet, hogy be kéne fejezni ezt a kapcsolatot, nem?
3: Teljesen igaz. És hányszor rontottuk már el ezzel, hogy elültettük ezt a fejünkben, és szépen akkor már efelé dolgoztunk, hogy ez már nekünk nem kell.
2: Hogy ez már nekünk nem. Egyébként erre kihajlamosabb férfiak vagy nők végzetes következtetéseket egy vitából, egy konfliktusból levonni.
4: Ha én magamból indulok ki, akkor a nők. Tehát, hogy én hajlamosabb vagyok nagyobb problémát generálni, az egyébként apró ilyen szóváltásokból.
2: Tehát akár az, hogy a kapcsolatnak semmi értelme.
4: Igen, vagy akár, hogy akkor ő már nem szeret annyira, vagy nem tudom. Tehát, hogy igen, tudok így kombinálni.
2: Igen, a nők erre szerintem hajlamosabbak.
3: Igen, hát
2: nekem is van olyan, hogy én egy konfliktust megvívok, akár tényleg veszekedésig, és nem is gondolok arra, hogy ez a kapcsolatot magát megkérdőjelezheti. Nem, a kapcsolat megy tovább. Csak persze, ezt most megvívtuk.
3: Csak ez egy ilyen építő jellegű dolog akart benne lenni, nem arról szól, hogy törjön össze az egész. Mint tudunk egyébként szerinted a legtöbbet vitatkozni? Mik azok az alapdolgok, amin így kívülről fura is, de mégis így van?
2: Hát nem tudom, féltékenység ugye nyilván.
4: Szerintem azon nagyon jókat lehet vitázni. Akkor a programokon, hogy kinek mondjuk nem ilyen kötelező jellegű.
2: Ez a te problémád, igen, a biciklitúrán. Ez sajnos.
5: Foci meccs külföldön.
2: Nem tudjuk, foci meccs külföldön, biciklitúrán. Ezeket nem tudjuk átérezni, de sajnálunk mindig.
4: Vagy a házi munka. Miért? A házi munkán is lehet. Nem csináltad meg?
2: Hát mondd azt, hogy te csak 30 négyzetméterhez szoktál.
5: Te csak ezt a kis nappalit fegyhajlandot akarítani.
2: Arra vagy kalibrálva.
4: De ezekből lehetnek viták. Igen. De az tény is van, hogy a féltékenység az, amiből a legnagyobb balhé lehet.
2: Na jó, a negyedik pont, nem pontozzák egymást, hanem mindketten 100%-ot adnak bele. Ez a 100/100-as szabály, ez nagyjából azt jelenti, hogy nem azt nézi, hogy a másik mit csinált, és én is csak annyit csinálok. Vagy ő nem is csinált semmit, akkor én most már én sem csinálok semmit, hanem én mindig 100-at csinálok, ő is magához képest 100-at teljesít, igen. És akkor is, ha van különbség, de mindenki ezt igyekszik.
3: Igen, mindenki beleteszi a legjobbját, még akkor is, ha úgy érzem, hogy én többet teszek bele, de elégedett vagyok, mert látom, hogy ő is igyekszik.
2: Igen, de nekem óvatatlanul, nekem is volt, hogy nem mosogatott el, tudod, és akkor már én sem mosogattam el. Akkor azt gondolom, hogy én főztem, akkor mosogasson ő.
3: És az a baj, hogy ilyenkor ketten indítjátok el a halál felé a kapcsolatotokat.
2: Így van.
3: Én is voltam így, amikor megvettem a folyékony szappant, beraktam a szekrénybe, és akkor érzem, hogy fogyóban van a folyékony szappan, tudod már,
2: a nyomból. Igen.
3: És akkor én azt is érzem egy idő után, hogy elfogyott. És tudod, ez azon gondolkodtam, ahelyett, hogy
2: váltál mi, hogy rakja már be ez az idióta nő.
3: Hogy mi van, ő nem veszi észre, hogy
2: igen,
3: elfogyott.
2: Abszolút.
3: És ment, nyilván ő ugyanezt játszotta velem. És aztán lett belőle balhé.
2: Tudod, mit csináltod? Van ez a WC-re beakasztod ezt a kék, tudod, lehúzod, persze. És tudod, ez ilyen beakasztós. Igen. Beakasztott még egyet. Aha. De nem vette ki az előzőt. Az üreset, nem. Tehát most, hát valószínűleg, ha hagyom, akkor már öt lenne ott.
3: Körbeakasztja az egészet.
2: De azt nem vitte. És utána... Szóval is, ez egy presztízs harc.
3: Igen, ugye a figyelet, hogy mikor tűnik fel, ugye? Igen. És nem tűnik fel.
2: Igen. Na jó, szóval gyerekek, elméletben ki mit vállalna be? Ugye én nálam van korkülönbség, abszolút, tehát ez oké. Okay. Nálad is van. De most nézzük meg a rusnya test és a harmónia, illetve a bombatest konfliktust. Jó? Nézzük egy potmétert, és Anett, elmondom, hogy ezt hogy kell érteni.
4: Jó.
2: Tehát a rusnyaság gyönyörűség skálán a Csabi teste hol helyezkedik el? 100-as van fönn, az a gyönyörűség, és alul van a rusnyaság.
4: Hát 90. Oh. Gyönyörű. Igen, igen.
2: 90, oké. Okay. Hol van te tested?
4: Köszi.
2: Hol van a te tested, Anett? 75-ön van a te tested. Jó. Akkor nézzük meg, hogy mennyi rusnyaságot vállalnál be harmóniáért cserébe. Tehát a 90-es Csabi testet a Putin meddig húznád le rusnyaság irányába, hogy harmonikusabb legyen a lelki része. 10, tehát 80?
4: Nem, de én...
2: Tehát te 70-es testtel, 70-es testtel még mindig egy 80-as testű Csabit akarsz.
4: Uh-huh. Igen.
5: De a harmónia legalább ugorjon föl 10-ről 20-ra, ugye?
4: Vagy legalább 30-ra.
5: 30-ra.
2: Mert ez nem úgy van, 10-10, tehát ez...
5: De most 10%-on van a harmónia ezek szerint.
2: Igen.
4: Jó, de hogy akkor le kell vinnem ugye a Csabi testét, akkor...
2: Mennyivel?
4: Hát akkor leviszem a Csabi testét 60-ra, és akkor 40% a harmónia.
2: És akkor ezzel már tudnál élni. Tehát 60, igen, tehát gyakorlatilag most ugye egy 90-es teste van, 30%-a szarabb teste lenne,
4: igen,
2: de viszont harmonikus és cukipofa.
4: 30%-kal harmonikus.
2: Igen, akkor ezt vállalnád.
4: Igen. Mm-hmm.
2: Jó, oké, tök jó.
5: Az nem is volt feltűnő, hogy 10%-a van a harmóniátok a kapcsolatban. És onnan indult.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Vigyázzunk az egyedül élő idősekre a kánikulában. Egyre többen kockáztatnak feleslegesen a hazai vizeken. Olaszországban bujkált a zalai Ál Jézus. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. A sivatagi forróságot hozó hőhullám érkezése miatt életbe lépett itthon a harmadfokú hőségriasztás. Az extrém kánikula mindenkit megvisel, készüljünk rá. A gyermekeket és az időseket viszont különösen, ezért figyeljünk rájuk. Idén naponta átlagosan 25-ször riasztják a tűzoltókat magányosan élő nyugdíjasokhoz, mert régóta nem adtak életjelet. A katasztrófa védelem figyelmeztetett, ahol nyílt égésterű vízmelegítő működik, ott mindenképp szereljenek fel szénmonoxid érzékelőt. A hőség miatt ugyanis légdugó alakulhat ki a kéményben, és ez életveszélyes mérgezést okozhat. A Duna rekord alacsony vízállása miatt leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokkját. A gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán hangsúlyozta, az ország energiaellátása továbbra is biztosított a kieső mennyiséget más hazai erőművekkel, megújuló energiával és behozatallal pótolják, jegyezte meg Kapitány István. Egyre többen vízideszkáznak a hazai tavakon, ám közülük sokan nem is tudják, hogy az életüket kockáztatják. A SZAP nem játék. Erre hívta fel a figyelmet rádiónknak a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnöke Bagyó Sándor.
3: A SZAP az nem egy tengerjáró nagy hajó. Másodfokú viharjelzésben nem megyünk ki SZAP-ra. Nagy célben is nagyon meg kell tervezni, mit akarunk csinálni. Meg hát a mentő mellény az legyen ott. Hogyha nem is veszi föl, kötözze föl a SZAP-ra, és amikor veszélyesebbé válik a vízen tartózkodás, akkor vegye föl.
2: Olaszországban fogták el a zalai Ál Jézust. A 73 éves férfi 4,5 évet kapott itthon, ám meglépett a börtön elől. 23 rendbeli csalásért ítélték el, miután a szellemi követőitől jótékony célra kapott pénzt, csak nem 20 millió forintot elverte, elluxiszta. Azt állította, hogy Krisztus benne öltött újra testet, és spirituális energiával képes gyógyítani. Egyéni és csoportos foglalkozásokon prédikált az anyagi javak megvetésére, a testi örömök mellőzéséről, és azzal fenyegetőzött, hogy aki elárulja őt, az súlyosan megbetegszik. Napos idő valószínű, itt-ott kevés fátyol felhővel, frissítő zápor továbbra is kizárt. 32 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, még késő este is 23-26 fok következik. Azt mondják a meteorológusok, napról napra melegebb lesz. Szombattól vasárnaptól 40-41 fok körül platózhat majd a forróság, hogy meddig marad, azt most még nem tudni. A legfrissebb előrejelzések szerint a jövő hét második fele hozhat némi enyhülést.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az elválasztó sávban dolgoznak az M5-ös Budapest felé vezető oldalán, Kecskemét közelében a 94-es és a 90-es kilométer között csak a külső sáv szabad. Ugyanerre készüljenek aszfaltozás miatt az M6-oson Pécs felé Szekszárd és Bátaszék a 155-ös és a 161-es kilométer között. Tart a csomópont építés az M44-esen nem messze Kunszentmártontól. Az Útinform összefoglalója szerint az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sávban lehet autózni.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor Best Of, és benne a legjobb pillanatok.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra.
1: Ez a Bocskor!
0: Bocskor Best of.
2: Hello, Vokci! Jó reggelt, szia!
3: Boldog jó reggelt nektek, sziasztok!
4: Jó reggelt!
3: Na. Szervusz!
2: Szervusz, Anne!
3: Végig köszön, nem fogok! Sziasztok!
2: Sziasztok, azért többes szám így van, mindenki hozza be magának, igazatlan.
3: Gyerekek, arra gondoltam, hogy ma már nem kell ahhoz remetének kell, vagy azért erdőbe menet, hogy remete legyél, elég, ha eldobod a mobilodat, az kész, vége, és már is az lettél.
2: Tényleg így. Na, igen.
3: Gyerekek, a helyzet a következő. Ugye kihagytam múltkor ezt a sötétben zuhanyzást. Nem hülyeség egyébként, szóval, vagyis de. Na,
2: miért és kinek javasolják?
3: Aki nem tud aludni, ugye, ja, bocsánat, igen, múltkor arról volt szó, hogy alvás problémái vannak a világnak, ugye, felnőttek azok, mit tudom én, 2 órával alszanak kevesebbet, a tínicsek már 4 órával alszanak kevesebbet, és ez rosszul hat az emberiségre. Na, és ezért az alvást segítő dolgoknak mindenfélét kitalálnak, és itt valami szenzációs idegbiológus, vagy mit tudom én, micsoda, kitalálta a sötétben zuhanyzást. Ennek az a lényege, hogy ugye van ez a melatonin nevezetű cucc, vegyület, ami előkészíti az alvásnak a fázisait. Uh-huh. Na most ez, hogyha fény éri a szemedet, akkor ez ugye ez nem termelődik, mert ez gátolja a fény, gátoljának a termelődését. Azonban becsukod a szemed, és sötét van, akkor ez beindul, és ez elkezdi az alvásra előkészíteni a szervezetet. Na ez az egyik ok. A másik pedig, hogy amikor te sötétbe kerülsz, akkor gyakorlatilag az agyi tevékenység a látványról átkerül a testérzetre, vagyis gyakorlatilag egy ilyen érzékszervi átcsoportosulás történik, minek következtében szintén felkészülsz az alvásra, nem beszélve arról, itt jön az zuhanyzás, hogy a meleg vizet, mikor elegeted magadra, utána szépen abba hagyod, és a felmelegedett tested hirtelen fog lehűlni, vagyis egy olyan dolog keletkezik mesterségesen, aminek természetesen meg kell történnie az alvás előtt, mert az alvás előtt, ha tudjátok, lehűl a szervezet, ugye? Meg az alvás alatt is. Na most ezt a felgyorsítod, az azt jelenti, már dörgölöm is a szememet, az azt jelenti, hogy jól előkészítetted az alvást. Egy hátránya van,
2: ha elalszol a zuhanykabinban.
3: Igen, az én tapasztalatom az, hogy tehát, hogyha egyébként kipróbálhatod, hogyha felemeled az egyik lábadat és egy lábon állsz.
2: Sötétben a zuhanyban?
3: Az nem, azt egyáltalán. Mondom el, hogy, tehát, hogy egyáltalán ezt igen? csinálod, akkor még valahogy vagy. De ha becsukod a szemed, azonnal elterülsz, mint egy nyúzott béka. Tehát, na most ezt képzeld el sötétben, amikor az ember mit tűnik, a talpát mossa, vagy még tudom nézni akármi.
2: Vokci! Te ezt elmondhattam volna.
3: Nekem még fél lábra se kell állnom hogy eltanyázzak a sötétben.
2: Jézusom, megcsináltad komolyan.
3: Nem nagy a fürdőszoba, hogy úgy mondjam, tehát még gyakorlatilag azt is megcsinálom, hogy kitámasztom magamot, ugye, mint a liftben, de sajnos ezzel csak azt értem el, hogy tárgy nem maradt érintetlenül, tehát egyrészt, másrészt pedig ugye hát nem nagyon tud a sötétbe beállítani úgy hirtelen a melegvíznek, ahogy is mondjam, a hőmérsékletét. Szóval vannak problémák ezzel a sötétben zuhanyzásnál. Akkor javasolják ezt a, mit tudom én, alacsony fény, de hát az meg, annak meg nincs értelme. Szóval
2: na jó, a lényeg az, hogy mint egy kocsmai verekedés úgy nézett ki a fürdőszobád után.
3: Körülbelül igen, és ez emiatt ugye az alvás sincs előkészítve, mert annyi
2: sérül. Totál stresszesen, így van.
3: Amit ugye kezelni kell, tehát ugye...
2: És bocsánat, de ez nyilván este csináltad, hogy Ildikó közben mit csináltad? Akkor hallotta, hogy ott randalírozol a fürdőszobát.
3: Az Ildikó közben kint röhögött, tehát...
2: Ja, te mondtad, hogy előkészítem az alvást, és akkor hallotta a zajokat?
3: Igen. Mindig bejött, hogy segítsek valamit. Csukd be az ajtót, bejön a fény. Nem fogok aludni.
2: Bejön a fény, Istenem.
3: Igen, szörnyű. Szóval ez, nem tudom ezt, hogy gondolták. Tehát ez a, tipikusan az az eset a tudományban, amikor jó a gondolat. Csak amikor ennek párosulnia kell a gyakorlattal, na ott van a probléma. Érted? Tehát én nem javaslom senkinek ezt a módszert, tehát vagy szigorúan ellenőrzött körülmények között, tehát mit tudom, én eleve az ágyban zuhanyozom, nem tudom, szóval ez, nem hinném, hogy ez gyakorlati szempont. Ez én erősen ilyen Ig Nobel-díjas.
2: Ez nagyon Ig Nobel-díjas. Hát én eleve, hát én nappali fényben nem tudok egyensúlyozni a zuhanykabinban. Tehát,
3: ja, amikor fölemeled a lábat.
2: Amikor fölemelem a lábam, és akkor ízé beszappanozom rá, és akkor csúszós lábat teszel le. Az eleve nem rücskös zuhanytálcába. Tehát, hogy ott nagyon...
3: Beindul a moonwalker egyből.
2: Beindul a moonwalk, így van. Tehát, hogy ott nagyon-nagyon kell. Én ezt nem tudom, hány éves koromig fogom tudni még csinálni.
3: Hát én már nagyon régóta nem csinálom.
2: Nem mosol lábat. Tehát... Ja, én is gondolkoztam, hogy ezt el lehet engedni.
3: De, nem az, hogy nem mosok lábat, hanem akkor leülök, érted, a kádban, vagy mit tudom én.
2: Igen, te kádban vagy, érted? De igen, nekem van, persze nekem is van kádam is, meg zuhanyzóm is, de a zuhanyzóban ezt nem tudod megcsinálni, nem tudsz támaszkodni, nem tudsz kapaszkodni. Nagyon, egy hát, iszonyat veszélyes hely.
3: Kertben kint van zuhanyzóm, de ott ki tudom kötni magamat, tehát ott az megvan.
2: Mihez mutató. Kötöd ki magad?
3: A falon van két ilyen ilyen heveder, amivel kiszoktam kötni magamat.
2: Aha.
3: Elég kínos egyébként, mert amikor bevizesedik, akkor nagyon nehéz kicsomózni.
2: De mi a csuklódat kötöd oda, vagy hogy a...
3: Derekamat teljesen, a derekamat.
2: Ja, derekadat, értem, aha.
3: Persze.
2: Ja, jó.
3: Nagyon praktikus egyébként. Tehát, hogyha elájulok, akkor legalább nem ütöm össze magam. Na, mindegy.
2: Na, beszéljünk a tartós élelmiszerekről. Ugye itt a méz az, amit tudtunk, a másikat nem tudtuk.
3: Jó, hát ez a pumpernickel nevezetű, nem tudom, hallottad-e
2: ezt. Hát nem csak hallottam, hanem imádom. Én nagyon szeretem.
3: Na jó, szóval ez egy ilyen, akkor te tudod, hogy ez egy vesztfáliai rostkenyér tulajdonképpen, fekete rostkenyér, ami nem is tudtam, hogy létezik, aztán rájöttem, hogy nekem van egy ilyen kenyeres könyvem, míg az Ildikó adta nekem, azóta sütök kenyeret egyébként, és ebben benne van ez. És hát ez egy csoda, ez a kenyér. És kezded, ezt nagyon régóta csinálják, tehát ezt a 15. századtól kezdve már így csinálják, tehát alig változott valamit a recept.
2: Azt sem tudom, hogy csinálják, a sütik egyáltalán, vagy csak összezélik?
3: Na hát ennek az a lényeg, ez rozsból van, tehát rozsliszt, rozsszemek is vannak benne beáztatva.
2: Hát az a lényeg, hogy szemek vannak benne, egész szemek. És a puha az egész.
3: Igen, és rozstehe is, így van, igen, mert vízbe van áztatva. És hát ezt lehet élesztővel, nyilván régen mindenféle kovásszal csinálták, ma is lehet kovásszal csinálni, nagyon egyszerű a recept. Most nem, utána lehet nézni egyébként, nyugodtan ChatGPT-ből beírod, azonnal meg elmond neked mindent. De a lényege, az pedig az, hogy a sütés. Nagyon kevés olyan sütnivaló van, amit ilyen alacsony hőfokon sütnek, és ilyen sokáig. Tehát ez 120 fokon sütik 24 órán keresztül. Nem egy gazdaságos dolog, nyilván ezt valamiféle kemencében csinálják, ami nem biztos, hogy elektromos, ma már

0: hogy is mondjam, egy élelmiszer raktár volt, egy aranytartalék az éhezés korszakában. Ilyet tud ez a kenyér annélkül, hogy bármiféle tartósító lenne benne. Na, szóval ez egy csoda, ez a kenyér. Egyébként én neki fogok ugrani, és megpróbálok csinálni ilyet, nem nagy ügy.
1: Először vegyél egyet, csak hogy tud, hogy milyen legyen a végeredmény.
0: Nem, először megcsinálom, és utána veszek egyet.
1: nem csináltam még olyat, hogy néztél egy receptet, és akkor az olvasás alapján de azt megfőzted, de még sose ettél eredetit. Hát én így csináltam. Voltam a... Igen?
0: Mondjad?
1: Nem, így voltam a mexikói mole szósszal. Tehát, hogy életemben nem ettem mólét, csak nagyon kíváncsi voltam rá. És mindent beszereztem hozzá, megcsináltam, jó volt, de lehet, hogy a mexikóiak kirögtek volna. Tehát az eredetit azért mindig kell tudni, legalább emlékben.
0: Jó, hát persze, hogy elolvasod, de hát én úgy vagyok ezzel a kenyércsinálás vagy a sütéssel is, hogy millió kenyérreceptet próbáltam ki, és akkor rájöttem, hogy a legegyszerűbb a legjobb, és attól kezdve jössz te. Tehát elkezdesz benne variálni, ugye, hogy tudod, amit szoktunk sütni, aztán a magad képére formálod tulajdonképpen.
1: Én ezt imádom, azt a receptet a mai napig alkalmazom. Na, jó.
0: Na, méz.
1: Méz.
0: Méz. Gyerekek, ez egy csoda. Egyébként úgy került elő most nálam, hogy olvastam valami értekezésben, hogy megint találtak valami egyiptomi mézet, ilyen 3000 éves cuccot, ugye lezárt amforába, vagy mi a fenében, és ehető, teljesen normális, semmi baja nincsen.
1: Hibátlan.
0: És akkor engem elkezdett érdekelni ez, hogy mi a rosszabbtől áll el a méz 3000 évig. Ugye, és nem beszélve arról, hogy a méz az elejétől fogva létezik, tehát egy spanyol, észak-spanyolországi barlangrajzban már ábrázolják a mézgyűjtést, a méheket, és a szedik össze a cuccot, és az viszont az a barlangrajz az 7500 éves. Tehát nem semmi ennek a története. Ugye tudjuk, hogy kenyeret, sört, meg gyógyászati célra is alkalmazzák, sebb kezelő cuccokat csinálnak belőle. De mitől áll el? Így ez itt a kérdés. Hogy bírja ki a méz úgy, hogy 3000 évig sem történik vele probléma? Hát az alacsony víztartalma miatt van, illetve hát szinte semmi a víztartalma. Annyi, hogy egy vízhöz hasonló vegyületet is tartalmaz, ez pedig nem más, mint természetes úton a mézben van hidrogénperoxid. Ez ismerős lehet számotokra, ezt egyébként hiperolnak is nevezték régen. Ez a H2O2, ugye a víz az H2O, ez H2O2, az azt jelenti, hogy túl van oxigénezve a cucc. Uh-huh. Ez egyébként elbomlik, tehát ez egy instabil vegyület, és egy oxigén kiszáll belőle, és víz keletkezik, meg oxigén keletkezik, és az oxigén, ez egy egyszemélyes oxigén, ez egy nascens oxigén, egy ilyen kis negatív előjellel, ami azt jelenti, hogy rendkívül reakcióképes, mert az oxigén a természetben nem is fordul elő nascens formájában, csak O2, tehát a levegőben is O2 van, igen, mindig így ábrázolják. Most ez nagyon reakcióképes, és ez állati jó fertőtlenítőszer. Használják egyébként például a sebb fertőtlenítőnek is.
1: De ezzel hidrogénperoxid, nem ezzel szőkítenek a nők?
0: De bizony, az arra is jó. Így van.
1: Gyakorlatilag egy akácmézet rágyomok a Gyuri sérójára, akkor holnap szőke lesz?
0: Előbb-utóbb szőke lesz, igen, tehát tudom, egy pár hónapig mézben áztatod az agyát, akkor előbb-utóbb szőke lesz. Hát azért nyilván annyi nincs benne, de hát azt ki...
1: Na de mi a folyadék? Azt mondod, víz nincs benne, hidrogénperoxid van benne, de hát az mégiscsak egy folyadék, tehát ez egy folyékony anyag.
0: Hát valamennyi vizet azért tartalmaz nyilván, de hát ugye mindenféle izék... cuccok, amit ezek a méhek összegyűjtenek, azok egy ilyen cukros, nem tudom.
1: De miért? Akkor mondjuk már meg, mi ez a méz? Tehát ugye a nektár és a köpet, nem? Tehát hogy ez a...
0: Igen.
1: A méh köpet.
0: Akármi. Minden, amit hozzátesz az élető, mi, ugye hát...
1: De a nektár az mi? Az a virágnak?
0: A virágnak az édes része, ilyen cukros.
1: Ami egy cukros víz.
0: Így van, gyakorlatilag igen. Csak ő az besűríti.
1: Besűríti az OKDK-val.
0: Így van. Nagyon szépen van.
1: Na jó, csak tisztázzuk már el, hogy igen.
0: Jó reprezentálod, és nagyon, hogy is mondjam, emelék, hogy figyelemfelkeltő.
1: Étvágygerjesztő is.
0: Gusztust is csinál az embernek ahhoz, hogy mézfogyasztó legyen, igen.

0: köpet és mély ürülék, és különböző elhalt mély gyerekek vannak, ami
1: Jézusom!
2: Aha. Na jó, igen, és akkor tehát ez van, tehát, de még mindig nem értem, hogy miért nem. Tehát azért a sok oxigén miatt, mert ez fertőtlenít, és ezért.
0: Igen, igen, a természetes hidrogénperoxid miatt. Aha. Így van, pontosan. Ja, ja. Hát meg hát azért olyan amforákba teszik, meg olyan edényekbe, ami azért le van zárva, tehát föntről sem kezdik ki a levegő, tehát meg a baktériumok. A hidrogénperoxidot a baktériumok kimondottan gyűlölik, meg azt, hogy víz hiányos, így van. Aha. Most én ezen gondolkodtam egyébként még, amit meg akarok kérdezni tőled, hogy biztos hallottál róla, hogy mindenféle befalazott helyeken ilyen izékat találnak, ilyen több száz éves Napóleon kori izékat, konyakokat, ugye, mert a másik, ami még eláll, ugye az alkohol, és hogy azokkal mi lehet? A méz az olyan, amilyen, tehát az általában ugye van akácméz, virágméz, hársvat, stb. Tehát azok olyanok, azok olyan nagyon, nem hiszem, hogy változtak. De például egy több száz évre befalazott konyak, az mitől lesz jobb? Érted? Tehát én úgy gondolom, hogy annak idején, amikor valahol, nem is tudom, hol voltunk, ahol mondták, hogy apámnak vagy a nagyapámnak 50 éves pálinkája van, így kóstoljuk meg, így még olyan szart életemben
2: nem ittam. Persze, az így van.
0: Ami történt, az az történt, hogy az abban évben csinált nagyon ócska rossz pálinkáját eltette és elővette.
2: És vár rá, igen. Nagyon sok ilyen hülye van. Az a helyzet, hogy én voltam ugye Skóciában, és egyébként a Chivas Regal meghívására, és ott az összes, nem az összes, de rengeteg whisky párolóban voltunk, ugye a Chivas Regal az egy keverék whisky, tehát az alapviszkiket, akik párolták ott Aberdeen környékén, azokat meglátogattuk, és ott rengeteget meséltek a viszkikről. Többek között, ugye ez, amit te kérdezel, hogy ha mit tudom én, több évtizedeken keresztül tárolsz egy viszkit, akkor az mitől lesz jobb, vagy jobb lesz-e egyáltalán. És itt a következő van. Ugye a viszkit eleve, gondolom a konyakot is, fahordóban tárolod. A fahordó, attól függ persze milyen, az aromát ad hozzá, meg színt. Tehát van égetett hordó, és na most az nyilvánvalóan érleli ezt a dolgot, de miután a fa porózus, ezért alkohol párolog el belőle.
0: Ezt én értem, bocsi, én most arról beszélek, hogy üvegben találják.
2: És akkor, ja, és akkor itt jön a izé, és akkor azt mondják, hogy és így 50 éves egy viszki, vagy 12 éves egy viszki. Ha üvegbe öntöd, mondták, hogy ne számold az éveket, onnantól nem történik semmi.
0: Így van, pontosan.
2: Tehát na, ezért akartam elmondani ezt a sztorit, tehát az üvegben nem érik tovább. Nem történik semmi. Maximum megromlik, hogyha a lyukas az üveg, vagy mit tudom én, ha levegővel érintkezik, de hogy nem érik tovább a viszki. Tehát hiába raksz egy 10 éves Johnny Walkert 20 évre, az nem egy 30 éves viszki, hanem szar viszki.
0: az pontosan egy 3 éves Red Label marad ugyanúgy.
2: Így van.
0: Ám de, ha tölgyfa hordóba teszed, amit Amerikából rendeltél meg, és előtte bőrbön volt benne, ugye, mert a skótok például azok azt csinálják, hogy amcsiból
2: rendelnek. Meg tokai hordóba is. A skótok tokai hordóban is érlelik a viszkit. Tehát ott mutatták, hogy ott például Magyarországról jönnek hordók.
0: De nekem mekkora csalódás volt először, amikor láttam egy eredeti csivaszt, hogy hogy isszák, meg hogy teljesen vízszínű, meg hogy egy az egybe vízzel isszák boros pohárból például.
2: Hát olyan, mint a boros pohár, csak nincs talpa.
0: Jaj.
2: Olyan kehelyszerű, és igen, tiszta, tehát nem szódával, hanem sima vízzel higítják egy picit. Nem egy az egybe, de egy picit. Na, ugye én ezt ott végigízéltem, tehát ez nagyon menő volt. Viszont Vokci, elfogyott az időnk, köszönjük szépen a bölcseleteket, Vokci. És holnap találkozunk újra.
0: Jó, csőkutya, sziasztok!
2: Csőkutya, szia!
3: Tomi!
4: Piros?
3: Van kedved megint?
4: Tudod, hogy ki nem hagynám.
5: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
3: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
4: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
5: This is summer. Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsövünk az emlékezetes pillanatokat.
1: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Az országjáráshoz az autókat a BYD EP autó biztosítja.
5: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 300 g-os barbecue grill kolbász 20%-kal olcsóbban most csak 1159 forint. Mindig Aldi.
7: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
8: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
7: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
8: Szállás.hu.
7: Úgy is tett.
9: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 24 darabos Spár Aquadrop csak 2399 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
10: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is. Alza.hu.
11: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is a 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a kőbányai dobozos sör csak 289 forint. A Rioszti jégkrém 4 darab vásárlásától pedig csak 99 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
1: A reklám után.
5: Hírek a Retro Rádióban.
12: Hőhullám, érkezik a rotációs krízisterv. Nem most mossák a kocsikat, a medence is várhat a vízcserére. Egyre mohóbb az emberiség, két föld kellene. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megkezdte működését az energiaellátási műveleti egység, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter szerint minden lehetséges forgatókönyvre felkészülnek az újabb hőhullám kapcsán. Összeállítanak egy úgynevezett rotációs krízistervet is. Ez rögzíti, hogy szükség esetén mely nagy fogyasztóknak kell átmenetileg átszervezni vagy csökkenteni áramfogyasztásukat. Ez kórházakat, szociális és alapvető közszolgáltatásokat biztosító intézményeket nem érinthet. Takarékoskodjunk a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók, így ne használjunk ivóvizet pormentesítésre, utak, járdák locsolására, ütemezzük át az autómosást, akinek pedig van medencéje odahaza, az lesz szíves nem most feltölteni és folyamatosan frissíteni benne a vizet. Összességében eléggé aggasztó a helyzet, alig van víz a hazai folyókban, nap-nap után negatív csúcsokat rögzítenek a mérések. Tilos a Duna szabaddá vált meder szakaszaira menni, erre a főváros. Városi vízművek hívta fel a figyelmet. Közleményük hangsúlyozta, nem kiránduló helyről van szó, a vízbázisok sérülékenyek, ezért kiemelt védelem alatt állnak. 146 millió forintot emelt le két netes csaló egy asszony bankszámlájáról. A szokásos módszerrel hívták fel, azzal, hogy veszélybe került a számlája, ezért kövesse az utasításaikat. Egyikük ügyintézőnek, a másik pedig rendőrnek adta ki magát. A telefonos manőver végére egy életkeresetnyi összeggel rövidítették meg a gyanútlan áldozatot. Ma van a túlfogyasztás napja, vagyis ebben az évben a mai napig az emberiség felhasználta mindazokat a természeti erőforrásokat, amiket a Föld egyetlen év alatt képes megújítani. Természetesen egy erős átlagról van szó, hiszen ha mindenki úgy élne a világban, ahogy a dúsgazdag Katar vagy Luxemburg lakói, már februárban lehúzhatnánk a rulót. Egyébként évről évre egyre korábban jön el ez a bizonyos nap, már két földre lenne szükség ahhoz, hogy kielégítse az emberiség mohóbbi részének napi vágyait. Napos idő valószínű, itt-ott kevés fátyol felhővel, frissítő zápor továbbra is kizárt. 32 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, még késő este is 23-26 fok következik. Azt mondják a meteorológusok, napról napra melegebb lesz. Szombattól vasárnaptól 40-41 fok körül platózhat majd a forróság, hogy meddig marad, azt most még nem tudni. A legfrissebb előrejelzések szerint a jövő hét második fele hozhat némi enyhülést.
5: Retro Rádió közlekedési hírek.
12: Erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon, például az M3-as bevezetőjén, a 10-esen a Solymári körforgalomtól, a 11-esen Szentendrétől, a 31-esen Maglótól, az 51-esen Dunaharasztitól. Az 52-es úton Fülöpszállás és Solt között tart a felújítás, több szakaszon is félpályás korlátozás lassítja az előrejutást. A 10-esen Piliscsabán a 26-os kilométernél elektromos kábelt telepítenek útszűkület mellett. A 11-esen Szentendrén burkolat felújítás miatt számítsanak erre, előbb a 18-as, aztán a 22-es kilométernél, jelezte az útinform.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, itt a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Hölgyeim és uraim, én baromira izgulok, hiszen ugye felkonferáltam már az előbb, hogy a Mossad egykori vezetője a vendégünk. Az oka egyébként teljesen egyszerű, írt egy könyvet. A könyv címe A szabadság kardja, Izrael, a Mossad és a titkos háború. És a könyv írója egyébként még az is lehet, hogy Izrael következő miniszterelnöke. Itt van a stúdióban. Itt van velünk Yossi Cohen. Jó reggelt, Yossi!
2: Good morning!
1: Good morning!
2: Good morning, Gabor, how are you?
1: I'm good, nagyon jól vagyok, how are you?
2: I'm very well, thank you very much for having me at your show this morning. It's a great honor.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. Most azon töröm a fejem, Yossi, hogy hogy lehet egy titkos ügynökség volt vezetőjeként egy könyvet megjelentetni az ott eltöltött munkáról, ami nyilván tele van titkokkal. Tehát mit lehet egyáltalán megírni?
2: Well, it's a, it was really a big challenge.
3: Az az igazság, hogy ez nagy kihívás volt.
2: Most of the things that are there, I cannot really say without a great permission from so many committees and ministers and security officers that are cutting a bit of what I was about to say. The things that are in the book are not only about secrets and about operations.
3: Nem csak az a műveletekről, meg a titkokról beszélek természetesen könyvemben, hanem a víziómról, a stratégiai szövetségekről, nemzetközi kapcsolatokról.
2: All the good things that
3: illetve
2: I think
3: minden
2: that
3: olyasmiről,
2: do,
3: olyan jó dologról, amit az, a világ megtehet
2: international relationship between countries and
3: annak érdekében, hogy a nemzetközi kapcsolatok országok, illetve különféle hatóságok, ügynökségek között működjön. Tehát a szakmai, illetve a személyi víziómat is leírtam az országommal, a közel-keleten, sőt azon túlmenővel kapcsolatban is.
1: Ez azt jelenti, hogy ez a könyv inkább egy politikai könyv, vagy sokkal inkább egy kulisszák mögötti betekintés a titkos szolgálatok működésébe?
2: No, it's not about politics at all.
3: Igazából egyáltalán nem a politikáról szól. Persze, hát vannak itt ott kisebb történetek a saját szakmai, illetve személyi múltamról, illetve jövőimről, de alatt van a műveletekről, illetve arról, hogy hogyan hozunk döntéseket, illetve más nagyon fontos dolgokról, hogy például atomprogramokat, terrorizmust hogyan tudunk legyőzni, illetve az ördögöt hogyan tudjuk legyőzni. És hát a szövetségeseinkről is beszélek, például akár Magyarországról, mert a korábbi miniszterelnökkel is nagyon jó kapcsolatunk van. Gratulálok az új miniszterelnöknek is egyébként. És a könyv mindent megmutat, amit a 38 éves pályafutásom során tettem. Ide tartozik az az időszak is, amikor nemzetbiztonsági főtanácsadó voltam. Tehát itt nem politikáról szól, hanem szakpolitikáról. A stratégiáról, a víziónkról, és hát a mindenféle műveletről, amit megvalósítottunk. Persze csak azokat tudtam jobban leírni, amit a bizottságok, amire a bizottságoktól engedélyt kaptam.
1: Ezt értem. Az ördögöt legyőzni, ezt említetted az előbb. Az ördög a te munkásságod során mindig ugyanaz volt?
4: During your career.
2: Was the evilness was?
4: The same, remained the same.
2: Oh no, they're growing dramatically, I think.
3: Az az igazság, hogy folyamatosan növekszik.
2: Az ördög.
3: Igazából akkoriban még nagyon más volt a közel-kelet, amikor elkezdtem a karrieremet. És az az igazság, hogy nagyon nagy hatása volt ez a karrieremben. Ugye 1983-ban toboroztak, korábban már ugye a katonaságnál szolgáltam.
2: In the Middle East that I was born,
3: tehát én ugye a közel-keleten születtem, és ott igazából nagyon nehéz háborunk volt, ami igyekezett legyőzni Izrael államot, az volt a fő célja. És mostantól, vagy hát attól az időszaktól, amikor toboroztak engem, egyre nehezebb volt a közel-keleti helyzet. Izrael az én én értelmezésem szerint gyakorlatilag egy egzisztenciális helyzet nehézségben volt. Mára is így van ez, de azért továbbra is nagyon sok veszélynek vagyunk kitéve, ami nagyon, ami teker győznünk. Terrorizmus ehhez tartozik. Tehát nagyon sok olyan példát tudunk mondani a közel-keleti térségből, Hamász, Hezbollah, Jihad, és így tovább. De ezen túlmenően is voltak nehézségek. Tehát az egyik nagy feladatunk az iráni nehézségek legyőzése, aki nem hajlandó elviselni és elfogadni Izrael létezését és a mi értékeinket.
1: Izrael atomfegyvereiről fegyvereire visszatérve, már a felvezetőben elmondtuk, hogy jól tudjuk, hogy a Mossadon belül is a te tevékenységedhez köthető volt az, hogy az atomfegyvereknek a titkos dokumentumait a Mossad ügynökeinek sikerült kilopnia Teheránból és Izraelbe vinnie?
2: True.
3: Valóban így volt, tehát ez volt az egyik művelet, amit én igazgatóként vezényeltem le. Hát személyesen, sőt, akár szakmai szempontból azt mondhatom, hogy Iránnal foglalkoztam igazából már az 1990-es évek óta. 1990-es vagy 91-es év volt az első olyan művelet, amelyben én már részt vettem Irán ellen. Először meg akartuk nézni, hogy mit tesznek az atommal. Nem tudtuk akkoriban még, hogy Irán hova megy az atomenergiájával. Tehát nagyon sok információt próbáltunk begyűjteni, és hát be is tudtunk hatolni később Iránba. 2016-hoz érkeztünk, akkor már nem újonc voltam, akkor már a Mossad igazgatójaként dolgoztam, és láttuk, hogy valami furcsaság történik. A Mossad Fakhrizadeh, aki akkoriban vezette az ottani egységet, az nagyon furcsa dolgokat művelt. Miután az Irán atomegyezményt aláírta Egyesült Államokkal, Kínával, Oroszországgal, illetve Németországgal, Franciaországgal és az Egyesült Királysággal, tehát hogy bár aláírta ezt az egyezményt, úgy láttuk, hogy nagyon diszkrét módon, de megpróbált anyagokat begyűjteni az egész országból, és elszállított ezeket a dokumentumokat valami ismeretlen helyre. Tehát én akkor azt mondtam az embereimnek, igazából két dolgot mondtam. Egyrészt, hogy meg kell tudnunk, hogy hol vannak ezek az anyagok, a második pedig, hogy amikor már tudjuk, hogy hol vannak, akkor el kell hozni hozzánk. Hát ez nagyon sok előkészítést igényelt, tehát 2016 januárjától 2018 januárjáig nagyon, ami egy nagyon hideg, sáros nap volt egyébként. Mi ugye nem igazából vagyunk hozzászokva az ilyen idejáráshoz, nálunk sok a napsütés, de minden esetre úgy döntöttünk, hogy behatolunk a helyszínre, és körülbelül fél tonnányi dokumentumot vittünk haza Izraelbe, és az alapján sok mindent megtudtunk, és ezek szörnyű titkokat fedtek fel az Irán atomprogramról. És az az igazság, hogy még számunkra is igazából ez sokkoló volt.
1: A Mossad nyilvánvalóan a világ talán legjobb titkos ügynöksége. Az előbb ugye említetted, hogy ahogy behatoltatok Iránba, és elhoztátok ezeket a dokumentumokat, és én most eszembe jutott egy csomó olyan történet, ami a Mossadhoz kötődik. Ott volt az Entebbe hadművelet, ugye amikor Ugandából a túszokat szabadította ki a Mossad 1976-ban, vagy Adolf Eichmann Argentinából való megszöktetése 1960-ban. A csipogó, a pagerek felrobbantása Libanonban a terroristáknál. Még sorolhatnám ezeket. Azt szeretném tudni, hogy te, mint Mossad vezető, tudsz-e nekünk akár egy számot mondani, egy arányt, hogy mennyi ember életet tesztek kockára egy-egy ilyen akció, egy-egy ilyen művelet során, azaz bele van-e kalkulálva, hogy nem mindenki jön élve haza ezekből?
2: Well, it is a very good question. I'm happy that
3: nagyon jó a kérdés. Nagyon örülök itt ezzel a kérdésnek. Mert ugye a kard végén mindig van tucat ember. Őket operátoroknak hívjuk. Egyébként férfiak és nők is vannak. Akiket valahogy Izrael államból behatolnak egy másik ellenséges ország területére, és valamiféle műveletet végén hajtanak. Lehet, hogy információt gyűjtenek, valamit tönkretennek, vagy szétszednek, tehát éppen az adott feladattól függően. És a kard vége, a csúcsa, az néhány emberből áll csak, mondjuk néhány tucatnyi emberből, de persze mögöttük egy hatalmas szervezet áll. Pontosan tudom ezt, mert minden alkalommal, amikor valami sikerre vittünk, akkor mindig megköszönöm az embereknek a munkáját. Általában összegyűjtöm őket a Mossad főhadiszállásán az auditoriumunkban. Hát nagyon sok ilyen eset volt, de volt egy alkalom, amire utalt is, az iráni atom archívum, és akkor, amikor köszönetképpen összegyűjtöttem a csapatot, akkor majdnem 800-an voltak. Hát ugye nagyon sok területen dolgoztak, a kommunikációval, a logisztikával, a motorokkal, a teherautókkal, az adatok begyűjtésével, illetve a dokumentumok biztonságba helyezésével és a komputerekkel, és így tovább. Tehát ez egy hatalmas művelet volt. Tehát szint olyan, mi egy karmesterként kellett egy teljes zenekart vezényelnem, hogy mindenki ugyanazt a dallamot játsza ugyanabban az időben, hogy azok a néhány tucatnyi ember, aki végül is oda megy a helyszínre, azok biztonságban legyenek és sikeresek legyenek.
1: Hadd tegyek fel most egy relatíve aktuálisabb eseményről néhány kérdést. Mi történt rosszul 2023. október 7-én, amikor a Hamas behatolt Izraelbe, és mészárolt és túszulejtett izraeli állampolgárokat. Mi ment rosszul?
2: Everything went wrong.
3: Minden rosszul ment. Azt gondolom, hogy ez volt a legnagyobb katonai és titkosszolgálati kudarc 1973-on, amikor is Szíria és Egyiptom együttesen meglepte Izraelt, és akkor hát tényleg területet vesztettünk majdnem akkoriban, hát azóta nagyon sok idő eltelt, és önhöz hasonlóan mi azt gondoltam, hogy nagyon sokat tanultunk, talán az egyik legjobb vagyunk, de ez nem így volt. So long. És valószínűleg a Hamas már nagyon sokáig tervezte ezt az akciót,
2: was a terrible one, and to me it was
3: és
2: a great
3: egy rettenetes kudarc volt az eredmény.
2: Hogyha
3: néhány mondatot még mondhatnék
2: erről, a nemzetbiztonsági szinten igazából két lépcsős
3: védelemről beszélhetünk. Az első az a titkosszolgálati lépcső. Hát szeretnénk tudni, hogy az ellenség mit tervez, hogy ki mit tervez az országunk számára, a terroristák, vagy bárki más. De nagyon fontos, hogy ismerjük az ellenség terveit. És hát természetesen ennek ellen kell menni és tönkre tenni. A második lépcsője, vagy szintje a védelemnek az, hogy két dolgot tudnunk kell. Az egyik az, hogy nem tudunk mindent, a második pedig, hogy nem tudjuk, hogy mit nem tudunk. Mert az ellenség akar tudni bizonyos dolgokat, az ő titkaikat elrejteni, a helyi FBI is úgy működik, hogy megpróbál behatolni terrorista szervezetekbe, hogy megtudjunk bizonyos dolgokat, amit nem tudunk. És az az igazság, hogy október 7-én ez a két védelmi szint összeomlott. Nem volt a titkos szolgálat sem jó, nem tudtunk eleget, a második pedig, hogy nem tudtuk, hogy mit nem tudunk. 1500 terrorista be tudott hatolni a területünkre, és nem tudok ennél nagyobb kudarcot elképzelni, hogy be tudtak jönni a mi országunkba. Azóta én azt gondolom, hogy jobbak vagyunk.
2: Many people, unfortunately,
3: nagy sajnálatos módon nagyon sok ember életet vesztettünk, akár civileket, katonákat, kisgyermekeket is, akiket lemészároltak a terroristák. De most, ha stratégiai szempontból nézzük az esetet, akkor azt mondom, hogy azóta nagyon sokat fejlődtünk. Természetesen a gázai övezetben még mindig vannak harcok. A Hamas megpróbáljuk meg semmiképpen. Természetesen ők mindent megpróbálnak, hogy továbbra is ellenálljanak nekünk. És néhány héttel, hónappal az események után a Hamashoz még sokan csatlakoztak, velük is felveszünk a hajszót, például Iránnal is. Lehet, hogy nem sokára lesz valamiféle megegyezés. Ugye most úgy tudom, hogy most az Egyesült Államokban is próbálnak valami megállapodásra jutni, akár a napokban. De október 7-ére visszatérve, a legfontosabb dolog az, hogy én nagyon remélem, hogy nagyon nagy tanulságot vontunk le, hogy szerénynek kell lennünk, sokkal óvatosabbnak kell lennünk, azzal kapcsolatban, hogy mit tudunk, és mit gondolunk, hogy mit tudunk, és hogy kik vagyunk. Mi a legjobbok vagyunk, mindig a legjobbnak kell lennünk, mindig.
1: És most Évára néz Joszi, mert ő az olimpiai bajnok.
3: És ezt nagyon értékelem, mert az ember mindig a végéig küzdjön, még egy picit, még egy kicsit jobb legyen, egy másodperccel jobb legyen, hogy még egyen jobb legyen a művelet, amit végrehajt, mert az olimpiai bajnokokhoz hasonlóan nem akarunk másodikok lenni, nem lehetünk másodikok, mert ha másodikok vagyunk, akkor lehetőséget adunk a Hamasznak, hogy behatoljon a területekre, és ez azt jelenti, hogy mondjuk a titkosszolgálatunk nem elég jó. És azt gondolom, hogy ez egy hatalmas tanulság, amit levonhatunk. És hozzátenném, hogy a Mossadot nem érintette ez az ügy. Sajnálatos módon minket nem engedtek a tűz közelbe. A helyi szolgálatok, a katonai szolgálat, az FBI, a helyi FBI azt mondta, hogy nem jöhettek Gazába, ez a mi ügyünk, nincs rátok szükség.
1: Az előbb azt mondtad, hogy nagyobb szerénységre tanított ez benneteket. Ugyanakkor ugye én is említettem ezt a sok-sok hadműveletet, az Entebbeit, az Adolf Eichmann-t, a müncheni terroristáknak a kivégzését, amelyek ugye mind titkos akciók voltak. Ugyanakkor nekem az volt a benyomásom, hogy amikor ezek ugye véget értek, Izrael ezt nagyon büszkén publikálta a világban, hogy látjátok, mire vagyunk képesek. Ezt jól érzem?
2: Absolutely yes.
3: Igen, teljesen.
2: It's a different time today.
3: Igen, de már más időket élünk.
2: In the past, and even in my time,
3: igazából régebben, sőt az én karrierem alatt is nagyon kevés eredményről számoltunk be a műveleteink után, és például az atomarchívumról is beszélt helyes módon, amikor Izrael miniszterelnöke egy nyílt sajtótájékoztatót is tartott, és angolul leírta a művelet eredményeit. Természetesen abban nem ment bele, hogy hogyan végeztük el ezt a műveletet, milyen lépéseket tettünk, hanem magáról az eredményről beszélt. És azt nagyon sokan kritizálták Izraelben. Azt mondták, hogy hát a Mossad egy kicsit most más arcát mutatja. Még a siker, ilyen nagy siker után is sokkal szerényebbnek kell lennünk. De mint mondtam, most már egy új világot élünk, és hát fontos, hogy lássuk, hogy a világ minden táján az embereknek tudniuk kell két dolgot. Egyrészt, hogy mi képesek vagyunk bizonyos dolgokra, ha akarunk. Például a csípogók esetében azért nem kell mondjuk egy sajtótájékoztatót tartani, mert ez magától értetődő, hogy mi történt ott.
1: Azt, bocsánat, de azt Izrael magára vállalta a csípogókat?
2: According to phone reports.
3: A külföldi jelentések alapján, igen.
1: Okay.
2: Yeah, this is what we do. But yes, I mean, actually, the first pager was approved by me.
3: Igen, de az első egyba volt, azt én hagytam jóvá, igen, én személyesen.
2: Some 10 years ago or so.
3: 10 évvel ezelőtt körülbelül.
2: But the entire thing is kind of a discreet thing. How did we do it?
3: Itt nekünk diszkrétnek kell lennünk, hogy hogyan is dolgozunk. Tehát például hogyan tudjuk, hogy ki az ellenség, mit tervez a mi esetünkben. De hát ez persze egy nagyon nagy csapatnak az összefogásának az eredménye. Tehát, hogy megszerezzük az információt. És hát például ez a ellátási láncába be kell menniük. Tehát nagyon sokszor akár a Google segítségében megnéznek bizonyos dolgokat, amelyre szükségük van, és akkor kommunikálnak velünk, és néha a Mossad főhadiszállásán látunk, hogy mondjuk csipogókat, vagy valamilyen telekommunikációs dolgot szeretnénk, tehát bejönnek ezek az igények az ő oldalukról, és nem is tudják, hogy igazából erre a Mossad válaszol. Hát igazából erre is sort került.
1: Egyébként a mesterséges intelligenciának és a közösségi médiának milyen szerepe van a mai titkos szolgálatok munkájában?
2: Well, there are two different segments here. I mean,
3: két különféle szegmensről beszélünk.
2: AI has been used at the Mossad headquarters.
3: A mesterséges intelligenciát a Mossad már nagyon régóta használja.
2: Some of the equipment that we use is
3: vannak olyan eszközök, amik kifejezetten mesterséges intelligencia alapotak. Nagyon jó minőségű izraeli technológiát használunk. A műveleteink során. Tehát minden alkalommal, amikor valamire szükségünk van, akkor vagy a Mossadnak a technológia osztálya fejlesztett ki, vagy a védelmi iparunk segítette kifejleszteni. Hát egy kicsit olyan, mint a James Bondban a Q.
1: De bocsánat, láttam egy interjút egy volt CIA ügynökkel, akinél rákérdeztek arra, hogy azok a technikai kütyük, azokat honnan szerzik. És azt mondja, hogy hiszik vagy nem hiszik, 90%-át az Amazonról rendeljük. Ez nálatok is így van?
2: So that's a former CIA. They've ordered it from Amazon. Who did?
1: I don't know. That's a former CIA agent who told this. I can give you the name in the break. Anyway. Vagy ti magatok gyártjátok le ezeket.
2: That's not the way they eventually order stuff. Because
3: egy ellátási láncot akarunk behatolni. Például jelen esetben, akkor meg kellett néznünk, hogy hogyan tudunk információt gyűjteni az ellenségről. És itt a fő vízió az volt, hogy nekem szükségem van arra, hogy tudjam, hogy nekik mire van szükségük. És onnantól kezdve fel tudom venni a kapcsolatot, mert az Amazon nem csipogókat ad el, olyan szofisztikáltabb dolgot nem árulnak, amire nekik szükségük van. Hát lehet, hogy egy kompjúterhez egy egeret eladnak, de hát nagyon fontos, hogy mi behatoljunk ebbe a rendszerbe, akár mondjuk úgymond idézőjelben az Amazon rendszerbe. De mi kialakítottunk egy ellátási rendszert gyakorlatilag, tehát, és elértük azt, hogy amire nekik szükségük van, azt tőlünk rendeljék meg, anélkül természetesen, hogy tudnák, hogy a Mossadtól.
1: Az igaz, hogy a Mossad... Az igaz, hogy még reklám YouTube videókat is készítettetek, hogy ezeket a pagereket népszerűsítsétek?
3: Igen, hát a világban élünk, használjuk a lehetőségeit. Ugye a közösségi médiáról is szó esett. Igen, ez egy nagyon fontos eszköz számunkra. A helyi identitások, vagy a nemzeti identitásokat valamivel alá kell támasztani közösségi médiával. Tehát, hogyha meg szeretném tudni, hogy például ön ki, hát ugye tudom már a nevet, a rádió műsort, akkor gyorsan, könnyen megnézhetem, hogy kivel dolgozik például, és akkor a közösségi médiát megnézem. De az operátoraink esetében pont az ellenkezője igaz. Nagyon fontos, hogy ne tudjuk, hogy ők kik. Tehát például én Jeruzsálemben születtem, izraeli zsidó vagyok, és nem mehetem oda mondjuk Iránba, bekopogtatok egy ajtón, és azt mondom, hogy Jossi Cohen vagyok, a titkos ügynök, szeretném tőlem csipogót vásárolni?
2: Tehát
3: pont az ellenkezőjét kell megtennünk. Tehát gyakorlatilag egy új identitást kell kialakítanunk, amely a közösségi média és alátámasztást tesz. Ez nem valóságos. Tehát itt egy hatalmas mesterséges intelligencia gépezet dolgozik számunkra, amit mi találtunk ki. És ez azt biztosítja, hogy abban a pillanatban, amikor valaki lát engem, és amikor megmutatom valakinek az új fedő identitásom, akkor az emberek hiába ellenőriznek minket, megtalálnak minket. Nem akarom, hogy a valós énemet találják meg. Tehát egy kicsit másképp kell gondolkozni manapság, mint korábban. És nem csak a pozitív oldalról lehet megközelíteni, hanem a negatívról. Mert hogyha valaki fel akarunk fedni, hogyha valakiről azt mondjuk, hogy nincs joga ahhoz, hogy valamit meg tudjon valótlanítani, és azt akarjuk, hogy a világ tudjon erről, hogy ő milyen ördögien él, akkor az ember a közösségi hálóhoz, illetve a médiához tud fordulni, és ez működik.
2: Influence operations.
3: Igen, ezt az influencer műveletnek hívjuk.
1: Jövünk vissza egy pár perc múlva, rövid hírek, és folytatjuk a beszélgetést.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
5: Kiesett az egyik blokkpakson, de nem kell aggódni az energiáért. 1,5 millió emberen segít az őszi áfa csökkentés. Segítenek a könnyű étkek a hűségben. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. A Duna rekordalacsony vízállása miatt leállították a paksi atomerőmű 3-as blokkját. A gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán hangsúlyozta, nem üzemzavarról, hanem előre tervezett és végrehajtott leállásról van szó. Kapitány István hozzátette, az ország energiaellátása továbbra is biztosított, a kieső mennyiséget más hazai erőművekkel, megújuló energiával és behozatallal pótolják. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, amennyire csak lehet kerüljük a tűző napot, árnyékoljunk odahaza, ez sokat segíthet. A katasztrófa védelem weboldalán elérhető a léghűtött helyiségek listája, ahol bárki felfrissülhet. Aki autóban hagyott gyermeket vagy állatot lát, hívja azonnal a 112-t. Igyunk bőségesen vizet és könnyű étkeket együnk. Visszafogott táplálkozással könnyebben átvészelhetjük a hőhullámot. Erről beszélt rádiónknak a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ táplálkozástudományi főosztályának vezetője Zentai Andrea.
6: Az időseknél ilyenkor nem csak a szomjúságérzetük, hanem az étvágyuk is nagyon csökken, és ezért sokkal kevesebb energiát, tápanyagot vihetnek be, mint amire szükségük van. Ezért nagyon fontos az, hogy mennyire lehet kombinálják a folyadék és tápanyagbevitelt. Erre kiválóan alkalmasak például a zöldséglevesek, főzelékek, mártások, vagy mondjuk az ilyen különböző gyümölcsturmixok, amiket nagyon jól lehet dúsítani.
5: 1,5 millió embernek segítenek azzal, hogy ősztől 5%-ra csökkentik a tűzifa áfáját, írta közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András szerint őket most éri utol a rezsicsökkentés. Megerősítette, a döntés már megszületett, és a részletes szabályozást később ismertetik. Megkezdődött itthon az őszi barack szezon, már országszerte megjelentek a korai és középérésű fajták. Egyre több helyen szerveznek szedd magad szüretet, így a családok közvetlenül a termelőktől is vásárolhatnak. Most úgy 2400 hektáron termesztenek őszi barackot, leginkább Csongrád-Csanád, Pest, Bács-Kiskun és Tolnavár megyében, de ez már csak ötöde a korábbi csúcsnak. Napos idő valószínű, itt-ott kevés fátyol felhővel, frissítő zápor továbbra is kizárt. 32 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, még késő este is 23-26 fok következik. Azt mondják a meteorológusok, napról napra melegebb lesz. Szombattól vasárnaptól 40-41 fok körül platózhat majd a forróság, hogy meddig marad, azt most még nem tudni. A legfrissebb előrejelzések szerint a jövő hét második fele hozhat némi enyhülést.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
5: Egyre többen autóznak a főváros felé, az M3-ason, az M0-as csomóponttól, az M5-ösön Ócsától, a 11-esen Szentendrétől, a 31-esen Maglódtól, az 51-esen Dunaharasztitól. Szakaszos torlódásra készüljenek az M1-esen is, Bicske és az M0-as között szintén Budapest irányába. Aszfaltoznak az M6-oson Pécs felé, Szekszárd és Bártaszék között, nem lehet autózni a belső sávban. Jelzőlámpás irányításra készüljenek. készüljenek több szakaszon is a 38-ason Tokaj és Tarcal között. Félpályás korlátozás érvényes a 42-esen Földes és Berettyóújfalu között, jelezte az Útinform.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor. Bocskor Best of.
1: Vendégünk továbbra is Yossi Cohen, a Mossad volt vezetője, hihetetlen érdekes történetekkel, és a hírek alatt mi természetesen beszélgettünk, be nem állt a szánk, és nyilván nem mondhatom el, de megkért, hogy ne mondjam el azt, hogy miről beszéltünk. Ugyanakkor egy valami mégis érdekelne, Yossi. Azt lehet tudni, hogy te sokszor voltál terepen, és akár más állampolgárnak is kiadva magad, közelítettél meg célszemélyeket. Ez a megközelítés, ez hogy történik? Tehát hogy kerülsz valakinek, aki téged nagyon érdekel, a bűvkörébe, közelébe, esetleg bizalmába?
2: Okay, I'm not sure that I can tell you the entire story.
3: Hát a teljes történetet persze nem mondhatom el, de talán a logikát meg tudom osztani itt mindenkivel. Tehát a célszemélyek, akiket úgymond toborozni akarunk, mert pontosan tudjuk, hogy mit csinálnak, azokat nem az operátor döntik el. Tehát nem mi döntjük el, hogy ki a célszemély, hanem a központú titkosszolgálata, és ők elmondják, hogy potenciálisan hol tudunk mondjuk információt beszerezni. Lehet ez mondjuk egy terrorista, aki meg akar támadni valami létesítményt, akár lehet zsidó közösség, akár egy nagykövetség, lehet valaki tehát valaki, aki terror tevékenységeket akar folytatni a világ valamelyen táján, vagy akár programból, akármilyen kormányból, tehát bármi, lehet Irán, libanoni kormány, vagy bármilyen kormány is lehet. Tehát nem mi döntjük el, hogy ki a célszemély, vagy a célpont, hanem a Mossad központja dönti el, hogy ki az a célszemély, akit meg kell közelítenünk. És hogyha mondjuk egy adott cél megkapjuk, mint feladat, akkor először is mindent megtanulunk róla, és minden kapacitásunkat bevetjük annak érdekében, hogy megtanuljuk, hogy ő, és ez lehet férfi vagy nő is akár, kicsoda, hol élnek, mit csinálnak, mit szeretnek, mit nem szeretnek, hogyan élik az életüket, hova utaznak, mi a hobbiuk, mitől félnek, mi az ambíciójuk, milyen csalódás érte őket az életben, házasok-e, gazdagok-e, na, okosak vagy buták, agresszívek. Tehát mindent megpróbálunk összegyűjteni róluk, és minél vastagabb a róluk szóló fájl, annál biztosabban tudjuk, hogy hogyan kell őt megközelíteni. De hát ezek sokszor nem kézzelfogható dolgok. Előfordul, hogy van olyan célszemélyünk, akiről nem tudunk túl sokat, és a könyvemben is van erről egyébként egy példa.
2: For him it would be seen
3: amikor is a célszemét számára úgy tűrhetett,
2: banal, naív,
3: hogy egy banális, naív szeméről van szó, aki véletlenül ott volt a Párizsban, ugyanaz a szállodában reggel, és ő persze nem tudta, hogy én mindent tudok róla, de én ott voltam miatta, de hát ő persze nem tudja ezt, és éppen az adott reggelen, hogyha azt megkérdeztem, hogy odaülhetek az asztalához, vagy arabul fogok beszélni például hangosan a pincére, és akkor ez felkelti a figyelmét, és akkor elkezdünk beszélgetni. Vagy az is előfordul, hogy a szakmai karrierjéhez próbálunk csatlakozni, akár mondjuk a tudományos hátteréhez. Tehát mondjuk azt mondjuk, hogy itt ezek vagy azok vagyunk, és hát persze ők nem tudják, hogy nekünk egy fedő történetünk van, amit éppen megosztunk vele. Tehát nagyon sok ilyen példát hozhatnék, és igazából eljut egy olyan, ahol gyakorlatilag személyes szinten is van a művelet. Tehát amikor sok évig úgy dolgoztam, hogy mindenkivel, akinek saját története van, saját karrierje, szakmája van, személyes szinten voltam kapcsolódva. Van olyan, hogy konferencián voltam, ahol sok száz ember volt, de csak egy célszemély miatt, vagy valami rendezvény volt, és meghívtam valakit, vagy el akartam menni valamiféle rendezvényre, és azt mondtam, hogy mondjuk hasonló rendezvényen voltam már 20-szor, akár például Budapesten. Ó, hát ez egy olyan rendezvény, ami a szakmámhoz kapcsolódik, és akkor ott tudok vele találkozni. Tehát nagyon sok mindent megtehetünk annak érdekében, hogy megtaláljuk őt, de hát ez persze még csak a kezdetek kezdete. Az a műveletnek a magja, a lényege az, hogy a célszemélynek azt kell gondolnia, hogy a legjobb barátok.
2: And that's the magic.
3: Ez a varázslat, hogy ezt hogy érjük el.
1: Nyilván fedett ügynökként ez egy siker, hogyha a bizalmába férkőzöl. Volt-e olyan, hogy a végén elmondtad, hogy te egy Mossad ügynök vagy, tehát leleplezted magad?
2: Oh, yeah.
1: És ilyenkor mi történik vele?
2: Absolutely. Yeah. Well, what we are trying to do is that
3: mi megpróbáljuk azt
2: to
3: elérni,
2: let the target
3: hogy a cél személy
2: live peacefully with what has happened in the
3: békében éljen azzal, ami
2: no
3: amúgy van történt.
2: Wants to feel that he
3: senki
2: had been manipulated
3: nem akarja, hogy azt gondolják, ahogy azt kelljen gondolnia, so hogy őt manipulálták, vagy becsapták. Tehát hirtelen itt megváltozik a sztori. Tehát egy másik szereplőt is behívunk a játékba ilyenkor. És akkor azt mondjuk, hogy gyakorlatilag felfedjük a függönyt, vagy hát elmegy a fal közöttünk, mert a legjobb ügynökök, tehát mi ügynökként vagy forrásként utalunk rájuk egyébként, tehát azok a legjobbak, akik pontosan tudják, hogy kik vagyunk. Tehát ha tudják, hogy ők Izraelnek, a Mossadnak dolgoznak, ők lesznek a legjobb forrás. Tehát azután már nincs választás. Azt mondjuk, hogy jó, akkor ez az a munka, amit közösen fogunk most elintézni, ezt meg ezt fogod megtenni, és ezt persze kompenzálni fogjuk.
2: I will get in return the intelligence you have or the operational
3: információért, akár Iránban, akár Damaszkuszban megszerzett információban a kompenzációt.
2: De
3: nagyon fontos, hogy lássuk, hogy egy izraeli titkosszolgálatnak dolgoznak, hogy ezt tudják egy idő után. Számukra, ugye ez egy nehézkés dolog, hiszen a saját nemzetüket csapják be, és sőt, ezen túlmennek, hogy az ellenséghez átállnak. És ez egy nehéz érzés, és ezért egy ilyen biztonságos teret adunk neki. Tehát elmondjuk nekik, hogy mi kik vagyunk, de igazából sokszor egyébként nem is akarnak erről tudni. Sokszor szívesen mennek tovább a mi fedőtörténetünkkel. Megkérdezik, hogy mire van szükségünk. Én most már értem, hogy te mégse Daniel vagy Gabriel vagy, vagy László vagy bárki, hanem Jossi vagy, de maradjunk a fedőtörténetnek. Tehát sokszor azt látjuk, hogy egy távolságot akarnak megtartani, hogy ezáltal is a realitást egy kicsit távolabb lépjenek.
1: Amikor ezt a munkát végezted, volt-e már családod, és ők tudták-e, hogy milyen munkát végzel?
2: I had a real family.
3: Igen.
2: Or a family undercover.
1: That's a question.
2: I had few wives undercover.
3: Hát fedő a sztoriban volt néhány feleségem egyébként, sokszor ott voltak velem egyébként a művelet során.
1: Álfeleségek.
3: Álfeleségek, igen, de nem volt soha gyerekem.
1: Fake wives.
2: Fake.
1: Okay, cool.
2: They were not really mine. They were
3: tehát nem voltak
2: Mossad
3: valóban a feleségeim, yeah, yeah. Okay, hanem okay. A Mossad operátorai voltak, és akkor úgy tettünk, mintha mi házas pár lennénk. De gyerekem sose volt a fedősztoriban. Tehát 8 éveseket jellemzően nem toborozunk a Mossadba. De valóban van egy családom, amikor a Mossad toborzott engem, akkor már házas voltam. Én 20 éves voltam, sőt, kevesebb.
1: A feleséged tudta, hogy mit csinálsz?
3: Elvettem a feleségemet.
1: Your wife, did she know what you're doing? Your real wife.
3: Yeah. Igen,
2: not,
3: igen.
2: Not all of it, but,
3: hát persze nem tudott mindenről, de alapvetően tudta, hogy mit csinálok. És hát azt mondta, hogy egy jó férj, amikor haza jössz, akkor bánjál jól a gyerekeinkre kell. És hát mivel házasok voltunk már, amikor a Mossad megkeresett, akkor ezt megvitattam vele. És hát az az igazság, hogy mindig azt mondjuk, hogy a toborzás során a családot is toborozzuk. Tehát nagyon fontos, hogy a házastárs pontosan tudja, hogy ő ez mivel jár számukra, a sok utazás. Hát igazából az ember sosincs otthon. Sokszor hónapokig távol voltam, 3 vagy akár 2 hónapig, néha csak hetekig.
2: The base,
3: például volt olyan, hogy az Irán volt a a központ. És hát sokat utaztam. Tehát nagy kihívás volt, de igazából túléltem, még mindig együtt vagyunk. És gyönyörű, 4 gyönyörű gyerekünk van.
2: And a half grandchildren.
3: És 8 és fél.
1: Wow, your granddad?
2: For a long time already, yeah.
3: Oh. Igen, már régóta nagyapa vagyok. A legidősebb unokám, egy lány, ő már 12 éves lesz nem sokára, tehát 8 gyönyörű unokánk van, és közel 9. De azt kell, hogy mondjam, azért ez nagy kihívás.
1: Azt hiszem, igen.
2: Going away from home every week.
3: Tehát, hogy minden héten elmegyünk otthonról, és fel kell vennünk a fedőtörténetünket, és hát bármi lehetek, persze, ilyenkor lehetek zenét, akár egy rádiósót vezethetnék, bármit. Lehetek egy művész, egy pszichológus, pszichiáter, hát valószínűleg sportoló nem, de bármi lehetnék. De egészen odáig, amíg haza nem érek, ez van, de amint kinyílik az otthon a ajtaja, az a feleségem rögtön a

0: utazik több vallás között, az nagyon érdekes. Hát én egyébként tanulmányoztam nagyon sokféle vallás, a síta, a keresztény, különféle muzulmán vallásokat. Minden esetre engem sokszor azzal vádoltak, szinte, hogy Hezbollah-val vagy iráni műveletek során én jobban tudok dolgozni, pont az én vallásokat vallásos háttere miatt. Ennek az az oka, mert hogyha értjük, hogy valakinek van valamiféle hite, tehát hisz valamiben, akkor sokkal jobban megértjük ezt a személyt, és sokkal jobban meg tudjuk érteni, hogy számukra mi lehet a mozgatórugó, és hogy miért van az, hogy úgy viselkednek, ami a mi vallásunk ellen lép fel. De gyakorlatilag a kérdésre visszatérve, igen, az emberiségnek igenis szüksége van valamiféle hitre. Ezek lehet humanitáriánus okok, vagy filozófiai gondolatok, vagy bármiféle olyan vallás, ami támogatja az emberiség jó oldalát, de nem a rossz oldalát. Sajnálatos módon vannak olyan vallások, amit kihasználnak, és még mindig kihasználják negatív módon az emberiség ellen. Vannak olyanok, természetesen olyan vallások is, amit az emberiség javára fordítanak, de én nagyon hiszek az emberiségben, a nemi egyenlőségben, a szabadságban, és nagyon sok olyan értékben, amit mindannyian osztozunk valószínűleg. Tehát nekem teljesen mindegy, hogy te ki vagy, mi vagy, addig, amíg saját magadat vagy másokat nem bántasz ezzel. De én azt gondolom, hogy a vallás alapja, ha produktív, akkor igazából nagyon jó szolgálatot tud tenni, például akár az országunk számára is.
1: Csak azért kérdezem, mert hogy Közel-Keleten ugye nyilván arról lehet hallani, hogy a háborúk többségében vallási háborúk, hogy a vallás fanatizálja egymás ellen a különböző népeket, és ezért kérdeztem azt, hogy van-e egyáltalán szükség rá, ha nem volna vallás, akkor lenne ennyi konfliktus?
2: Yeah. It's a great question. That's what I referred
0: Utaltam arra a tényre, hogy a vallást néha a saját emberei negatívan manipulálják. Az egyik teljesen szélsőséges eset, egyébként magában Iránban, az az, hogy a saját vallásokat arra használják, ami az iszlámnak egy verziója, a szunitáknak egy moderne verziója, és most mindenki, aki nem sita. Annak ellenére, hogy ezek mind az iszlám valláshoz tartoznak, ezért annak ellenére vitát szítanak, és azt mondják, hogy ha nem csinálod azt, amit ők akarnak, az ő vallásos elveik alapján, akkor meg kell, hogy halljál. De hát ez a történelmen sokszor volt így, és sajnálatos módon nagyon sok vallást használtak ki negatív módon egymás ellen, kijátszottak egymás ellen. Ez egy rettenetes dolog. Tehát a kihasznált vallás nem tesz jól, de ha a vallás azt célt szolgálja, hogy közös értékeket képviselünk, akkor azt támogatni kell, mert az a közösségeket pozitívan tudja befolyásolni. És hát a történelem sajnálatos módon azért gyakran azt mutatja, ahogy például a legtöbb háború, amelyet megéltünk, azok pont a vallásos nézetkülönbségekből adódnak.
1: Ránézek az órára, sajnos be kell fejeznünk lassan a beszélgetést, de egy valami még nagyon érdekel, hogy olvastam ugye politikai ambícióidról, azt tudom, hogy nagyon szorosan dolgoztál Mossad ügynökként, vagy Mossad vezérként Benjamin Netanyahu mellett. Most, mintha te aspiráns lennél a következő miniszterelnöki posztra, valóban szeretnél-e Izrael miniszterelnöke lenni? És ezt milyen módon próbálod elérni?
2: I'm super motivated to lead the country.
0: Én egyébként meg lenyűgöz ez a gondolat is, hogy esetleg vezethetném az országot. Tetszik a gondolat.
2: Strategy leaders.
0: Én egy stratégiai vezetője voltam.

0: Az Izrael államnak nagyon sokáig, nagyon sok vezetővel együtt dolgoztam, a magyar miniszterelnökkel is egyébként, meg az itteni titkosszolgálattal, tehát nagyon sok mindenkivel együtt dolgoztunk, és akár a régióban, az Egyesült Arab Emirátusok, Bahrain és így tovább, tehát velük együtt dolgoztam, de az amerikai elnökökkel, tehát én szeretem ezt, szeretem, hogy a hazámért dolgozom, és hát összesen majdnem 42 évig dolgoztam a hazámért, mert ugye először katonai szolgálatban, később meg a Mossadban. De én azt gondolom, hogy még nem jött el ennek az ideje. Tehát összességében azt mondhatom, hogy igen, tetszik a gondolat, soha, nem mondjuk azt, hogy soha, de ugye most lesznek választások Izraelben, és ezt a választási kampányt, ezt még nem fogom megélni. De talán a jövőben igen.
1: Egyébként miután mondtad, hogy dolgoztál ugye rengeteg politikussal, akár magyar vezetővel, de amerikai, orosz vezetővel is találkoztál, Putyinnal jól megértettétek egymást? Csak azért kérdezem, hogy mind a ketten a titkos szolgálatból jöttök, biztos van egy közös nyelv.
2: Nagyon fontos, hogy lássuk,
0: hogyha az ember az Izraelben, illetve a régióban él, akkor a legfontosabb dolog, hogy minél több barátunk, illetve szövetségesünk legyen. És azok az államok, akivel jó kapcsolatot építünk, arra ott nincs ránk szükség. És akkor folytathatjuk, mélyedhetjük a kapcsolatot. Hát például a franciákkal azért dolgoztam együtt, tehát megosztottunk egymással információkat akár, de a Mossadnak a következő feladata, hogy olyan vezetőkkel vegye fel a kapcsolatot, illetve szolgálatokkal, itt Putyinra is gondolhatunk, és az ő csapatára, ahogy tőlük, hogy ők jobban megértsék az izraeli érdekeket a mi régiónkban. És akkoriban, amikor Assadov elnök, szíriai elnök elkezdte a saját embereit kémiai fegyverekkel kiirtani. Obama volt akkoriban még a Fehér Házban, és azt mondta, hogy jól van, oda megyünk, ez nem szolgálja az értékeinket. De mit is csinált ténylegesen? Semmit. Az egyetlen dolog volt, hogy Putyin felhívta, és azt mondta, hogy Szíriában jók a kapcsolatai, meg tudja valahogy oldani, hogy ezeket a vegyi fegyvereket ne használják. És akkor Putyin mit is mondott, hogy a zsalusta, nagy örömmel. És aztán, és akkor a szíriai kormányzatba tal a Putyin sikere járt. Az az igazság, hogyha az oroszok belépnek egy területre, akkor nem vonulnak ki nagyon gyorsan. Tehát az oroszok elmentek Szíriába, mind hatalmas védekezési rendszer, védelmi rendszerrel érkeztek, légierőkkel is, és egyébként két kikötőbe is, és hát ugye közel volt ez Izraelhez, és hát meg voltak nekünk is a saját érdekeink. Tehát én azt gondolom, a miniszter elnök kihasználta az én kapcsolataimat, vagy lehetőségeimet, és akkor engem egyedül elküldött Putyin elnökhöz újra és újra és többször is. És amikor a Putyin elnököt meglátogatom, sokszor sok órát együtt töltünk, és egyébként hozzáteszem, hogy bármilyen ország vezetőjével találkozom, akkor valamiféle tiszteletet mutatok, mert hát pontosan tudom, hogy ez az ember, ez egy országot vezet, de hát ugye nekem is megvan a saját érdekem, hát van egy misszióm, valamiért ott vagyok, valami célom van, és hogyan fogom ezt bemutatni például akár Putyin elnöknek, és hogyan tudom elérni, hogy ő kedveljen engem. Tehát nagyon sok tárgyalást folytattunk, és szerencsére sikerült meggyőznem őt az izraeli érdekről, és hát egyet is értett ezzel. És nagyon érdekes Putyinban az, hogyha ő egy ígéretet tesz, az be is tartja.
1: Oké. That's a funny end.
0: Hát mondhatnék mást is róla, persze.
1: Jó, de az a baj, hogy itt be kell fejeznünk. Be kell fejeznünk. Én még órákig tudnék beszélgetni veled.
2: Yeah, me too. Thank you very much.
1: Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm. Sok sikert a könyvhöz Magyarországon is. És,
2: thank you very much.
1: És egyszer valamikor nagyon... egyszer valamikor nagyon büszke leszek arra, hogy személyesen ismerhetem Izrael majdani miniszterelnökét.
2: Thank you very much, Gabor. You will be invited into the ceremony.
1: Please, thank you.
0: Miniszterelnök leszek, akkor meghívnám a beiktatást.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
2: Thank you very much and good luck, Hungary.
0: És hát sok sikert Magyarországnak.
1: Köszönjük szépen.
0: Ugye egy új világ érkezett Magyarországra, új miniszterelnökkel, új kormánnyal.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönjük.
0: Sok sikert kívánok ehhez.
1: Köszönjük szépen, jövünk vissza Vogával. Köszönjük szépen, Yossi Cohen.
2: Thank you.
3: Tomi!
4: Piros?
3: Van kedved megint?
4: Tudod, hogy ki nem hagynám.
5: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
3: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
4: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
6: This is summer.
5: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsön velünk az emlékezetes pillanatokat.
7: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
5: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
7: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a kőbányai dobozos sör csak 289 forint. A Rio-Stick jégkrém 4 darab vásárlásától pedig csak 99 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
9: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
10: Mi? Ne! Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
9: Ugrok egy bombát!
10: Szállás.hu. Úgy is tett!
8: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
5: Páros mindennapok páratlan élményekkel. Potemix. Étrend kiegészítő férfiaknak. A lenyugvó napnak is van ereje. 0646 417 001.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő dobozat csak 599 forint, a magyar magszegény görögdinnye kilója pedig csak 189 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: A reklám után...
5: Hírek a Retro Rádióban.
12: Tragikus mérgezéssel is fenyegethet a pokoli hőség. A száp nem tengerjáróhajó, itt a figyelmeztetés. Elszökött a börtön elől, lecsaptak a zalai Áll Jézusra. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. A sivatagi forróságot hozó hőhullám érkezése miatt életbe lépett itthon a harmadfokú hőségriasztás. Az extrém kánikula mindenkit megvisel, készüljünk rá. A gyermekeket és az időseket viszont különösen, ezért figyeljünk rájuk. Idén naponta átlagosan 25-ször riasztják a tűzoltókat magányosan élő nyugdíjasokhoz, mert régóta nem adtak életjelet. A katasztrófa védelem figyelmeztetett, ahol nyílt égésterű vízmelegítő működik, ott mindenképp szereljenek fel szénmonoxid érzékelőt. A hőség miatt ugyanis légdugó alakulhat ki a kéményben, és ez életveszélyes mérgezést okozhat. A Duna rekordalacsony vízállása miatt leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokkját. A gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán hangsúlyozta, az ország energiaellátása továbbra is biztosított a kieső mennyiséget más hazai erőművekkel, megújuló energiával és behozatallal pótolják, jegyezte meg Kapitány István. Egyre többen vízideszkáznak a hazai tavakon, ám közülük sokan nem is tudják, hogy az életüket kockáztatják. A SZAP nem játék. Erre hívta fel a figyelmet rádiónknak a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnöke Bagyó Sándor.
13: A SZAP nem egy tengerjáró nagy hajó. Másodfokú viharjelzésben nem megyünk ki SZAP-ra. Nagy célben is nagyon meg kell tervezni, mit akarunk csinálni. Meg hát a mentő mellé az legyen ott. Hogyha nem is veszi föl, kötözze föl a SZAP-ra, és amikor veszélyesebbé válik a vízen tartózkodás, akkor vegye föl.
12: Olaszországban fogták el a zalai Áll Jézust. A 73 éves férfi 4,5 évet kapott itthon, ám meglépett a börtön elől. 23 rendbeli csalásért ítélték el, miután a szellemi követőitől jótékony célra kapott pénzt, csak nem 20 millió forintot elverte, elluxiszta. Azt állította, hogy Krisztus benne öltött újra testet, és spirituális energiával képes gyógyítani. Egyéni és csoportos foglalkozásokon prédikált az anyagi javak megvetés, a testi örömök mellőzéséről, és azzal fenyegetőzött, hogy aki elárulja őt, az súlyosan megbetegszik. Napos idő valószínű, itt-ott kevés fátyol felhővel, frissítő zápor továbbra is kizárt. 32 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, még késő este is 23-26 fok következik. Azt mondják a meteorológusok, napról napra melegebb lesz. Szombattól vasárnaptól 40-41 fok körül platózhat majd a forróság, hogy meddig marad, azt most még nem tudni. A legfrissebb előrejelzések szerint a jövő hét második fele hozhat némi enyhülést.
5: Retro Rádió közlekedési hírek.
12: Kifejezetten erős a forgalom az M1-es terelt szakaszán Budapest felé. Óbarok és az M0-ás között lassulás, szakaszos torlódás alakult ki mindkét sávban. Munkavégzés akasztja meg az előrejutást az M5-ösön a főváros irányába az M0-ás közelében. A 23-as és a 24-es kilométer között csak egy sáv járható, már 2 kilométeres a torlódás. Az M5-ösön átépítik a Kecskemét észak csomópontot, csak a Budapest felé vezető felhajtót használhatják. Aszfaltoznak az M6-oson Pécs felé Szekszárd és Bártaszék között, egy sáv szabad, jelezte az Útinform.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor Best Of.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Hello, Vokci! Jó reggelt!
2: Boldog jó reggelt nektek is, sziasztok mindannyiatoknak! Hello!
1: Hello!
2: Anett, meg ne szólaljon, Anett!
3: No, majd most akartam! Jó reggelt!
2: Szervusz, Anett!
1: Anett, rettet!
2: Évi, hello! Szia. Gyuri, hello!
1: Jó reggelt!
2: Ez, jó, soha többet, ez volt az utolsó, oké? Okay? Szerintem a jó reggelt mindenkinek benne van. Na, gyerekek, ezzel a témával sajnos nem tudunk ereket foglalkozni, megint beleszaladtam egy nagyon nagy, hát az AI azért jó egyébként, mert ha másra nem jó, hogy összegyűjt egy csomó olyan adatot, amit egy kutatóintézet nem nagyon tud az AI segítsége nélkül. Tehát ő a világ minden pontjából szedi az adatokat annélkül, hogy azok tudnák, hogy őket kérdezik, mert mit csinál az ember? Önmagától elárul magától mindent az AI-nak, igaz? Mert azt hiszi, hogy az a nagy titoktartó illető, a rossz sebet magába építi, és visszaél vele, érted? Na, mit sütöttek ki? Mik azok a legfontosabb okok, amik a félrelépést egy kapcsolatban elősegítik? És az első, ami érdekes adat, az, hogy az emberiség 50%-ánál több az az illető, aki félrelép egy kapcsolatban.
1: Anett!
2: Na ez milyen?
3: Ez durva.
1: Több, mint a fele. Érted? Több, mint a fele. Tehát igen. Több, mint minden második.
3: Jól igen. Van. Jól van, értettem.
2: Nagyon szépen
3: először.
2: Mondtad.
1: Több, mint minden
2: na
1: második.
2: Most igen. Tovább megyek. Ha nem számítjuk bele azt, hogy pusztán ez testiségre vonatkozik, és még a gondolatkísérleteket is belevesszük, akkor ez közelít a 100%-hoz.
1: Aha, jó, mert tisztázunk kell, hogy mi számít megcsalásnak, de a testiséget vesszük, akkor itt volt a minden második, tehát itt négyen vagyunk. Annett, te megcsalod a párod?
3: Dehogy is.
1: Évi, te?
3: Nem.
1: Akkor mi ketten maradtunk, Gyuri.
4: Ajaj.
1: Tehát, hogy akkor mi ketten vagyunk azok, akik megcsalók.
4: Vagy valakik hazudnak.
1: Vagy valakik hazudnak, és mi vagyunk, és mi tudjuk egyébként, hogy mi megcsalók vagyunk-e, és miután én például tudom, hogy én nem, ezért lehet, hogy te vagy az, Anett.
4: Könnyen
3: lehet. Biztos, hogy nincs igazad. Hogy lenne már igazad? Tehát,
4: aki nagyon hangoztatja, az lehet, hogy az a ludas.
2: Jó van, gyerekek, én megyek Gyuri. Is.
1: Ne menjél, Vokci, ne menj sehová. Hát tüzet raktál, és elrohansz.
2: Holnap reggelig el lesznek.
3: Az biztos.
2: Annyira tetszik az okfejtés egyébként. Tehát Anett nem, ön nem, Évi nem. Én meg tudom, hogy nem, úgyhogy biztos, hogy ti vagytok azok.
1: Pontosan, pontosan így megy ez.
2: Egyébként megmondom őszintén, van benne valami.
1: Na.
2: Azért, mert hogyha tovább megyek, akkor a helyzet az, hogy a titokban tartott félrelépéseknél 80%-a szakítás esélye. Egy kicsit furcsán hangzik, hogyha titokban tartom, akkor hogy a francba lesz
1: hát
2: ebből szakítás. De mondjuk azt, hogyha titokban tartod, de kiderült, jó? Tehát ugye Anett is titkolhat valamit, mert stb. A lényeg az, hogy ugye az az elmélet, hogy tagadni, ha igen. 80% az esélye annak, hogyha bevallom, akkor pik, szakítás van, akkor nem érdemes ezzel foglalkozni. De
1: mindig
2: ha már eleve bevallod, tehát félrelépsz, hazamész, és azt mondod, hogy szia, félreléptem. Akkor csak 40% az esélye a kapcsolat megszűnésére. Nem tudom, ez jó módszere.
3: Nem
2: mi? Látod, megint elárulta
3: magát. Mondatai vannak a netnek, nem?
2: De nem, elárulta magát. Tehát ő a titokban tartás mellett van. Aha.
3: Az se jó módszer.
2: Tehát
3: ha benne vagyok egy kapcsolatban, akkor inkább kiszállok, hogy ha már annyira nem izgat, és külön utakon akkor...
1: Ez nem így van. Ez nem a külön utakon akarok, meg nem izgat. Vokci, mondd el neki, mi a helyzet.
2: A helyzet az, hogy mivel te a titokban tartás mellett vagy, ezért az azt jelenti, hogy te látens megcsaló vagy, vagyis a bocsinak igaza volt, mert ő tudja magáról, hogy ő nem csal meg senkit, ugyanakkor ugye rólad kiderült, hogy igen, sok minden mellette szól, hogy te viszont bizony...
3: Jó, Foxy, tudod, hogy én imádlak, szeretlek, úgyhogy légy szíves
2: nem beszélve állján. Arról, tovább megyek, ugye, a férfiak megcsalási átlaga életkorban az 60 és 69 év közé tehető, úgyhogy a bocsi viszont ebben benne van, a lányoknál meg 40-50 év közötti...
4: Ajjaj.
2: Tehát egyedül a Gyuri az, aki őszinte lehet, és az, aki kiesik aki ebből
4: nem,
2: a
4: nem
2: körből.
4: Csal meg, nem csal meg, igen.
2: Igen. Így van.
5: Na, tehát... ezt nem tudom, hol találtad, de ez
3: hazugság.
1: Száfold évig.
2: Gyerekek, a helyzet az, hogy ezek adatok, tehát ez
5: hát a statisztika. Ez egy sima adat.
4: Évi szerint, ami nem kedvező neki, az hazugság. Tehát
3: nem,
4: így
3: igen, de téged úgy tüntet fel, hogy te vagy a fantasztikus, na az a hazugság.
4: Mindig, mindig az a gyanús, szóba... aki nagyon hangosan kiabálja az ellenkezőjét.
1: Az a gyanús, aki nem gyanús. Egyébként ezt hallottam valahol.
4: Igen.
1: És ne felejtsd, hogy a statisztika az mindig egy nagy átlag, egy nagy merítés. Tehát Zimbabvétől Kanadáig.
4: És nagyon piros már az arcod.
5: De hogy már gyerekek... akkor is a Gyurinak legyen jó.
2: Zimbabvétől Kanadáig. Most már itt mindenkit megpocsékoltunk, úgyhogy most akkor menjünk tovább, jó? Keressük az okokat. Na nézzük, azt mondja. Képzeljétek el, igencsak dobogós a haragból és bosszúból történt megcsalás, tehát az azt jelenti, hogy már van egy megcsaló fél, és az illetők mit csinálnak?
1: Bosszú csalás.
2: Revansot vesznek.
1: Igen.
2: És elmennek megcsalni.
1: Te tudnál-e, Anett, hova menni megcsalni?
3: Tudnék. Szeretnéd, hogy beálljak ebbe a sorba? Nyilván.
1: Te tudnál. Tehát, hogyha a bosszú megcsaló volnál, hétfőn, kedden már tudnál hova menni.
3: Bárki tudna, Gábor. Tehát, hogyha bosszúból akar megcsalni, akkor nyilván...
4: Én nem tudnék, ha kapcsolatban vagyok.
3: Jaj, Gyuri, ez a világ legnagyobb hazugsága volt.
1: Én se tudnék, hát az összes régi kapcsolatomat felégetem.
4: Akkor leépítjük, mi tisztán játszunk.
5: Ne, sem már ránk a Rádió 1. Tehát tényleg leszakadunk. Tényleg.
4: Mi tisztán játszunk ilyenkor.
5: Ne hazudjatok már ekkorákat.
4: Nem is ismersz minket, férfiakat.
5: Nem. A statisztika azt mutatja.
2: Gyuri, nagyon jó vagy, oké. Na, azt mondja. Menjünk tovább. Alacsony önbecsülés. Értem itt ez alatt, hogy nem vagyok elég jó a páromhoz, és ezért ezt még éreztetek is velem, minek következtében, hát ilyenkor jön be az az illető, aki azt mondja, de igenis, te nagyon jó vagy, és te igen, tudod, hát tudod, ezek a bekúszó.
1: Ja, ezt viszont felemelők,
2: ezek, igen, ezek a sakálok, ezek a lélek sakálok.
1: Ne beszéljünk róluk így. Ők nagyon is jót tesznek az életed, vagy az életed egyik szakaszában.
4: Igen.
1: Nagyon jót tesznek, amikor el vagy hanyagolva, amikor úgy érzed, már nem vagy férfi, és egyszer csak ott van melletted az a bombázó, és hirtelen férfinak érzed.
2: Szóval az önbecsülésedet,
4: drága lélek sakálok.
1: Istenem, a drága lélek sakálok, hogy nevezitek őt, tényleg.
4: Isten áldja
1: ők kellenek, ők, így van, ők szentek.
2: Hát ők adják vissza az önbecsülést, így
1: pontosan.
2: Van. Tehát mész haza, és akkor... Akkor visszakaptam az önbecsülésem.
3: Ezt nem is hiszem, most ott tartunk egyébként, hogy ez milyen hősök ezek, akikkel félre tud az ember lépni? Hát köszönöm.
1: Nem, hogy jót tudnak tenni a lelkünknek.
2: Na most ez az önbecsülés, álljunk meg egy picit, az alacsony önbecsülés, ez nem általában a férfiakra jellemző egy kapcsolat.
1: Hát igen, egyébként pont Anettra gondoltam megint.
2: Jó vagyok-e, elég jó vagyok-e a család fenntartóhoz? Igen, ez szokott lenni a standard.
3: Igen, a kis hitűség az benne van. Tehát bennem van, de még soha nem vetemettem arra, hogy valaki, aki dicsérgetett, hogy nem te jó vagy, annak az ágyába bújtam. Tehát, hogy még nem jutottam el erre.
4: Ilyen hálátlan volt.
2: Jó, Anett, nem dicsértek eléggé, majd eljön az a fiú is, hidd el nekem. Na nézzük.
5: Ezt mondta Gyuri is.
1: Na nézzük tovább, Vokci, menjünk tovább.
2: Kérlek szépen, itt van ez az alacsony elkötelezettségi szint. Ez most egyébként a legnagyobb probléma a társadalmakban. Tehát, hogy nem veszik olyan nagyon komolyan a kapcsolatot. Ugye a társadalmi tradíciókban, az elmúlt időszakban, az elmúlt, mit tudom, 100 évben, vagy előtte is még, azért ott azért egy ilyen kapcsolatban az elkötelezettség az fontos volt, és nagyon, hogy is mondjam, tartós és erős volt. Jó, hát ez hogy közel játszott, hogy eléggé komoly retorziók voltak a hűtlenséggel kapcsolatban, ugye hát bizonyos társadalmakban megkövezték, stb. Nem? Elásták az életöt, ha megcsalt valakit, főleg ugye sajnos a nőket. Tehát az alacsony elkötelezettségi szint. És énnek van egy leágazódása, ami nagyon érdekes engem. Ez azért érdekelte, mert ezt is kihozta az AI, hogy ez elég gyakori, képzeljétek el. Az esküvőn összetolja magát mindenki attól, hogy most elkötelezettség lesz egy életre, és a félrelépés mikor történik? Az esküvő napján.
1: Ajajaj.
2: Na ez milyen? Ez logikus. Egy létező kategória.
1: Logikus. Igen, de ez nem tetszik nekem sem. Legalább azon a napon ne. De és akkor kivel? A bőféjjel? Tehát, hogy...
3: Hát azt én meséltem nektek, hogy...
1: Olyan dobossal?
3: Hát, hogy a,
1: neked csak egy, szint is lesz.
3: Voltam egy olyan esküvőn, ahol az esküvő napján a mennyasszony a zenekar egyik tagjával félrement, és utána el is váltak aztán gyorsan, frissen. De hogy van rá példa, tehát, hogy ez igaz, amit a Bokci mond.
1: Hát sok vőfély mesél erről, nekünk is írtak ilyen karonka hasonló témánk volt. Ez valóban megtörténik, hogy az esküvő napján, vagy az esküvő, vagy a lagzi keretein belül valahogy valaki aztán hátra megy, és történik. Képzeld el.
3: Nehéz
1: elhinni, de sokan írják ezt, vagy mondták ezt.
3: Gáz.
2: Nem beszélve arról, hogy maga az esküvő is egy olyan alkalom, ahol mások is, hogy is mondjam, hűtlenkednek, tehát az egy olyan hely, ahol összejönnek.
1: Hát ez egy nagyon búja fesztivál az esküvő, tehát hogy ott nyilván mindenki kinéz magának mindenkit.
3: Persze.
1: Ez abszolút normál.
3: Nem is tudom, a Gyuri miért nem jár ilyen fesztiválokra.
4: Hát te akarsz szervezni ilyen nagyot, arra elmegyek. Ilyen nagy fehér ruhás búja fesztivál.
3: Az lesz a neve.
4: Ott leszek.
1: Ázári tornateremben.
4: Ázári fehér ruhás búja fesztivál. Ha meghívsz, elmegyek.
3: Csak nekem ott kell maradnom utána, tudod? És hogyha azt hallom a faluban, hogy te hogy viselkedtél, az nem annyira jó.
4: Nem, azt fogod, hogy te hogy viselkedtél.
1: Bokcika, ne hagyd magad feltartóztatni.
2: Szeretem, amikor egymásnak estek, jó. Na, és most jön az, ami ugye, ami a meredek, tehát maga a testkép változás. Tehát.
5: Az vagyok én.
2: Két változás. Tehát,
5: mondjad, mi történt velem?
2: Nem, hát én azt nem tudom, Évi, hát gyakorlatilag én még nem is láttalak közelről, tehát én nem tudom most.
1: Semmi. Kerítünk rá alkalmat.
2: És akkor majd elmondom a frankot, de
5: nem, hát én
2: nem tudom, hogy honnan, hova, milyen volt, milyen lett. Hát érted, én már csak a milyen vagy, azt tudom. Ezért,
5: na, de voltat, megmutatom képen, és megdöbbensz. Na mondd, akkor rendben. Mi történik?
2: Na hát igen, ez egy nagy kihívás. Tehát a testképváltásnál ugye az van, hogy elfogadod-e az öregedést, vagy nem is tudom, ugye elhízás, stb. Tehát a testképváltást, vagy nem fogadod el.
1: De hogy jön ide a megcsalás?
2: Ilyenkor szokott jönni a történet. Igen,
1: ha elhízok?
2: Hát,
5: vagy ha megöregszem.
1: Vagy ha megöregszem.
4: Az érezni akarom még, hogy jó vagyok a húspiacon.
1: Még egyszer újra akarom érezni.
4: Nem, hogy jó vagyok a húspiacon, még annak ellenére, hogy megváltoztak a dolgok.
1: De ezt
4: nem
1: hízottan akarom érezni.
4: Hát mert ez így alakult.
5: Mert mi nekünk? Mert nekünk is jár valami még.
1: De abszolút jár, de most te ne kövérezd le magad, nem, mert én védelek meg magadtól.
5: Nem, tényleg kiszámíthatatlan vagy, nem, de hogy nyilván az öregség vagy a testképzavar, az egyébként. Na ebben például egyet.
1: De az most ösztönöz a szexe, vagy a megcsalásra, vagy épp ellenkezőleg szégyellős vagy, és nem?
5: Szerintem biztos, hogy kell visszaigazolás, hogy te még így is kell lesz.
2: Pontosan erről van szó.
5: Uh-huh. Milyen ügyes vagyok, Voga?
2: Bizony. Tehát erről van szó, és gyakorlatilag akkor bejön a próbálkozás, hogy vajon jó vagyok-e még másnak esetleg. Uh-huh. Vagy akarom még érezni, mert ugye hát a testkép megváltozásnál az történik, hogy ugye a kapcsolat beszűkül, ugye, tehát akkor már nincsen olyan nagy közeledés, és hát akkor azért viszont az igény megvan rá. Igaz, hogy toltam a testemet, meg hát megöregedkéztem magamat, meg mit tudom én, de hát a jó kapcsolatnál ez, én például, én ahogy öregszem, meg ugye, az Ildikóval mi együtt öregszünk, ugye, hát ezt el kell ismerni. De én ugyanolyannak látom, mint amikor annak idején összeismerkedtem. Tehát bennem van az a kép, bennem van az a vonzalom, tehát ez nem változik.
1: De jó.
5: Ezt olyan jó hallani volt.
1: Egyébként tényleg jó.
2: De lehet így élni, érdekes. És nem kell erőlködni hozzá semmit érdekes módon. És egymástak mutogatjuk a...
1: De ti ritkák vagytok, tehát tényleg ti abszolút példa vagytok. Ezt most több komolyan is irónia nélkül mondom, abszolút példa vagytok.
2: Na, most akkor tovább mennék, mert bejött egy új kategória, és ez a legrohadtabb. Ez dobja meg az 50% fölötti megcsalásoknak a nagy részét, tehát ez közelít a 90% fölé. Ez pedig már nem más, mint egy új típusú megcsalás, ez pedig micsoda? A digitális árulás, tehát a digitális, virtuális megcsalás. Ez most az új kategória. Tehát amikor arról beszélünk, hogy mit tartunk megcsalásnak, a testiség már nem is olyan fontos ebben. Ugyanis ugye a digitális térben ugyanaz történik. És állítólag ez sokkal károsabb. Ugyanis ez tönkrevágja a kapcsolatodat. Tehát akkor, amikor te csetelgetsz és különböző képeket küldesz különböző testrészeidről különböző embereknek, akkor te elárulod a kapcsolatodat. És ez most a korunknak a legnagyobb torzulása a kapcsolatokban. Erről mi
1: De hát erről az a, az a véleményem, hogy először is nézzük meg, hogy mit. Tehát most azt mondja, hogy a különböző testrészeidet elküldöd, és mi van, ha csak fogadom?
3: Hát az is, mert belemész ebbe a játszmába.
4: De hát ez olyan, hogy küldik, de akkor ott van, Gyuri, nem tudom mondani,
3: Gyuri,
4: hogy nem.
3: Gyuri, Gyuri, a múltkor még nem lehetett.
1: Gyuri.
5: Figyelj, most tanít. Mondd Anett.
1: Mondja Anett.
3: Szóval, hogy én azt gondolom, amikor belemegyünk egy ilyen játszmába, hogy elkezdünk csetelgetni valakivel, az számomra is azt jelenti, hogy akkor már én valami probléma van a kapcsolatban, hogyha már belsőséges infókat megosztok valaki mással.
4: Teljesen igazad van. De hát van olyan helyzet is, amikor egyszer csak hopp, egy névtől ott terem egy kép. Hát arról most
3: mit
4: tehetek?
3: Oké, az törlés. Igen, törlés, és nem kell rá reagálni.
5: Így van.
1: Miért és az se, hogy ez tök szép.
3: Hát azt meg főleg nem.
4: Bravo.
1: De hát az szép. Mit nem?
3: Töröld ki.
2: Nem erről beszélek, én a kölcsönös képküldözgetésről beszélek.
4: Az nagyon csúnya.
2: És a Gyuri.
5: Gyuri.
1: De nem kell, hogy kép legyen, hát lehetnek üzenetek is.
2: Persze, akkor, elég hol, az
1: jó, de, mik, de mikortól gáz? Hát ezt akarjuk nagyjából bekalibrálni, hogy mikortól gáz az üzenet?
2: Akkortól gáz az üzenet, hogyha árulás van benne.
1: De tehát hogy árulok? Hát, hogy azt mondom, hogy olyan, hello, olyan, hogy vagy, akkor az Anett már kivégeztetne. Hello, hogy vagy, érted? Ezt megüzenem. Fruzsinak.
4: Igen, most az Évi rám ír délután, hogy milyen jó volt a fenekem ebben a farmerben, ugye mondd ilyet személyesen is simán. Akkor most ez, én megmondom, hogy köszi szépen.
1: A tiéd is.
4: Hát itt billig visszamondani.
2: Nem, de tovább lehet menni. Igen, nagyon tetszik. Megfoghatom? Persze. És akkor innentől kezdve már úgy...
4: Nem, erre már megírtam neki, hogy ezt nem lehet, mert nem lehet.
2: Ja, értem.
1: Jó, de azt akarom mondani, látod, a Vogánál a megfogásig még minden oké. Az Anettnél a hogy vagy bűn.
4: Aha, igen.
1: Tehát, hogy itt hol húzzuk meg a határt?
5: Szerintem a hogy vagyja még nincsen baj, de hogyha
1: szerinted,
5: már...
1: Szerinted igen, szerintem meg de...
2: De attól azért függ, a hogy vagyjal is van baj.
3: Igen, attól függ, hogy hogy érkezik az a hogy vagy kérdés.
2: Igaza van a netnek, igen. Tehát ha valakit megcsinálok, és utána megkérdezem, hogy hogy vagy, akkor az annak számít, érted?
1: Vagy utána, hogy hogy vagy.
4: Te már minden oké.
2: Na, hogy vagy?
1: Na, hogy vagy?
4: Elmúlt két nap nem volt könnyű, de már minden oké.
1: Na, ugye mondtam, hogy vagy?
2: Így értetted, Anett?
3: Nem, de mindegy, így is nagyon szemléletes volt.
1: Tegyük már tisztába azt, hogy ha nem is érintkezem az illetővel, akkor is meg tudom csalni.
3: Igen. Hát ha igen. A gondolatod, ha a fantáziád beindult tőle, akkor igen.
1: De a fantáziám anélkül is be tud indulni, hogy én SMS-ezem vele. Hát én most, Anett, én most a fantáziámban most azt csinálok veled, amit akarok.
4: Na, okay. Ez a pillanat is eljött.
1: Akkor én most mit csinálok? Mondd el, mit csinálok? Téged bántalak?
3: Nem, mert most...
1: Téged nem, jó. Pedig neked van pasid.
3: Most, hogy tudok róla, tehát talán...
1: Most csinálom.
3: Jaj, ne.
4: Én látom az arcán, hogy mit. Én látom.
3: Jaj, ne.
1: De most csinálom.
3: De nem akarom.
1: De látom, hogy mosolyogsz és élvezed.
3: Hagyd abba.
2: Érdekes, én ott sem vagyok, de én is látom.
5: Én szerintem egy ország látja.
2: Arról nem is beszélve.
1: Most akkor én mit csinálok?
4: Hadd ne mondjam
2: azt,
4: ki.
2: Amit az ország többi tagja, meg az SMS-re szöggetjük. Fuss, Anett, fuss!
5: Anett, tényleg.
4: Másfél millió ember szalad utána, de nem.
5: És rád gondolnak.
3: Jaj, hát szép.
1: A gondolatokat megtiltani nem lehet?
3: Én meg szeretném.
1: Na, de látod, ez az vokci, tehát hogy ezt nem tudjuk ki, látod, Anett teljesen rosszul lett. Nem menekült, ez nekem is furcsa volt.
2: Igen.
1: Tehát ez benne maradt a fantáziámban.
2: Igen.
4: Már megint egy árulkodója.
1: De ő már itt ezt egy megcsalásnak gondolná.
5: Szerintem is az.
3: Köszönöm, Évi.
1: A gondolataim?
3: Uh-huh.
2: Így van.
1: Moci, ezzel nem tudok már mit kezdeni.
2: A gondol először, abból lesz a tett.
5: Köszönjük szépen, Boga.
1: Bárcsak
2: abból meg
1: lenne
2: a szeretet.
5: Így van.
1: Bárcsak így lenne.
5: Gondolat után ráírsz.
4: Hányszor vártam én azt, hogy gondolatokból tettek legyenek?
1: Én is.
4: Nem, semmi.
1: Rengetegszer vártam ezt.
5: De nem. Aj.
2: Igen, itt ülünk taposszat.
5: Nem tudjuk elmondani nektek.
4: Most is várom, hogy ez a sok, akinek gondolata van, lépjen. De. Nem így.
5: De reálisak legyenek a gondolataitok.
1: Na jó, az a baj, hogy vége van, pedig nagyon izgalmas. Azt mondja, Anett, én is látom, amit a bocsi gondol. Na mindegy.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 300 g-os barbecue grill kolbász 20%-kal olcsóbban most csak 1159 forint. Mindig Aldi.
8: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
9: Eseti megoldás, tűzoltó munka. Én a hosszú távú megoldást keresem. Potemix. A lenyugvó napnak is van ereje. Étrendkiegészítő férfiaknak. Potemix.hu.
10: A Lidl-lel gyerekjáték az iskola kezdés. Válogass minőségi iskolaszereket az új tanévre. Most csütörtöktől az Ars Una Premium kulacs csak 3333 forint, a dizájnfüze többféle méretben pedig már 69 forinttól kapható. Lidl, igazán megéri.
6: A reklám után
11: hírek a Retro Rádióban.
12: Nem most mossák a kocsikat, a medence is várhat a vízcserére. 146 milliós átverés megint a netes csalók. Eljött a túlfogyasztás napja. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megkezdte működését az energiaellátási műveleti egység, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter szerint minden lehetséges forgatókönyvre felkészülnek az újabb hőhullám kapcsán. Összeállítanak egy úgynevezett rotációs krízistervet is. Ez rögzíti, hogy szükség esetén mely nagy fogyasztóknak kell átmenetileg átszervezni vagy csökkenteni áramfogyasztásukat. Ez kórházakat, szociális és alapvető közszolgáltatások biztosító intézményeket nem érinthet. Takarékoskodjunk a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók, így ne használjunk ivóvizet pormentesítésre, utak, járdák locsolására, ütemezzük át az autómosást, akinek pedig van medencéje odahaza, az lesz szíves nem most feltölteni és folyamatosan frissíteni benne a vizet. Összességében eléggé aggasztó a helyzet, alig van víz a hazai folyókban, nap-nap után negatív csúcsokat rögzítenek a mérések. Tilos a Duna szabaddá vált meder szakaszaira menni, erre a főváros városi vízművek hívta fel a figyelmet. Közleményük hangsúlyozta, nem kiránduló helyről van szó, a vízbázisok sérülékenyek, ezért kiemelt védelem alatt állnak. 146 millió forintot emelt le két netes csaló egy asszony bankszámlájáról. A szokásos módszerrel hívták fel, azzal, hogy veszélybe került a számlája, ezért kövesse az utasításaikat. Egyikük ügyintézőnek, a másik pedig rendőrnek adta ki magát. A telefonos manőver végére egy életkeresetnyi összeggel rövidítették meg a gyanútlan áldozatot. Ma van a túlfogyasztás napja, vagyis ebben az évben a mai napig az emberiség felhasználta mindazokat a természeti erőforrásokat, amiket a Föld egyetlen év alatt képes megújítani. Természetesen egy erős átlagról van szó, hiszen ha mindenki úgy élne a világban, ahogy a dúsgazdag Katar vagy Luxemburg lakói, már februárban lehúzhatnánk a rulót. Egyébként évről évre egyre korábban jön el ez a bizonyos nap, már két földre lenne szükség ahhoz, hogy kielégítse az emberiség mohóbbi részének napi vágyait. Napos idő valószínű, itt-ott kevés fátyol felhővel, frissítő zápor továbbra is kizárt. 32 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, még késő este is 23-26 fok következik. Azt mondják a meteorológusok, napról napra melegebb lesz. Szombattól vasárnaptól 40-41 fok körül platózhat majd a forróság, hogy meddig marad, azt most még nem tudni. A legfrissebb előrejelzések szerint a jövő hét második fele hozhat némi enyhülést.
13: Retro Rádió közlekedési hírek.
14: Munkavégzés akasztja meg az előrejutást az M5-ösön a főváros felé, az M0-ás közelében, mögötte már 2 kilométeres a torlódás. Vezessenek óvatosan és az előírt tempóban az M1-es úgynevezett átterelési pontjain, ott, ahol a bővítés miatt sávváltásra van szükség. Erre hívja fel a figyelmet az Útinform. Új terelést építettek ki az M3-ason a 62-es és a 70-es kilométer között. A forgalom Vásárosnamény felé a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest irányába sáv elhúzással a külső és a leálló sáv használható.
15: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor Best Of.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Sziasztok, Attila vagyok. Mára is összeválogattam nektek az elmúlt időszak kedvenc pillanataimat.
2: Hát gyerekek, ez a gyerekkori álom az az, hogy mi szeretnél lenni felnőtt korodban. Szerintem legkésőbb akkor megtörténik az első, amikor megkérdezik tőled, hogy mi leszel, a nagy leszel. Nem?
3: Igen.
2: És ez viszonylag korán kialakul, rengetegszer hallottuk gyerekként ezt a kérdést, és valamit válaszolni kellett, és ugye az ember körülnéz, ahol lakik, látja a szüleit, lát egy-két foglalkozást maga körül, és nagyon gyorsan választ.
3: Hát így van, mert hogy ugye nem lát semmi más, csak az, ami ott az orrában van tolva.
2: Pontosan, ez az, ami miatt én, és ugye, mint kiderült, Gangsta Zoli barátunk is, kukás szeretett volna lenni egy időben, mert én is az ablakon kinéztem, és láttam, hogy jöttek azok a hősök, félmeztelenül, narancssárga ruhában, pörgették a kukát, dekkaszályokban, pattantak, szörföztek a városban. Úristen!
4: Ők voltak a menők.
2: A legmenőbbek, így van. És akkor Évinek valósult meg ez az álma, pont tegnap.
3: Igen, hát nem volt dekka számba, és nem forgattam a kukát, de igen.
2: Igen, az a baj, már mindent bekorlátoznak. Tehát, hogy hidd el, hogy Imre melletted szívesen tolta volna félmeztelenül dekkel a szájába, de nektek most már tiszta ruhátok van, kultúráltan csináljátok. Ha ráléptek arra a fellépőre, akkor nem lehet tolatni, de ez régen mind nem volt.
4: De lehet, hogy Imre amúgy is így tolja félpucéren dekkel a szájába, csak hát a Lacika kamerája ott volt, és akkor ez most egy nehezítő tényező.
3: Meg a teljes vezetőség is. És azért 20 év munkáját nem akarta kidobni.
4: Fel kellett öltözni.
2: Na azért beszélünk erről egyébként, mert nem a tegnapit akarjuk folytatni, hanem találtunk egy cikket arról, és ez baromi érdekes, hogy sok mindent elárul a személyiségünkről, hogy gyerekkorunkban milyen hivatáson álmodoztunk. És ebben a cikkben itt a tipikus gyerekkori álommelókat összeszedték, és azt hiszem, hogy ez nagyjából reprezentatív. El is mondom ezt a párat. Állatorvos, tanár, rendőr, tűzoltó, élsportoló, és színész, énekes, táncos, tehát ez is egy kategória. Aha. Na, gyerekek, bármelyik ezek közül akartatok-e lenni?
3: Én élsportoló szerettem volna. Na hát, azért, igen, menjünk tovább.
2: Anette?
5: Én énekes, tehát abszolút nagy vágyam volt, nagy kedvencem volt Szandi, és akkor én azt gondoltam, hogy én lehetnék egy következő Szandi, csak Anettként.
4: Csak Anettként.
3: Anettka.
2: Oké, nem, én ezt tökre értem. Nyilván megtetszett benne az a könnyedség, az, hogy hasonló korosztály, mint tehát Szandi akkor 13 volt, az a kis vagány ruházat, a kis svájci sapka, meg pöttyös szoknya, meg ilyesmi.
5: Meg minden újságban ő volt, tehát...
2: Aha, ez is tetszett.
5: Igen, hát abszolút tetszett, igen. Szerették, rajongtak érte, bárhova ment, tömegek várták, tehát nyilván én ezt láttam a tévéből, vagy láttam a városban, amikor egy Szandi koncert volt. És én akartam.
2: És te Szandi dalokat énekeltél, a magnót bekapcsoltad, és tükör előtt énekelted?
5: Hát én Szandi dalokat is énekeltem, igen. A Teenager Lemur nagy kedvencem volt.
2: És ezt elő is adtad, tehát produkáltattad magad, nem tudom, családi körben, rokonok előtt, vagy inkább titokban, amikor nem volt senki otthon, bezártad a szobádat és a tükör előtt.
4: Minden családi ünnep arról szólt, hogy Anettka kiáll és jódlizik.
5: Sajnos bár titkoltam volna, de nem, én abszolút éreztem magamban annyit, hogy ezt mindenkinek látnia kell a családból.
2: Jézusom, hány éves voltál?
5: Szerintem ilyen 10.
2: 20, ja.
5: utána 20 évesen már a következő álmomat hallgatta a család.
2: Na majd a következő álmot is megbeszéljük, tehát akkor 10 voltál?
5: Hát ilyen 10, igen, 9, 10, 10, 11.
2: És ha mit tudom én, Károly bácsi megjött Doma Endrődről, és akkor te már öltöztél is a Szandi ruhádba, vitted ki a magnót, és előadtad a...
4: Károly bácsi megkapta a Teenager Lemurt azonnal.
5: Igen. Nem kérte senki, de nagyon becsületesen végig hallgatták, tehát és nem tapsoltak vissza.
2: De cuki. És mi volt a mikrofonod, ami tartott?
5: A fakanál, a konyhából. Tehát én a tükör előtt is gyakoroltam, és akkor ugye fakanál volt a kezemben, és nagyon ment. Tehát ez abszolút, én úgy láttam a tükörből, hogy az egy mikrofon.
2: Világos, hát ez a gyerek az bele álmodja minden részletét ennek.
4: Ez a lényeg, tök jó.
2: Volt-e ruhád? Az a ruhád, amit mindig erre felvettél erre, amikor jött Károly bácsi?
5: Igen, ugye nekem unokanővéreim voltak, akik már haladtak a divattal, és volt nekik ilyen csillogó ruhájuk, meg szóval ilyen jó kis szettjeik, és akkor én volt, amikor kölcsön kértem. De ezeket a ruhákat...
2: És mindig este volt a fellépése? Tehát amikor már beívott a Károlyba? Hát,
4: amikor megjött Károlyba.
2: Vagy amikor megjött éppen 2-kor a Wartburggal.
5: Nézd, ez mindig változó volt, attól függ, mikor jöttek a rokonok, mert ha ebédre jöttek, akkor ebéd után.
2: Akkor rántott húshoz.
5: Jó ebéd.
4: Úgy választottál dalt.
2: Na jó, gyerekek.
4: Ez nagyon helyes.
2: Ez tényleg nagyon helyes. Na, szóval, nézzük most ezeket, és akkor elmondjuk majd egyenként, persze majd megkérdezzük Gyurit is, Évit is, hát Éviről azért nagyjából tudjuk, de az, hogy milyen személyiséget takar. Tehát itt volt, ugye azt mondtad, hogy színész énekes táncos. A színész énekes táncos az, egy pillanat, keresem, én központú természetre utal, de egyben arra is, hogy szenvedély és kreatív tehetség révén megpróbálja megvalósítani önmagát. Imádja, ha csodálják, és kicsit narcisztikus.
5: Hát ez igaz. Tehát nyilván magamutogató voltam. Tehát, hogy szerettem, hogyha csodálni.
4: Most is azért szeretsz társaságban úgy elkezdeni stand-upolni, nem is egyből szandidalokkal, de azért mindig van egy jó történeted.
5: Igen. És élvezem. Igen, ez az én központúság szerintem abszolút jellemző rá.
2: Igen, énekes én is akartam lenni. Akartam kukás lenni, az nincs benne itt a listában, de énekes én is akartam milyen lenni 7 évesen.
4: Na mesélj, azt
2: mondta énekes.
4: Tánccal énekes.
2: Hós János volt a példaképem.
4: De helyes.
2: Nem viccelek, nem ismertem még a rockzenét.
4: És akkor, na ezt te hogy gyakoroltad? Mesélj, tükör előtte is?
2: Én nem volt tükrünk.
4: Nem volt.
2: Egy tükör volt egy szekrény belsejében, de azt én nem tudtam kihajtani, mert akkor neki mennek. Tehát nagyon szűk lakásban laktunk, ment volna anyám, apám, érted?
4: Okay.
2: Tehát én a konyhában gyakoroltam, és volt egy ilyen fűszersó keverék doboz, aminek ilyen pöttyök voltak a tetején, hogy lehessen szólni, az volt a mikrofonom.
5: Mindenki a konyhából ért.
4: És mit énekeltem? Mesélj ezekről a dalokról.
2: Hát a kislány a zongoránál volt a fő attrakció.
4: Akkor tombolt a közönség nagyon.
2: Kislány, de még nem volt magnóm, tehát ez csak akkor ment, ha ment a rádióban, vagy már megjegyeztem a dalszöveget.
4: Aha.
2: De tudom, hogy ilyen Kós Jánososon akartam nézni a szúrós tekintettel.
4: Ha ezt is alkalmakkor, tehát ha jöttek a rokonok, vagy a nagymamáthoz, mikor mentetek vasárnapi ebédre, előadtad a kislány a zongoránál?
2: Én nem voltam ennyire, én gátlásosabb voltam.
4: Aha.
2: Tehát félénkebb voltam, de ez azért persze kiszaladt a torkomon a kislány a zongorán. Nagyon.
5: Jó volt? Úgy érezted, hogy jól adod elő?
2: Figyelj ide, egy gyerek sose tudhatja, hogy jól adja elő. Egy gyerek sose tudhatja, hogy jól rajzol-e. Mindenki azt mondja, hogy nagyon jó, pedig szarul rajzol minden gyerek, és szarul énekel minden gyerek. Tehát, hogy
4: jónak hallottam magam mindig.
2: Na, ezt mondom, hogy de miután mindig megdicsérik, a gyerek azt hiszi, hogy jó. Tehát a válaszom, nagyon jó voltam. Nagyon jó.
4: Egy igazi kis apró Kós János volt.
2: Egy kis Kós János voltam, igen.
4: Hajadat is úgy fésülted, igen. Meg minden?
2: Nem volt, de akartam. De hát nem állt meg, ugye, hogy Kós Jánosnak elválasztva volt a haja, igen. És volt egy nagy pajesza.
4: Igen.
2: Nekem bajszom nem volt, és ugye ilyen kis tüsi hajam volt, amit ott lenne a Pannonia utca sarkán vágtak le, és ezért hiába fésültem, az ugyanúgy visszaállt.
4: De csak aprócska csokornyakendő csak volt, vagy valami?
2: Volt egy fehér ingem az ünneplő az Oviból.
4: Aha.
5: És azt felvetted, mikor hallottad a rádióban egy kósdalt, és azonnal felvetted az inget?
2: Nézd, színezhetjük a sztorimat még. Hogy én meghallottam a kósdalt, gyorsan letoltam a gatyámat, és felvettem egy ünneplő nadrágot, egy csokornyakendőt, és mire vége volt a dalnak, már ott volt a fűszersó a kezemben, és nyomtam, hogy kislány a zongoránál.
4: De úgy képzeled el ezt, hogy ahogy meghallja a dalt, elkezd vadul vetközni, és énekli a dalt?
5: Igen, hát
4: figyelj, na, az egy produkció.
2: Várjál, bá. Itt van az éjjel sportoló.
5: Na gyere.
2: Na gyere te.
5: Jó, mondjad.
2: Na, hogy lehetett, milyen gyerekkorod volt, hogy tényleg ez volt az egyetlen? Komolyan, hát kit láttál? Vagy
5: olyan
2: mit? Nem értem.
5: Tudod megkérdezni. Hát Csengé, hát én Egerszegi Krisztinát láttam.
2: De mit láttál benne? Az, hogy ő szép volt, egy nagyon helyes csaj volt.
5: Nem úgy néztük, hanem az, hogy ugye Szöulban olimpiát nyert, és tudod, akkor még egy tévécsatorna volt, és arra mindenki emlékszik, amikor Vitrai Tamás kiabálja, hogy gyere, kicsi lány, gyere, és az NDK-s lányokat megverte, és úgy álltak fel a dobogóra, hogy ugye egy forma magasak voltak az első helyezett és a harmadik helyezett is, ugye. És nyilván az, hogy utcahosszal nyert, egy kicsi
2: lány. Tehát a győzelem tetszett neked, az a diadal, vagy az, ahogy állt a dobogón, vagy helyes volt az arca, ahogy még vizes volt a haja és a melegítő, de valami csak meg kellett, hogy kapjam, hogy ilyen akarok lenni. Hát milyen akartam lenni, vizes?
5: Igen, akartam lenni.
4: Anya, hadd legyek vizes egész életemben.
2: Olyan akarok lenni, mint Egerszegi Krisztina, vizes.
5: Nem, a dobogón szerettem volna állni, és hogy szóljon nekem a magyar himnusz.
2: Ismerted a magyar himnuszt akkor?
5: Hát ne haragudjam, ti nem álltatok a
2: tévé. Én 6 évesen nem ismertem a magyar himnuszt.
5: De sportolók, tehát nem néztetek sportműsort, és amikor szólt a magyar himnusz valakinek, akkor ti nem álltatok fel a tévé előtt. Hát nekem a családom erre tanított, hogy még a tévé előtt is álltunk, és hallgattunk.
4: A családod is, mindenki álltatok a tévé előtt?
5: És amikor mondjuk Egerszegi Krisztina olimpiai bajnok lett, vagy Dalnyi Tamás, akkor mi álltunk.
2: Nekünk nem volt tévénk, tehát nekem azért maradt Kós János a rádióból. Nekünk nem, tényleg nem volt tévénk.
5: Tudom, hát tudom.
2: Hát himnusz se hallottam. Na mindegy, de akkor neked a himnusz tetszett.
3: Nekem a himnusz.
2: Tudtad a himnusz kívülről? Hány éves voltál?
3: Hát akkor nyilván 3 éves voltam, nem tudtam.
4: 3 évesen te azt akarod, hogy szóljon neked a himnusz.
2: De most tényleg össze-vissza hazudod az egész életedet.
3: Persze, igen.
4: Hallod, itt nem illik most
3: az,
4: már.
3: Még ez az olimpia is egy hazugság volt.
2: Nem, azt elhiszem, hát láttam a tévében.
4: Az nem olyan volt, mint a holdra szállás, ugye? Azt is vitatják.
3: Büszkeség. Nem lehettem büszke arra, amit láttam, és a szüleim.
4: 3 évesen, ez kamu.
3: Azért, amikor az egész családod ott áll, édesanyját sír a képernyőt, mert ugye ő pedagógusként lát egy kislányt.
2: Én érteni akarom, hát akkor te anyádat akartad büszkévé tenni. Anyádat akartad megsiratni. Hasonló.
4: És az is elérem, hogy rajtam is sírjon anya.
2: Ez mi is elértük, nem? Az, hogy sírjon anyánk, ezt elértük.
4: Én rendszeresen elérem.
3: Hát jó, mert te síralmas vagy.
2: Jaj, de kedves.
4: Figyelj, rágogatod a bokába.
2: Elmondom, hogy te élsportoló.
3: Mondd el, hogy én élsportoló.
2: Azt mondja, hogy milyen személyiségű, aki élsportoló akart lenni. Na. Túl a fizikai teljesítő képességen a gyerekek vágynak a társágra és a magas társadalmi státuszra. Enyhe narcisztikus vágyak gyerekként is.
4: Is.
2: Bám. Tessék.
3: És úgy érzed, hogy ilyen vagyok?
4: Ilyenebb. Ez nem lett jobb.
2: Jó, ki akart még élsportoló lenni?
4: Hát senki? Nekem volt egy időszak, de tini koromban, amikor úgy éreztem, akkor már tékvándoztam, és akkor, hogy boxoló leszek, az jó lesz. Az
2: wow!
4: Olyan könnyű gondoltam én, akkor ugye a tékvándó után, hogy ott nem két láb van.
2: A tékvándó a komoly iskola, és akkor már csak vissza kell egy párat lépni, és akkor boxoló
4: persze,
2: vagyok.
4: Persze, mert tök egyszerűnek tűnik, hát ott láb nincs is, csak kéz, gondoltam, az még egyszerűbb, nem jön annyi helyről a pofon.
2: De milyennek látod magad? Tehát ott hány éves voltál akkor?
4: Hát ilyen 13.
2: 13. Hogy az a fajta boxoló vagy, aki egy magyar, ilyen bordó nemzeti színű melegítőbe repül egy malév járaton Tbilisibe,

0: Ugye a profi meccsed végén, ahol a Dom Perignonok csak úgy folynak, és helyi prostik ülnek a lábad, Don.
1: Pontosan ezek voltak a motivációi, mi így van? Dom Perignon és a helyiek, igen.
0: Ez a kétféle boxoló van.
1: És ezzel, ahogy Conor McGregor ünnepel, én azt szerettem volna, ez motivált. És akkor ezért gondoltam, hogy egy kicsit majd beintek, horog, balról, jobbról, és aztán gyorsan kiábrándítottak, hogy ez nem így van, és akkor ezt úgy el is engedtem.
0: Állatorvos senki nem akart lenni? Már bocsánat, én nagy állatbarátok vagytok. Állatorvos nem akart lenni?
2: Én életemben nem láttam állatorvost, amíg gyerek voltam.
3: Mert... Én nem akartam, bár én játszottam ilyen orvososat az unokatesóimmal, de én féltem a tűtől meg a vértől.
0: De neked milyen orvosi dobozod volt? Mert nekem is volt, de abban nem volt tű, meg kés. Tehát nekem ez a műanyag fonendoszkóp volt, meg egy ilyen kis fecskendő, amiben ilyen vizet lehetett tanni, de tű nem volt. Neked milyen volt az orvosi, meg géz volt benne?
3: Nekem is ilyen volt, csak én már láttam akkor, hogy például...
1: Károly bácsi vérzik, ha úgy van.
0: Károly bácsi megvágta magát a rántott hús szeretés.
3: Igen, és akkor így tudtam.
0: De hol láttál te vért, meg tűt?
3: Hát vittek orvoshoz, és akkor kaptam szurit, akkor nyilván... És akkor
0: vérzett a karod?
3: Volt, amikor vagy voltam fogorvosnál, és kihúztak egy fogamat, akkor vérzett a fogam, és én nem
0: szeretem... Gyerekkorodban kihúztak egy fogadat?
3: Egyetlen egy fogamat kihúztak.
1: Most ha évek voltak székutason.
0: Azt a mindenit, az ezeket megúsztam elég sokáig.
3: Igen. Azt az egy fogamat húzták egész életemben, de az székutason. Szóval, hogy igen, én rettegtem a vértől, és én ezért nem lettem állatorvos.
0: Mert hogy az állatorvos, képzeljétek el, aki az akart lenni gyerekkorában, empatikus és önzetlen, nagyon szereti az állatokat.
2: Ez én vagyok.
0: Nem, te tudod, mi vagy, narcisztikus sztár őrült.
1: És igába hajtod az állatokat.
0: Igen, na, senki nem akart, várjál, rendőr tűzoltó lenni?
1: De, én rendőr akartam lenni, az ilyen, mit tudom, pár évesen, tehát az összom 6-7-8 évesen rendőr akartam lenni. Mert mindig ment a tévében a Kodzsák, tudod? És imádtam a Kodzsák stílusát.
0: Aha, na jó, de akkor te... Tehát akkor te nem egyenruhás rendőr akartál, hanem öltönyös rendőr akartál lenni?
1: Én mindig ilyen civil ruhás akartam lenni. Ők olyan lazán öltöztek, és mindig a Kodzsákot láttam, és olyan mindent tudott, tudod? És olyan flagma volt, neki úgy hívott, hogy picinyám. És abban az időben én is mindenkit úgy hívtam, hogy picinyám. Tehát amikor
0: akkor a te munkahelyed az egy iroda lett volna, vagy egy járőrautó?
1: A járőrautó, és ott bandáztam volna a kétes alakokkal, tudod, lettek volna ilyen besugóim, meg minden, és akkor ott nyomadtuk volna az utcán. Meg
0: melyik városban
1: volna.
0: Képzelted mindezt?
1: Hát ott, ahol laktam Keszthelyen, hát máshol nem tudtam.
0: Tehát
1: volna.
0: Egy öltönyben, egy autóban Keszthelyen adócsalókkal hülyéskedsz.
1: Így bízom, gyroszosokkal, adócsalókkal keménykedek. Nyalókával a számra, és mondom nekik, hogy tegyél még bele csípőset picinyem, mert kell.
0: És akkor mész tovább, és akkor üldözöd a bűnt, és egészen fonyódig ér a kezed. Hát így? Trafipaxoztál volna? Azt tudtad, hogy azt is kell hétvégén?
1: Hát abból lehet keresni, persze.
0: Amúgy szerinted te egy korrupt rendőr lehetél volna az akkori énedet ismerve?
1: Nem, szerintem nem, mert a Kodzsák nem volt az, és én csak a Kodzsáket vettem példának. Tuti nem.
2: Nem látod jól magad. Mindenki bólogatott.
1: Mert a narcisztikus jól lát engem, ugye?
0: Na, elmondom, hogy aki rendőr és tűzoltó akart lenni, hát azért az valljuk be, hogy ez a legférfiasabb szakma. Nem? Tehát, hogy gyakorlatilag mindenki rendőr vagy tűzoltó akar lenni, mert nem merte bevallani, hogy pókember akar lenni, mert az akkor kirelődik.
1: Nem, az már 17 évesen már ciki lett volna bevallani. Amikor megkérdezi az osztályfőnököm a tovább tanulást, nem akarok lenni. Pókember tanárnő. Az úgy hülyén vette volna ki magát.
0: A lényeg az, hogy annak az embernek, akinek ez a személyisége van, tekintélye, hatalma és védelmező, ez nagyon fontos.
1: Igen, hát ők a hősök a gyerekek hősök. Szemében teljesen.
0: És te egy helyi hős akartál lenni.
1: Igen, igen.
0: De helyes vagy.
1: Köszönöm, tesó.
0: Szívesen, tesó. Jó, nézzük, mi van még? Hol vannak a kategóriák? Itt van tanár, ugye senki nem akart lenni.
3: Nem.
0: Jó, bármilyen más művészeti szakma.
1: Én aztán később, amikor már levetkőztem...
0: Te sokra jelentkezel azért. Nem baj.
3: Minden akartam.
1: Én sodródtam, mert minden évben más akartam lenni. Amikor már megismertem a gimis irodalmat, akkor én rájöttem, hogy én szívesen lennék költő.
0: Én tudom, mi akartam lenni? Festő. Komolyan. Lehet, hogy találkoztunk volna Párizsban.
1: Lehet, vagy valamelyik híd alatt ketten ott ültünk volna.
0: De ugye, hogy te se csóró költőnek képzeltem
1: magam. Nem, dehogy is.
0: Én Van Goghnak képzeltem magam, nem az anyagi helyzetemet illetően. hanem a tehetségemet illetően. Ez a Hollandia,

0: a Párizs útvonalon festegettem volna orba szájba, és tényleg, tehát az állvány, az ecset és én
1: ilyen
0: csapat voltunk. Persze, én festegettem gyerekkoromban sokat.
1: Igen.
0: Például Van Gogh meg Rembrandt képeket.
2: Aha.
0: Mit röhögtök?
2: Jó hamisító lettél volna.
1: Tényleg,
0: hát én... figyelj, én a Rembrandtnak az aranysisakos férfiát megfestettem akvarelben, bocsánat.
1: Komolyan.
0: Most láttál a kulturálatlan vihogás?
1: Én nem röhögtök.
0: Most hirtelen úrrá lett rajtatok a kulturálatlan vihogás?
2: Igen, zavarban vagyunk.
1: Zavarban akkor vagyunk. Miért nem adjuk el?
0: Nincs már meg, hát előbb eladnám én. Várjál, de miért nem sokkal érdekes, hogy a Gyuri költő akart lenni?
2: Ennél nem sokkal érdekes.
0: De mi? Hát Gyuri, hát az a te életed. Tehát Párizs, nemi betegség, mit akarsz még? És a nők ott
2: honnan a hevernek alá... Honnan tudtad, volt az egyik kedvence?
1: De Gyuri, volt múzsád is? Múzsád...
2: Minden évben más.
1: De
0: mind a mai napig.
1: Csak most már havonta.
2: Csak úgy keresem a múzsákat. Igen, a József Attilát megismertem, Adit, meg Krúdi Vég ilyen volt nekem is. Hát én ebből a háromból gyúrtam magam a gimiben. Én voltam Hévíz Krúdi Adi József Attilája.
0: József.
2: Krúdi Adi József. Ott Hévízen.
0: De tényleg azért a költők, hát ma már más. És jó, hogy nem lettél az, tehát ma ne legyél költő, Gyuri. De a költőknek régen, hát legalábbis amit hallunk, hát ez ingyen fogyaszthattak minden kávéházban, a nők a lábaik előtt hevertek.
2: Folyt a pezsgő, az utazások.
0: Pezsgő, utazások, és tényleg egy pár ilyen gyönyörű, szép szófordulattal levettek mindenkit a lábáról. Igen.
2: Mint a festő, ugyanaz a kategória szerintem.
1: És mi lett?
0: Mi lett?
1: Mi maradt meg ebből?
2: Benned tele vagy irítséggel, azt tudod.
0: Persze. Hát de jó, elmondom nektek, hogy egyébként a kutatások szerint azok az emberek, akiknek beteljesült a gyerekkori álmuk, felnőttként boldogabbak és kiegyensúlyozottabbak. Most ugye nekem itt volt a Gyuri, ő nem lett az.
2: Itt voltál te.
0: Itt voltam én nem lettem
2: se
0: az.
2: Se táncdal énekes nem lettél, se webfestő.
0: Se festő nem lettem, így van. Évi az egyetlen, aki az lett, amiről gyerekkorában álmodozott. És boldognak kéne lennie. És mégis miért vagy frusztrált a végtelenségig?
2: Hol csúszott ezzel ez a nagy boldogság?
1: Miből veszitek ezt az érzést, hogy elcsúszott?
2: Hát ismerünk 3 hónapja?
1: Hát az bőven elég nektek.
2: Ezért elég.
1: Ezt így levonjátok következtetésként. Igen.
0: Na jó, válaszolja, hogy tudsz.
1: Én boldog vagyok. Én figyelj, szerintem óriási dolog, amit elértem magamhoz képest, hogy én nem gondoltam volna, én se, hogy sikerül. És szerintem ez egy...
0: Olyan helyes, belerángatjuk a humor lapátjával, próbáljuk itt beszórni a kandallónkba az Évit, és amikor erről van szó, hogy olimpiai bajnok lett, akkor mindig visszavált komolyra, és egyébként tök szerethetően.
2: Igen, de mondd egy spontán köszönő beszédet abban a pillanatban.
1: Igen, Gyuri, mert ez egyébként szerintem emelt fővel, de hálával kell kezelni.
2: Nagyon
1: és
2: igaz.
1: Azt most viccen kívül mondom.
0: Mert magadnak hálál, hogy senki másnak.
1: Nem, de azért nagyon sok minden kellett hozzá. De higgyétek el, hogy ha az ember bármikor eléri az álmát, akkor nem így beszélnétek akár egy festőről is.
0: Jó, most elrontottad ezt a témát, de köszönjük, Évi.
1: De nem el akartam rontani, de higgyétek el, hogy boldogsággal tölt el. Boldogsága.
2: Írtak nekem üzenetet, visszavárnak Miskolcra melózni, nem akarsz menni?
1: De rossz ígyatok vagytok.
0: Jó van, Évi, tényleg nem kellett volna komolyan venni a kérdésünket. Most tényleg...
2: Mennyit melóztunk, hogy viccesek legyünk?
3: Erre te egy halat hálának kell lenni.
2: Én elindíthattad volna alatt a szomszédok főcímzőnél.
1: Ez a nyomvat érmet, minek nyertem meg? Kellett volna az izének.
0: Ne! Hát ez félreérti. Én nem akarok megsérteni egy olimpiai bajnokot. Tehát ezt az egyet biztos nem fogom megtenni.
2: Igen, jogos.
1: Nagyon jól csinálod.
2: Nagyon jól csinálod.
4: Műsorajánló.
5: Tomi!
6: Piros?
5: Van kedved megint?
6: Tudod, hogy ki nem hagynám.
7: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
5: Hamarosan ajándékokkal teri retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több Praktiker áruházban.
6: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
7: This is summer. Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsövelünk az emlékezetes pillanatokat.
5: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a Praktiker felajánlásával. Országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes EP autó biztosítja.
7: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a kőbányai dobozos sör csak 289 forint. A Rioztik jégkrém 4 darab vásárlásától pedig csak 99 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
7: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában. Augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
8: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Zott Jogovella ivójoghurt 249 forint. Mobilabb kuponnal a 825 ml-es Kártedor joghurt erdei gyümölcsékrém 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
9: Most különösen jó döntés kiára váltani a Jeep autónál. Kia Sportage már 8.949.000 forinttól, Kia Xeed pedig 6.999.000 forinttól elérhető készletről akár az onnal. Részletek a JP Autó szalonjaiban és a jpauto.hu/Kia oldalon.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő doboza csak 599 forint, a magyar magszegény görögdinnye kilója pedig csak 189 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: A reklám után.
7: Hírek a Retro Rádióban.
12: Tovább apad a Duna, megint lépni kellett Pakson. Országszerte sok léghűtött helyiséget nyitnak meg a hőségben. Minek ide kereskedőt tarolnak a Szedd Magad akció. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Tovább apad a Duna, ezért a felére csökkentik a paksi atomerőmű második blokkjának teljesítményét. A társaság reggeli közleménye jelezte, folyamatosan figyelik a folyó vízhozam és hőmérséklet változását, és ezek alapján hozzák meg a szükséges intézkedéseket, hogy az erőmű biztonságosan és a környezetvédelmi előírásokat betartva működjön. Tegnap a hármas blokkot kellett tervezetten leállítani a Duna alacsony vízállása miatt. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter akkor hangsúlyozta, az ország energiaellátása továbbra is biztosított, a kieső mennyiséget más hazai erőművekkel, megújuló energiával és behozatallal pótolják. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás. Amennyire csak lehet, kerüljük a tűző napot, árnyékoljunk odahaza, ez sokat segíthet. A katasztrófa védelem weboldalán elérhető a léghűtött helyiségek listája, ahol bárki felfrissülhet. Aki autóban hagyott gyermeket vagy állatot lát, hívja azonnal a 112-t. Igyunk bőségesen vizet és könnyű étkeket együnk. Visszafogott táplálkozással könnyebben átvészelhetjük a hőhullámot. Erről beszélt rádiónknak a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ táplálkozástudományi főosztályának vezetője, Zentai Andrea.
13: Az időseknél ilyenkor nem csak a szomjúságérzetük, hanem az étvágyuk is nagyon csökken, és ezért sokkal kevesebb energiát, tápanyagot vihetnek be, mint amire szükségük van. Ezért nagyon fontos az, hogy mennyire lehet kombinálják a folyadék és tápanyagbevitelt. Erre kiválóan alkalmasak például a zöldséglevesek, főzelékek, mártások, vagy mondjuk az ilyen különböző gyümölcstúrmixok, amiket nagyon jól lehet dúsítani.
12: Megkezdődött itthon az őszi barack szezon, már országszerte megjelentek a korai és középérésű fajták. Egyre több helyen szerveznek Szedd Magad szüretet, így a családok közvetlenül a termelőktől is vásárolhatnak. Most úgy 2400 hektáron termesztenek őszi barackot, leginkább Csongrád-Csanád, Pest, Bács-Kiskun és Tolna vármegyében, de ez már csak ötöde a 70-es évek csúcsidőszakának. Napos idő valószínű, itt-ott kevés fátyolfelhővel, frissítő zápor továbbra is kizárt. 32 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, még késő este is 23-26 fok következik. Azt mondják a meteorológusok, napról napra melegebb lesz. Szombattól vasárnaptól 40-41 fok körül platózhat majd a forróság, hogy meddig marad, azt most még nem tudni. A legfrissebb előrejelzések szerint a jövő hét második fele hozhat némi enyhülést.
7: Retro Rádió közlekedési hírek.
12: Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, Tatabánya és Biatorbágy között. Szakaszos lassulásra, torlódásra készüljenek. Egy személykocsi és egy kamion koccant az M0-as déli szakaszán az M1-es felé a Nagy-Duna híd után közvetlenül. A 14-es kilométertől 2-3 kilométeres torlódást tapasztalható. Az 52-esen Fülöpszállás és Solt, a 35-ös és az 51-es kilométer között tart a felújítás, több szakaszon is félpályás korlátozás érvényes, figyelmeztetett az Útinform.
14: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor Best Of.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Na és már mindenki a tartozás témára ír, tehát gyorsan fel is olvasom, miket írnek a hallgatók. Igen, jó a téma, mert kis hazánk szerintem a körbetartozások országa. Tényleg, ha nem én, akkor nekem tartoznak morba. Vagy új kollégának segítettem, hogy tudjon magának szemüveget venni. Adtam rá neki pénzt. Aztán betegállományba ment, és a múlt héten mondta a főnök, hogy kirúgták. Úgy fest a dolog, hogy buktam pár ezer forintot, remélem, hogy azért a szemüveget sikerült elintéznie. Barna a gitáros. Sziasztok, 2 hete adtam kölcsön a legjobb barátomnak 3 milliót. Azzal a feltétellel, hogy közjegyzőnél írunk szerződést, ez már olyan összeg, ami túlmutat a barátságon és a bizalmon. És ez a témánk, gyerekek, akár hiszitek, akár nem, a kölcsönadás is azért, mert minden második magyar tartozik valakinek. Egy felmérés szerint ez az igazság.
2: Az nagyon sok.
1: Ez tényleg nagyon sok.
3: Többenet. Főleg úgy egyébként, hogy nem tudom ti, hogy vagytok vele, tényleg a kölcsön az egy olyan dolog, amiben az ember nagyon nem akar belemenni egyébként, legalábbis a magam részéről én így vagyok.
1: De miért?
3: Nem tudom. Szerintem az egy olyan próbatétele az emberi kapcsolatoknak, ami nem biztos, hogy szeretnéd az eredményet látni.
1: De ez minden országban ugyanilyen szerinted? Most azért kérdezem, mert ez azért van-e, mert bizalmatlan vagyok a saját, hogy is mondjam, kultúrámmal szemben, mert itt azért nem veszik olyan komolyan ezt a visszaadást, megadást.
3: Rugalmasan kezeljük.
1: Szóval lehet, hogy nem tudom, Stockholmban vagy Monte Carlo-ban komolyabban veszik azt, hogy kölcsön kérek, megadok pénzt. Ez is lehet, hogy ezért vagy bizalmatlan.
3: Lehet, hogy ez egy magyar folklór. Nem
1: tudom, biztos, hogy magyar.
3: Nem tudom, hogy Stockholmban annyira kéregetnek egymástól így kölcsön az emberek, hogy de figyelj, dobjál már meg egy 3 millióval, és akkor vagy lesz valami, vagy nem. Tehát, hogy...
1: Én értem, de hogyha mondjuk Ugandában élsz egy picit, és ott egy kedves ugandai, aki egyébként gyalog jár, mert biciklire sincs pénze, kér tőled kölcsön 5000 dollárt.
3: Ó. Oh.
1: Akkor mi alapján nem adsz neki? Mik a szempontok? Ami alapján nem adsz neki?
3: Gyanúsan nagy az összeg, amit kér. Ez az egyik.
1: Nem olyan nagy az összeg, mert anyukájának akar tetőszerkezetet építetni, tehát nem olyan nagy.
3: Uh-huh. Akkor az alapján nem adok, hogy ezt úgyse adja vissza.
1: Mi alapján nem adja vissza?
3: Ahogy biciklire sincs pénze, az alapján. Tehát azért ezt megnézed, hogy kinek adsz kölcsön, nem?
1: Na, hát akkor erről beszélek.
3: Hát persze.
1: Akkor a kultúrkör az, ami nem egy visszaadós.
3: Meg az, hogy innentől az ember kilép mindenféle, szerintem mindenféle ilyen érzelmi dologból, mert a pénz az egy muszáj, hogy racionális alapon történő döntés legyen, szerintem legalábbis. És ez egyből hozza a konfliktust.
1: Akkor most válasszuk szét, tehát az ugandai ismerősödnek nem adsz. Itt nem, tartunk először.
3: Itt.
1: Jó, akkor most lépjünk át a mi hazánkba.
2: Oké. Okay.
1: Jó, amit ugye a hazánkba. Amit azt felejtsük el.
3: Azt a hazánkba. Hagytok Ugandába, így egyedül.
2: Látod, én megyek veled mindenhova.
1: Köszönöm, Évi, köszönöm. Szóval lépjünk át hazánkba, és nézzük meg, hogy itt hogy állunk. Például, akkor legyen tényleg a barátok, rokonok irány. Barát, rokon, az a legveszélyesebb, nem? Minél közelebb áll hozzád az ember, a legrizikósabb.
3: Annál rizikósabb, igen.
4: De meg hogy csinálod meg, hogy nem adsz neki? Tehát nem teheted meg a családoddal, vagy a legjobb barátaiddal, hogyha rászorulna.
2: Az biztos, hogy kiderül, hogy ez milyen komoly barátság.
4: Igen.
2: Tehát, hogy szerintem akkor derül ki, hogy...
1: Ki vizsgázik itt, bocs?
2: Hát szerintem, aki kér.
4: Így van.
1: Ő vizsgázik?
2: Hát, ha te adsz...
1: De hát, ha nem... Akkor én vizsgázok?
2: Ha nem adok, vagy nem adsz, akkor nyilván te ezt meg... Nézd, megteheted. Tehát szerintem mindig az adófél megteheti, hogy akar segíteni, vagy nem.
3: Szerintem már amikor kér egy barát, az már nem egy túl barátias húzás, mert egy olyan kellemetlen helyzetbe hoz téged, meg egy olyan érzelmi manipulációnak fog alávetni.
1: De csak egy hónapra kérem, Gyuri.
2: Igen.
1: Ne hagyd már a cserben. Neked úgy is van, nekem meg most tudod, hogy egy ilyen átmeneti időszakon van, Gyuri.
2: Most nehéz életem van.
1: Így van.
3: És ezek azok a klasszik mondások, ami miatt azt érzed, hogy te vagy a rossz ember, hogyha nem fogsz adni.
2: Meg fogok majd új munkahelyet keresni, csak most itt még nem fizetnek annyit.
3: Ha munkát sincs, jó.
4: Fordított helyzetben is segíteni.
1: Nagyon elárulta magát.
3: Ezt nem szabad elmondani, Évi.
1: Így van, de hogy tényleg most rajtad kívül nem számíthatok másra, Gyuri. Hát azért...
3: És akkor ha azt mondom neked, hogy jó, akkor viszont mit tudom én, mennyit, attól függ, mennyit kérsz, de az ingatlanodra rávetetsz majd engem szépen, mit tudom én, tulajdonostársnak addig, amíg vissza nem adok. Esetleg. Akkor azért megsértődsz?
2: Igen.
3: Igen?
1: Hát igen, hiszen ugye a mi barátságunk és az eltöltött közös 10-12 év, az smafu. Uh-huh. Te ismered ezt a szót, hogy smafu?
3: Nagyon is ismerem. Sokat hallottam tőled az elmúlt 10-15 évben. Tudom, hogy mi következik utána.
1: Szóval ez egy baromi érdekes kérdés, mert ugye itt vagyunk most rokonság, barátság, kölcsönkér, egy olyan összeget, ami azért már fáj, ha elvész. És vajon én, most a Gyuri azt kérte, hogy az ingatlanjaimra akarja, hogy ráírjam a nevét, de bármiféle más biztosítékot kér, az mennyire elegáns?
2: Hát én szerintem azért, hogyha te kérsz valakitől, és kérsz fel biztosítékot, akkor azt vállalt fel. Az persze. A baj, ha ott azt mondja, hogy nem. Mert hogyha nem, akkor nem biztos abban, hogy vissza tudja adni a pénzét.
3: Hát meg elvárja azt, hogy te teljesen védtelenül menj bele ebbe a dologba, úgyhogy ő kér tőle.
1: Fontos-e nektek az, hogy kölcsön adtok, hogy mire kéri?
4: Persze, hát egyébként nyilván.
1: Szemműtétre.
4: Akkor adok.
3: Én is. Arra valószínűleg.
4: Igen.
1: Pedig szemüveges, tehát hogy megvan még műtét nélkül. Tehát...
3: Jó, szóval te nem adnál.
2: Ezek nem, szerint. Keresed a határt.
1: Egy szemüveges barátomnak szemműtétre nem adnék. Tök jól lát. Okay.
3: De az a típus, hogy akinek pénzt kérnek kölcsön, és megmagyarázott, hogy milyen is lesz szükség.
1: Hát a lézeres szemkorrekció az luxus.
2: Uh-huh. Mellműtétre adnál?
3: De gyönyörű mellett van, ezt
1: mondanám. Kim ő?
3: Unokahúgod.
1: Amúgy bombázó, vagy amúgy is szar a csaj?
3: Bombázó. Csak ennyi hiányzik a tökéletes boldogsághoz.
2: Igen.
3: Unokahúgod.
1: Csak két lötyi-mötyi van neki ott, de amúgy bombázó, tehát minden arca, haja, feneke, válla, minden íz, és a két lötyi-mötyit szeretne.
3: Estrella ezt szeretné megoldani, igen, az unokahúgod.
1: Estrella.
3: Így beszélhetem. Családom közül Stella. Na, azt a Stellának?
1: Amúgy Stellában én milyen viszonyban van? Nekem nincs unokahúgom, nem tudom átérezni ezt. Tehát, hogy...
3: Hát mit tudom én egyébként.
1: Mert az jó viszony, az unokahúg?
4: Igen, az egy közeli családi kapcsolat, igen.
3: Hát mint Danesnek.
1: Kinek a kie az unokahúgom, a Stella?
2: A testnérednek a gyereke.
3: Mint Danesnek a Ninóka.
4: Tehát, nekem, igen, a bátyámnak a lánya, az igen, én unokahúgom. Igen. Én adnék, ha szeretném.
3: Hát, milyen kifogásokkal próbálnád lebeszélni? Szép ez úgy, Estella? Stella.
1: Nagyon jót kérdezel. Inkább gyártsunk kifogásokat, mint hogy adjunk Stellának. Nézd, Stella amúgy is el fog kelni, nem? Egy, kettő.
3: Popsit szép, Stella.
1: A popsi a szép, a szája szép.
3: Tehát bókolgatnál az unokahúgodnak.
1: Nem
3: sűrűn.
1: Ez
3: az épp a fenek Estella. Hagyjuk ezt a cicit.
1: Nem ezzel építeném le, hogy szép a fenek Estella, hagyjuk a cicit.
2: Ennél csak kreatívabb lenne, nem?
1: Nem. Én mindjárt mondom, de mondjátok először ti, hogy ti milyen dumával nem vállalnátok a kölcsönadást.
2: Egy cicire?
1: Nem, bármire. Egy rokonnak, Évi, egy barátnak.
2: Hát nyilván élethelyzettől függ, nagyon nehéz, de én biztos, hogy megkérdezném, hogy mire kell. Tehát, hogy mi az az őrült fontos dolog, amit nem tudja megvárni, és nem tudja összespórolni.
1: Ó, tudok neked olyat, amire azonnal adsz.
3: Na, mondjad, mi az?
1: Kutya csípőprotézis.
3: Ó. Oh.
2: Anyukám kutyájának a csípőprotézise.
1: Anyukád kutyájának a csípőprotézise.
2: Akkor adok.
4: És vissza se kéri az
2: és
4: ember.
2: És akkor vissza se kéri. Igen.
3: Az se lesz gyanús, ha a legjobb barátot kéri anyukát kutyának a csípőprotézisére.
2: Hát akkor így, de hogy felhívom anyámat.
1: Igen. Igen. Jó. Mi van, hogyha mondjuk egy autóra kér? Tehát, hogy most tényleg el akarja egy BMW-re cserélni. Van egy használt 12 éves BMW, és az tök jól megkapná 5 millió forintért, és most ki tudna szállni a Swiftből.
3: Ó, de hát olyan megbízható kis kocsija van, nem?
1: A Swift. Mm-hmm. Tehát a saját nyomorúságába ütnéd bele az orrát még egyszer.
3: Hát tőle tanultam Stellával, hogy csinálnád. Én minél tovább ezt
2: jó, a stratégiát. Jó, Suzuki hátulja.
1: Anett, Bömbit akar 12 éveset, 5 milláért most kapna egyet, a Swiftből jól kiszállna. És kéne 2,5 millió.
4: Én is mondanám neki, hogy figyelj, nekem sincs.
1: Miért? Mi az, hogy...
3: Mondanám, hogy nekem sincsen, csípőből hazudna, tehát nem keresne a net érveket.
4: De mondanám, hogy nekem sincs BMW-m, tehát, ja. Hogy miért is akarsz te? Tehát, hogy jó neked, még most gyakorolsz, tehát majd később spórolj.
1: Hát, mondjuk 57 éves.
4: Ja. akkor meg már tök fölösleges.
3: Ja, ez az, ez az. Hozd meg a hangulatot az élethez.
1: Gyerekek, itt az minden... a baj, hogy átment viccbe az, hogy hogy alázunk meg rokonokat és barátokat. Tényleg.
3: És amúgy erre... meg van-e jogunk azt firtatni, hogy ő mire akarja azt?
1: Szerintem nagyon is.
3: Igen? Igen?
1: Szerintem nagyon van jogunk firtatni. Hát nézd, az a pénz, amit mi kockáztatunk. Egy kölcsönadás, egy kockázat. Azt azért nem mindegy, hogy mire adod. Mennyire életbe vágó neki, mennyire húzod ki a szarból, mennyire mented őt meg, vagy tényleg csak valamilyen kényelmi dologra kell.
3: Igazad lehet meg, hogy mennyire látod azt, hogy ő ebbe bele fogja magát lökni egy olyan spirálba, hogy vissza se fogja tudni adni azt a pénzt. Tehát, hogyha vesz egy 12 éves leharcolt bömbit, akkor valószínűleg nem lesz arra nagyon lóvéja, hogy még az visszaadja neked, amivel tartozik.
4: Pontosan.
3: Gondolnám én.
1: Hát egy Swift-re is összespórolt valamennyit. Tehát, hogy mit tudom én? Megadja, nem adja, de nem látod benne ezt a... Igen.
3: Igen. Tehát én mindig azt nézem, azt nézném egy ilyen helyzetben, hogy vissza tudom-e kapni azt a pénzt.
1: Jó, tehát hogy tudsz nemet mondani? Ez itt a kérdés. Becsmérled azt, amire kéri, vagy valami tök más kifogással?
2: Szerintem az, hogy nem. És nem kell magyaráznod.
1: Miért kell magyaráznom,
2: ha én úgy ítélem meg a saját szemszögömből az ő általa elmondottakat?
1: Elmondom, miért. Bocsánat, nem fejezted be.
2: Ennyi. Miért kell?
1: Azért, mert egy sima nemmel azt üzened neki, hogy benned nem bízom, te egy megbízhatatlan rossz ember vagy. Ha megindoklod, ami tőle független, hogy miért nem, tehát én például azt mondtam már, akkor mondjuk így finoman, azt mondtam már, egyébként igaz is, hogy nem tudok adni, mert a pénzem le van kötve.
3: Én is mondtam már.
1: Nem tudod ezzel lekötni
4: de,
1: szó.
4: De nekem jelenleg
1: hát ne, már erre is bejelentkezzél.
4: De nem, komolyan mondtam, és képzeld el, hogy nekem az volt a válasz, aki kérte volna, hogy és nem tudod felbontani?
1: De feled bontani, csak az a vesztesz
4: pénzt. És mondtam, hogy elveszítem a kamatot, meg nem tudom micsoda. Odaadom a kamatot, és mondom, nem figyelj, nem akarok ebbe belemenni.
3: Aha. És nálad bevették? Jó volt?
1: Nem bevették, egyrészt igaz volt, másrészt nem volt más választása, hát persze. Uh-huh. Most ezt mindenki ezt lopja. Évi?
2: Én nem.
1: Ja, ha nem, te mit mondasz?
2: Én semmit nem mondok, nem. Tehát, hogyha én úgy ítélem meg, ne kelljen már megmagyaráznom, de bocsánat,
3: szerintem a magyarázkodás... Barátilag fog benne csalódni, mert azt érzi, hogy nem számíthat rád.
2: Én nem számíthat
3: rád. És ez egy barátságot nem akarok már úgy tönkretenni, hogy még kölcsön sem adtam, tehát de, még a szobaforgó pénz.
2: De ne azon múljon a barátságunk. És azért azt tisztázzuk, hogy én kifizetem-e a te éppenséggel rossz döntéseidből fakadó dolgaidat.
1: Hát igen, jár, amikor valaki életmentése kér, mert már elrontott egy pár helyzetet az életében, az se jó.
3: Hát egyetértek.
2: Most a Swiftből BMW-be ülsz, bocs, nem élet, nem változtatja meg az életedet.
1: De
2: csak
1: nagyon.
2: Ki mondta ezt neked?
1: Hát ez néz körül vidéki helyeken.
3: Meg panelházak
1: előtt. Közeli helyeken. Dombokon hegyeken. Azért ott...
3: Megváltoztak életek.
1: Egy BMW sok életet megváltoztatott. Na mindegy. Gyerekek, aztán olyat is hallunk nagyon sokszor, hogyha valaki hirtelen nagyobb összeghez jut, lehet az egy nyeremény, vagy bármi más, akkor ugye elkezdenek jönni köré a legyeskedők.
2: Igen, ehhez nekem van történetem is, hisz mindenki tudja, hogyha valaki ugye olimpiát nyer, nagyon sokat az olimpia előtt is, és utána is nyíltan leírják, hogy ki mennyi pénzt kap, mennyit nyert össze. És ez tényleg így van. Tehát képzeljétek el, hogy amikor én nyertem 2012-ben, akkor nekem megszaporodtak a telefonhívásaim azzal kapcsolatosan.
1: De mennyit kapsz egy aranyéremért egy összegben? Mennyit kaptál te?
2: 2012-ben ez nyílt adat 35 millió forintot adtak.
1: Ma akkor hirtelen volt 35 millió forintot, és jöttek az emberek?
2: Jöttek.
1: Ne hülyeskedj.
2: De, képzeljétek el.
1: Wow.
2: Tehát... Mint hogyha ez egyébként úgy jött volna ez magától, és nem lett volna benne semmi.
1: És mikre kértek? Össze-vissza?
2: Volt, aki kölcsönkért, volt, aki ötletet adott, hogy fektesd be, volt, aki csináljunk valami közös projektet, mert ebből el tudnánk indultani egy vállalkozást.
1: De neki volt egy ötlete, neked van a pénzed. Aha.
2: Így van. No. Tehát, hogy minden olyan dolgot, amit el tudtok képzelni, az mind volt. Tehát ez egy olyan 2 hónapig tartott.
1: Most azért elmondom, hogy azt tanácsolják, hogy bárki, akár barát, akár családtag, kölcsönkér tőled, akkor menj el vele együtt közjegyzőhöz, és előtte írjatok alá egy szerződést. És ez biztosít be téged, hogy később bírósági eljárás nélkül is vissza tudod igényelni a pénzed, hogyha valami miatt nem akarná visszaadni. Aha. Csak a kérdés az, hogy te elvinnéd-e, nem tudom, tesódat, anyádat, a Lacikát közjegyzőhöz.
3: Közeli családtagot nyilván nem. De közeli családtagnak nem is kölcsön adnék, tehát most a szüleimnek nyilván nem kölcsön adnék, hanem kell pénzt adnék. Tehát, hogy ez nem életszerű. Egy barátot elvinnék.
1: Vinnéd a közjegyzőhöz.
3: Vinnék, és ha megsértődik ezen, akkor nem érzi a súlyát ennek az egésznek, meg akkor nem érzi a barátságunk lényegét sem szerintem.
1: Én azt gondolom, ez a közjegyzős, ezt még nem csináltam. De én azt gondolom, hogy ha valakinek kölcsön adsz, mindig mért föl, hogy van-e nálad a zsebedben valamilyen zsaroló potenciál, amivel meg tud az illetőt zsarolni, ha nem adja vissza. Tehát...
3: Igen, valami biztosíték, hogy tudod, motiválod.
1: Pontosan. Igen. Tehát mondjuk te itt a műsor során összebarátkozol egy híres magyar színésznővel, Gyuri, dumálgattok sokat, néha elmentek fröccsözni, meg minden is nagyon jóba vagytok, és több sorozatban szerepelt, ezt csak azért mondom, hogy azért ott csúran cseppen. Volt zsűritag is talán valamilyen műsorban. A lényeg az, hogy valami miatt megszorul, és kérne tőled 5 millió forintot. És azért az 5 millió forint az neked is fájna, tehát azért neked sem
3: persze,
1: laza a pénztárcád.
3: 5 millió az mindenkinek, igen.
1: Így van. Na, és elkezdesz gondolkozni, mert tök mázlista vagy, mert egy haverod, amikor megtudta, hogy ez a csaja szerepel a műsorban, minden, egy haverod átküldött róla titkos fotókat, ahogy ez a színésznő jó pár évvel ezelőtt egy dubai szálloda erkélyén, hogy is mondjam, három sejk dolgozik rajta, és tele van az erkély szórva dollárokkal.
3: Ezek nekem megvannak ezek a képek?
1: Ezek megvannak, négy-öt fotó.
3: Hát tényleg tök mázlista vagyok. Bárcsak lennének tényleg ilyen barátaim.
1: Igen. Na, ha adnál neki kölcsön, tudatnád-e vele, hogy nálad vannak ilyen fotók?
3: Aha.
1: Hogy érezze, hogy nyomás azért van. Felelőssé teljesen kérjen kölcsön.
3: Igazad van, lehet, hogy ezt az elején kéne tisztázni, hogy bizony van nálam motivációs eszköz. Lehet, hogy már az elején elsztorizom, hogy vannak azok a képek, vagy mit tudom én, vagy megkérdezem azokról a képekről. Tud-e róla, csak úgy jó szándékkal?
1: Hát, hogy Gyuri, tudnál kölcsön adni egy 5 millió forintot, mert ezért nem tudom, mire kell, és akkor ezért de meg hirtelen elővarázsolod a fotókat?
3: Nagyon jó téma, Erika, de nekem van egy izgalmasabb, nem tudom, tudsz-e ezekről a képekről, nekem most küldték a barátaim, lehet, hogy ezzel foglalkoznod kéne.
1: És akkor adsz 5 millió.
3: Ha még utána is vissza akar térni az 5 millióra, akkor beszélhetünk róla.
1: Értem. Hogyha nem adja vissza a pénzt, a megígért dátumra a csajszi, akkor mennyi idő után vetnéd be a képeket?
3: Hát először nyilván hosszan jó fej lennék, várnám, kérném. Ha el akar,
1: tehát van egy dátum, szeptember 2 mondjuk, és akkor te várnál meddig? Még írnál neki, tudom, mi van így, már lejárt.
3: Karácsonyig még várni.
1: Karácsonyig
3: várni. Nyilván írogatnék közben, meg nyomasztanám, meg ilyesmi, meg egy idő után kilátásba helyezném azt, hogy hát tudod, hát ne okozzunk egymásnak kellemetlenséget, mert hát...
1: Tehát karácsonyig, tehát december 24. Uh-huh. Tehát 25-én pattintanád ki a képeket.
3: Pontosan.
1: Jeleznél a csajnak, hogy 25-től megy ki a kép.
3: Nem lesz boldog a karácsony, Erika, vagy bárhogy is hívják.
1: Bárhogy is hívják. Jeleznéd neki. Vagy kimegy a kép?
3: Nem, hát figyelj, azt jelezném. Tehát amikor, mert ezt valószínűleg megelőzni az, hogy annyira eldurvul a viszonyunk, amikor már tisztán látszik, hogy itt nem lesz ebből okés, hogy azt jelezném, hogy figyelj, akkor ez fog történni.
1: Hova tennéd ki a képet, ha ki kell tenned?
3: A Bocskor Facebookra, ott a legegyszerűbb, nem?
1: De, nyugodtan, ugye? Bármikor rakja Erika dubai képeit.
3: Tök kuti elérésünk lenne.
2: Az biztos.
3: Pörögnének a lájkok. De most már azt nézzük a másik részről, mondjuk itt csapaton belül, mi adnánk egymásnak kölcsön szerinted? Félig meddig család is vagyunk, hát annyi időt töltünk együtt, mint a testvérek lennénk.
1: Hát igen, ez egy jó kérdés. Hát nem szívesen.
3: Nem, sem. Nehéz lenne.
1: Nem nagyon, meg az sem mindegy, kinek. Atinak, nem úgyse váradsz vissza semmit. Érted?
3: Atiba csak bedobálják a pénzt.
1: Hát az biztos. Igen. Lacika, nem tudom, Lacika nagyon cuki, meg egy becsületességet mutat hosszú távon, igen. De ki tudja, vannak-e kicsúszásai.
3: Benne van, hogy túlkalkulálja magát, hogy szándéken kívül esetleg nem tudja.
1: És viszont a legnagyobb ártatlan arcmutató.
3: Megsajnálnád, mi?
1: Nem tudom.
3: Jó, mondjuk tegyük fel, azt képzeld, a Lacikának adsz 5 milliót, ugyanígy. Mint ahogy én is a művésznőnek. Igen. és hát le is papírozzátok meg minden, és hát Lacika nem adja vissza a megadott időre. Kéred, mutatja az ártatlan arcot, fenyeget. Minden.
1: Nem. Miért fenyegetsz, hogy nem adom vissza?
5: Nem, te engem, hogy már fenyeget. Add már vissza.
1: Ez egy fenyegetés. Hogy add már vissza, ez egy fenyegetés. Bocsánat, nem lehetek mérges hangú.
5: De nyugodtan, azért mondom, de még mindig nem adom.
3: Ne veszetek össze, még nem adtál neki, tehát, hogy még ez még fiktív.
1: Na azt mondja, fenyegetem. Hát mondom, mivel add már vissza? Ez neki fenyegetés. Milyen durván beszélt velem a bocsi. Add már vissza.
3: Ugye add vissza úgy is, hogy nem adott szerintem, mert... Képzeld, hogy elkezd eltűnni az életedből. Így reggel se jár már be. Egy hétig beteg, egy hétig ez van, egy hétig az van.
1: Nem reagál az SMS-ekre.
3: Nem reagál az SMS-ekre, sem már megsértődik egy ilyenen. És akkor
1: de tudja
3: azt, hogy vannak olyan barátaid, akik, mit tudom én, ilyen pufi dzsekiben odaállnak, hogyha kell, és akkor nagyon szigorúak, és akkor mondják, hogy vissza kéne adni azt a pénzt, Erdős úr?
1: De az erőlegényeim vannak. De a Lacika tudja ezt?
3: A Lacikának már ezt meglegyezted egy-egy ilyen vitánál, hogy ez a kísértet meg kit.
1: Igen. Aha, jó, tudja. Oké.
3: Mikor szólnál ezeknek az embereknek? Vagy azt mondod, hogy a Lacika annyira ártatlan mackó a szemedben, és imádod, hogy ezt az eszközt sosem vetnéd?
1: De bevetném.
3: Bevetnéd.
1: Uh-huh. Laci, most ne tiltakozz, a kérdés az, hogy mennyire. Hát ugye ezek meg szokták kérdezni, hogy miért törjék el, nem?
3: Ja, hogy te befejezt ugrasz ebbe a bizniszbe, jó?
1: Nem, de hogy lehet egy enyhével kezdeni.
3: Lehet.
2: Melyik az a testrész, ami enyhe?
3: Hány nap után folytatnád lesz a beszélgetést a Lacika tartozásodhoz?
1: Tehát a lejárt határidő után, mikor igen, hívnám fel a legényeket?
3: Uh-huh. 5 nap, 10.
1: De amikor én már lélekben feladtam, és úgy érzem, hogy Lacika tényleg át akar verni.
3: Aha.
1: És ez egy nagyon nehéz dolog. Tehát, hogyha Lacika még ad életjeleket, meg sajnáltatja magát. De ha tényleg eltűnt, onnan, amikor ezt felfogom, hogy eltűnt, onnantól már napok kérdése is. és akkor ott lennének nálam a fiúk.
3: Aha.
1: És mi a kérdés?
3: Mit kérni a belépőnek a fiúktól? Hogy
1: mi a menü? Tehát, hogy... mert ugye én csak hallottam olyanokat, hogy van sima kéztörés, aha, van kéz- és lábtörés, van csak lábtörés, van csak ijesztgetés, tehát ez a falhoz nyomom a fejét, picit belevágom a falba egy párszor.
3: És így választaná így a laminált étlapról, ahol így ott vannak sorba ezek?
1: Igen.
3: Aha.
1: Igen.
2: Ettől visszakapod a pénzt?
1: Lacika, visszakapom a pénzt?
5: Nem tudom, de... Az igazság, nem tudom, hogy 5 milliót ér ez, amit ez jogilag ez okozhat neked.
1: Tehát nem okozhat semmit jogilag ez
5: de
1: nekem.
5: De azért igen. Most nem csak
1: hát
5: nem.
1: Hol?
5: Tehát, hogyha én mondjuk vissza akarom szerezni a pénzemet, és ezért testi fenyítést alkalmazok, azért arra nagyon rá tudok.
1: Mérges lennél, vagy hogy érted?
5: Nem úgy értem, hanem...
3: Vannak büntetőtörvénykönyvi vonatkozási, erre gondol. BTK.
1: Én értem, de hát nem azt fogják mondani, tehát amikor elmennek hozzá, nem mondják azt, hogy a bocsinak a pénzét ad ide, mert most akkor eltöröm a karod.
5: Jó, de én
1: ha nem tudod, hogy miért jöttünk.
5: De én azt fogom mondani.
1: Ennyit fognak mondani.
3: Sokkal jobb, ezt ki nem nyomozza egy poáró se.
1: De miért? Ez nyilván megjelenek nálam a rendőrök, és azt mondom, hogy nem, én nem küldtem Oszkárt és Zserárt.
3: Honnan tudja, hogy így hívják őket?
5: Nem mondtam a nevünket.
1: Szóval nem lenne ebből semmi bajom.
5: Nem, én meg nem tartoznék.
1: Most nem ez. Ennyibe. De mikor adnád meg?
5: Már, hát ahogy megjönne Zserár meg Oszkár.
1: Már mennél hátra a szekrénybe és vennéd elő?
5: Abszolút. Farzs ebből.
1: Szóval nem töretném össze a Lacikát, de egy ilyen fej a falba verőset, picit megijeszgetős, sok P betűst mondjanak az arcába, hogy pukkanjon a nyáluk, mérgesen.
3: Köpkös az arcába Zserár.
2: Ez is rajta volt a menün.
1: Szóval azért ott Lacika fossa össze magát. Ez a lényeg.

0: Magyarország leghallgatottabb reggeli sója a Bocskor, és benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: A megcsalás az egy jó téma, a gyerekek, nem Dél-Spanyolországról mesélek, hanem a megcsalásról mesélek nektek. Egy olyan kulcs szó, egy olyan varázs szó, ami mindenkiből kivált valamit egyébként. Anetből felháborodást, kiütéseket, rossz közérzetet, émeigést.
2: Sírást.
3: Dürhalmot.
1: Nem, csak a szó. Most azt, ha megcsalnak téged, az egy másik dolog, akkor nyilván már sírsz is.
2: Persze.
1: Tehát amúgy, ha csak a szót hallod, már rosszul vagy.
2: Nyilván, kiráz a hideg.
1: Igen. Pedig nincs ezzel semmi különös, hiszen ugye majdnem minden második ember csinálja.
3: Igen, az élet velejárója, lehet így mondani.
1: Na most már te is émelyek, Szévikém, mi van veled?
2: Hát mert a megcsalás szerintem is egy ugyanolyan érzés, mint amit Anettnek leírtál.
1: Igen, mindenki ezt mondja. De titokban, tehát megcsalás az arról szól, hogy titok, nem? Az titok.
3: Annak úgy kell maradnia,
1: tehát az a tagadni való dolog, ugye?
2: Így van, az addig van megcsalás.
1: Így van, tehát mindenki ezt mondja, amit ti mondjátok, de minden második mégis megcsal.
2: Szégyen.
1: Milyen maga biztos ez a kicsi lány, mi?
3: Érte, ebben a témában mindig van egy ütős jelzője.
1: Na, szóval itt van Anett, itt van mindenki, mindenkinek van véleménye erről. És egy valamit nem szoktunk számításba venni, annak a szemszögét, akit megcsalnak, illetve annak számításba veszünk, mert az Anett. Vagy nem Anett, nem jelen esetben, hanem aki átérzi a megcsalt szerepét, ugye? Annak a fájdalmát. De nézzük meg, hogy itt van egy érdekes történet, itt van egy amerikai nő, Mary 10 éve él házasságban, 10 éve, és most már egy jó ideje tudja, hogy a férje megcsalja, de nem csinált jelenetet. Tehát nem Anettből van Mary.
2: Nem bizony.
1: Sőt. Szóval nem csinált jelenetet. Sőt, azóta is úgy tesz, képzeljétek el, mint a semmiről nem tudna. De baromi ügyes a csaj. Ugye otthon vannak ezek a kütyük, különböző telefon, laptop, stb. Tehát ilyen összekapcsolt rendszerek. És ennek köszönhetően gyakorlatilag a férje minden üzenetét csekkolja, és így kíséri figyelemmel a történéseket a férje és a szeretője között.
3: Évek óta.
2: Milyen önmegtartóztatás lehet, nem?
3: Hát nem tudom, hogy ez önmegtartóztatás. Nekem egy kicsit beteg. Nem tudom, furcsa.
1: Hát, hogy tetszik neki, nem tudom. Hát a férjébe is beleszeretett valamiért, azt most nem ő kapja.
3: Aha. Érdekes, igen, és lehet, hogy látja, hogy másnak udvarol a férje, és nem tudom, valami ez neki ebben tetszik.
1: Jó, hát itt kérdés az, hogy ti tudnátok-e, csajok, ennyire taktikusak lenni, mint ez a nő?
2: Max egy hónapig.
1: Egy hónapig
2: azért nézném meg, hogy indult, mi történik, mit állít, és akkor nyilván a tényeket megmutatnám neki, hogy na.
1: Tehát egy gyűjtögetnél, mint egy nyomozó, értem?
2: Abszolút.
1: Anett?
4: Hát én viszont nem bírnám, szerintem én egy-két napig, három.
1: Hát olyan, mint ebben az idióta reklámban ez a írszetter, íreszter, és ki ez az Eszter?
4: Az én vagyok, a szőke.
3: Neked nem lenne magyarázat az, hogy azért elütötte itt a fonetikus billentyűzet.
4: Nem, én azonnal balhé lenne. Nyilván pár napig bírnám, valószínűleg kíváncsi lennék arra, hogy mit ír, és elolvasnám ezeket a dolgokat, de utána a lelkem az nem viselni ezt el. Tehát biztos, hogy nálam állna a bál.
1: Értem. A mindennap írna egy szót, amit tudom én, drága Vivi. Minden nap drága kedden, Vivi szerdán.
4: Hát azért megválna. Akkor lehet, hogy egy hónapig.
1: Csütörtökön én. Drága Vivi, én. Pénteken úgy.
4: Uh-huh.
1: Szombaton ki. Megvárnád a vasárnapot?
4: Persze, hogy megvárnám.
3: Innen még bármi lehet.
4: Persze, a vasárnapot.
1: Drága Vivi, én úgy kiszellőztetném a fejem.
4: Igen, érdemes lenne megvárnom a vasárnapot, és nem kedden balhéznom.
1: Érdemes lenne, de nem vagy benne biztos, megállod.
4: Biztos, hogy nem.
1: Na, képzeljétek el, ez a nő, tehát Mary, elkezdett szimpatizálni azzal a nővel, akivel megcsalja a férje.
3: Mondom én, hogy valami furcsaság van itt.
1: Hát figyelj, hát nyilván az a nő reagál, válaszol, a férje írogat neki mindenféle szépet, jót, ő ezekre válaszol, kedvesen, szerelmesen.
2: Hát mert ugye mindketten hazugságban vannak, tehát mind a két hölgy hazugságba került bele. Ugye a feleség nem tud az ügyről, mármint ugye a férje ezt tudja. A másik nőnek pedig az van állítva, általában 90%-ban ugye válófélben vagyunk, vagy már nem lakom otthon, és megint egy hazug történetet kreál. És szerintem a feleség kíváncsi, hogy ebből mi lesz.
1: Aha, és ezt lehet bírni hónapokig? Úgy, hogy a férjeddel együtt vagy egyháztartásban, főzöl, nem főzöl, beszélgettek, esetleg az ágyban is együtt vagytok?
2: Hát én biztos adnék jelzéseket, tehát ahogy letenném a tányért, ő tudná, hogy tudom.
4: Igen.
1: Nem voltál olyan, amikor egyedül voltál, ugye akkor is összetört évetlő tányérokat, mert túl sok erő volt benned?
2: De. Most is így van.
1: Na, szóval baromi érdekes ez. Gyerekek, egy megcsalásban kinek mekkora a szerepe? Ezt nézzük már végig. Tehát, hogy ebben a sztoriban ki az igazi áldozat.
3: Szerintem megállapodhatunk abban, hogy mindenkinek megvan a maga felelőssége ebben. Annak is, akit megcsalnak. Én azt gondolom.
4: Sajnos igen. És ebben egyet kell, hogy értsek a Gyurival.
1: Na, végre.
4: Igen, tehát, hogy ugyanolyan felelőse, hogyha valakit megcsalnak azért, hogy a párja megcsalta, mert valószínűleg valamit nem adott meg neki otthon. Csak ezt meg lehet beszélni, mielőtt elmegyünk egy másik emberhez.
3: Ebben is van valami, meg lehetne ideális esetben.
4: Aha. Igen. Én azt gondolom.
1: Az emberek nem kommunikálnak egymással, tehát ez nagyon-nagyon ideális lenne, de egyébként főleg, ha mondjuk intim dolgokról van szó, ezeket az emberek nem beszélik
2: de
1: meg.
2: De miért nem?
1: Nem tudom. Hát miért én megbeszélek mindent.
2: Oké.
1: Okay. Na, én nagyon szókimondó vagyok.
2: Együtt dolgozunk, tudjuk.
1: Igen.
2: Tehát én ezt nem is értem. Tehát én azért nem így gondolom. Tehát én úgy gondolom, hogy persze mondhatjuk, hogy mindenki felelős, de azért, ha ahhoz, hogy eljussunk, hogy valaki mással lefekszel, ahhoz nagyon sok út kell még. Nem? Hát akkor minek házasodtatok össze? Akkor minek mentetek egymásnak, hogyha egymáshoz, hogyha ezt nem tudjátok kikommunikálni egymás között, és egy harmadik fél kell hozzá?
3: Nem így indul mindig, hogy nem tudnak kommunikálni az emberek. Ez valahogy így alakul.
2: De
3: így
2: Gyuri,
3: hát így
2: ne
3: alakul.
2: De miért nem lehet megbeszélni? Miért kell házas?
3: Ha ilyen könnyen menne ez, akkor mindenkinek csodálat lenne.
1: Nem hiszem, Gyuri, te is csaltál már meg, én is csaltam már meg. Amikor megcsaltunk, az megbeszélés tárgya lett volna?
3: Nem.
1: Nem?
3: Nem. Sőt, mi sem tudtuk, szerintem legalábbis, hogy most ez fog történni.
1: Nem. Így van. Jó, a megcsalt nő, ő manipulál azért a háttérből. Ő gonosz vagy. A megcsaló férfi, ő hazudozik. Ő gonosz vagy. A szerető, elszerette a férjét ennek a drága asszonynak. És most nyilván reménykedik is. Ő a gonosz? Ki a gonosz?
4: A férfi. Igen.
3: Tész, egyből igen. Azt mondjátok, hogy a férfi, de igen, ott van még egy játékos, aki tudta, hogy egy családos férfival kezd, akinek van feleség, és mégis megcsinálta.
2: Ő azt tudta, hogy ígéretet kapott. Elhagyok, elválok, nem vagyok már vele együtt, csak papíron.
3: Mindenki igen. Megkapja ezt az ígéretet, aki összeszűri a levet egy házas férfivel.
1: Az nem mondom. Igaz. Az nem igaz.
3: Vannak
1: abszolút tiszta játékot játszó házas férfiak.
3: Én nem fogok tőled elválni, vagy
1: nem, akik teljesen tisztába teszik azt, hogy nézd, nekem van egy feleségem, nekem van egy családom, én nem fogom őket otthagyni, én őket szeretem, és többet tőlem sajnos nem kapasz csak azt a pár együttlétet. Amíg neked jó.
2: Szerintem ilyen van. De le van fektetve valaki legalább.
3: Ha így volt, ha úgy, az biztos, hogy ő tudta, hogy egy olyan férfival kezd, akinek családja van és felesége. Tehát innentől ezt az ártatlanságot is szerintem el lehet engedni.
4: Jó, akkor először a férfi a nagyon gonosz, utána a nő, aki belement ebbe a viszonyba, de semmiféleképpen nem az, akit megcsalnak, meg kijátszanak.
3: Semmiféleképpen. Hát ott van a nő, a feleség, aki nézi azt, hogy mi zajlik, és nézi azt, hogy hülyére van véve egy ártatlan lány, nem is avatkozik bele? Ha mondjuk azt az oldalát
4: hát és
3: nézik.
4: Ő nincs hülyére véve?
3: Dehogy nem.
4: Na, hát akkor most
3: de hát attól még, hogy nem tesz semmit, még attól még nem büntelen.
4: Jó, hát most mit csináljon Lukas?
1: Hogy legyen ennek a sztorinak vége? Mit tartanátok helyesnek?
2: Szerintem a feleség borítson.
1: Igen. Borítson, és aztán a férj?
4: Takarodjon.
2: Igen, én is. Tehát borítson, ahova akar.
3: Borítson meg a férjet, erre gondolsz?
2: Nem, mondja el, és utána váljon el.
1: Hát de az is lehet, hogy ettől boldog lesz a férfi és a szeretője, és akkor ők egymásra találnak.
2: Hát akkor legyen a boldog.
1: Na jó, van itt egy másik. Képzeljétek el, itt van egy nő, a pszichológusával osztotta meg a saját történetét, azt mondja, hogy boldog házasságban él ez a nő, tényleg saját magáról is ezt állítja, viszont iszonyatos vonzalmat érez egy új kolléga iránt. Most érkezett a céghez. És nem akarja megcsalni a párját, de egyszerűen nem tud mit kezdeni az érzéseivel.
3: Hát ez aztán még nehezebb helyzet, mint amiről eddig beszéltünk.
1: Ez mindennapos helyzet. Ez minden munkáján előfordul, kivéve ha építkezésen dolgozol és darus vagy.
3: Hogy örülnek ezek a feleségek, akiknek darus a pasiuk?
1: Vagy focista vagy az Újpestnél.
2: Ezt nem hiszem el. Ez a két munka, amire nem gondoltam egyáltalán.
1: De hát amúgy mindenhol előfordul, nem Anett?
4: Biztos, bár én nem tudom.
1: Éreztél-e már munkahelyen őrületes testi vágyat valaki iránt?
4: De akkor nem voltam senkivel.
1: Az mindegy, éreztél-e?
4: Éreztem, persze.
1: És amikor valakivel vagy, akkor ez nincs, akkor ez elmúlik?
4: Hát nyilván, akkor amikor, ha valaki komolyan van valakivel, akkor jöhetnek ezek az ingerek, de valahogy így nem töri át ezt a gát.
1: Nála se törte át, nem. Csak megfogalmazta a pszichológusnak, hogy bajban vagyok, pszichó. Bajban vagyok, mert nagyon kívánom azt a srácot.
3: Igen,
1: érted?
3: Ez nem olyan, mint egy biztosíték, hogy hopp, most kapcsolatban vagyok, lekapcsoltam.
4: Igen. De igen, de nem, tehát hogy bizonyos helyzetekben nem jut el az ember idáig. Tehát...
1: A hormonjaid, hát azok
2: ezzel
1: nem...
2: Ezzel nem tudsz tenni, ez jön és kialakul.
1: Nem tudsz tenni.
2: Tehát, hogy bejössz egy helyre, és valahogy megcsap ez az érzés. Ezt nem tudod kontrollálni.
1: Na és ilyenkor mit csináljunk, gyerekek? Itt ennek a nőnek mit kell tennie? Mondja te, morál lady.
4: Hát tudod mit? Váltson munkát.
1: Jézus Mária!
4: De nem, egészen egyszerűen nem kell ezzel foglalkozni, tehát nyomja el magában ezt az érzést, tehát hogy semmiféleképpen ne kezdjen bele egy zűrös kapcsolatba a munkahelyén.
1: Valaki, itt azt tanácsolták, többféle megoldás van, majd beszéljük ezeket meg. Azt mondja, megteheted, hogy semmit sem teszel a vágy ellen, ja, gyakorlatilag beleugrasz, és akkor lesz belőle egy liazon, ezzel a pasival, és akkor kaland után mindenki megy, amerre lát.
3: És ezzel igazából kiélted ezt a dolgot, el is múlt.
1: El is múlt, megvan, megtörtént, jó volt, rossz volt, mindegy is, és viszont van az a férjednél, akit továbbra is szeretsz. Uh-huh. Szerintem
3: ezekre szokott általában terápiás helyszín lenni a céges csapatépítő hétvége.
1: Így van.
2: Igen, de mennyi az esély, hogy ennyi marad csak?
1: Ez egy másik kérdés, hogy aztán ennyiben hagyják-e, de hogyha ez így megtehető, akkor ez jó, nem?
4: Dehogy is.
1: Nem tudja meg senki.
4: De akkor már megcsalta, tehát ugyanabban...
1: De értem, de hát a megcsalás akkor szar, ha tudsz róla. Ha nem tudsz róla, nem szar, ezt te is tudod.
4: Jó, de előbb-utóbb mindenki derül.
1: Nem.
3: És egyébként ennek a megcsalásnak...
1: Amúgy nem, hadd meséljek.
3: Én hányszor hallottam ezt a fenyegetést.
1: Előbb-utóbb mindenki derül is.
3: De ennek a megcsalásnak az a célja, hogy megmentse a kapcsolatot. Tehát, hogy ez a cél szentesíti az eszközt, helyzet, nem?
4: És utána hogy néz a otthon a férjének a szemébe? Hogy volt neki egy jó, kellemes délutánja.
1: De mit tud tenni ez a nő most? Vallja be a férjének, én nagyon vágyom izére, Attilára,
4: Álljon
1: egy hideg zuhany alá? Te szoktál szórakozni a zuhany rózsa fejével?
4: Nem.
1: Szoktál?
4: Dehogy szoktam.
1: Volt, hogy te állsz fölé, vagy ő van alattad?
4: Jesszusom,
1: Gábor. Vagy fölötted?
4: Nincs ilyen. Ne is vetítsd ezt a mozit.
1: Tehát nem zuhanyzol.
4: Én fürdőkádba ülök. Jó.
1: De milyen radikális az Anett, nem?
3: Igen.
1: Könnyű zavarba hozni.
3: Most már tudjuk, hogy ilyen helyzetben beül a fürdőkádba.
1: Jó. Akkor van ilyen, hogy gondold át, hogy mit árul el rólad a vonzalom. Gondolkodj el azon, hogyan tudnád kielégíteni a vonzalmat megcsalás nélkül.
3: Na,
1: szóval.
3: Aha.
1: Na, gyerekek, kinek volt már ilyenje?
3: Nekem volt.
2: Nekem nem.
3: De ezt a módszert nem ismertem sajnos.
1: Igen, én sem ezt. Hogy tudod a vágyad kielni a megcsalás nélkül?
2: Gondolatban. Nem tudtok olyat csinálni, hogy
1: gondolatban nekem ahhoz nem kell engedély.
2: De nem tudsz egy teljes szituációt addig játszani a fejedben, míg a végén természetessé válik. De nem csinálod meg.
3: Ebben nagyon profik vagyunk, hogy ezt játsszuk addig, amit természetessé
1: egész
3: válik.
1: Egész életünkben ezt csináljuk.
3: Szerintem a két bajnokkal beszélsz.
2: Igen. És ez egyébként adás közben is megy?
1: Persze.
2: Ja, jó.
1: Persze. Na de rátok már nem.
2: Ja.
3: Nem igaz, ezt miért maradok percig itt csendben ilyenkor? Igen.
1: Na akkor van még egy megoldás. Mennyire érzed jól magad a

0: akkor tudsz belelépni, és akkor tud kialakulni a vonzalom, ha már valami...
1: Valamit nem kapsz meg otthon, vagy valami ilyesmi,
0: igen, hát ugye? Erről vagy a hétköznapi sémák, amikor már unalmassá válik, és jön egy érzés, tudjátok, van ez az új érzés, a legelején, az a megfoghatatlan. Azt már nem kapod meg egy hosszú távú kapcsolatban.
2: Nem, hát, ezért van ez.
0: Ezért alakult ki, és akkor ott jön ez a kérdés, hogy miért alakulhatott ez a vonzalom ennyire ki? Mert otthon már valami nem jó.
2: Nem jó. Hát tudnak laposodni dolgok, hát ezt mindenki tudja, ismeri.
0: Oké, de akkor is higgyétek el, szerintem, ha valakinek nagyon biztos otthon, észre se veszed azt, hogy valami vonzalom van.
3: Köszönöm, Évi, én ugyanígy gondolom.
0: Szerintem, de nem értik, ami mert működik, más gondolatban nem, vannak.
1: Működik egy darabig, és megszokottá válik, annál nyilván mindig tud izgalmasabb lenni egy új belépő. Tehát, hogy ez szerintem törvényszerű valahol. Tehát ez az ösztöneinkhez tartozik, nem?
3: Igen, csak azt mondja az Évi, és ebben én is ezt gondolom, hogy de ha egyébként meg lehet, hogy ellaposodik, és minden kapcsolat ellaposodik egy idő után, de a szerelem meg minden megvan otthon, akkor aztán érted, nyomulhatsz te itt nálam, akkor sem fogom azt mondani, hogy oké, Gyuri. Tehát, hogy...
1: Jó, ne hozd most zavarba.
3: Nem, csak hogy akkor nem tudja áttörni a gátakat senki.
2: Te mit szólnál ahhoz, hogyha mondjuk Csabi vidéken jár, vagy egy boros előadáson, és ott van egy borszakértő nő, és az annyira elvarázsolja, hogy állandóan csevegnek a borról, hangsúlyozom, a borról. Tehát otthon is, amikor megérkezel Budapestről, és Ászáron őt fekszik a kandalló előtt a subaszőnyegen, hason a Csabi egy pohár Chardonnay mellette lögyből is.
1: Tehát egy klasszikus
2: hétvége. Csilingelően kacarászva dumcsizik Biancával a borszakértő lányjal.
3: Mit csinálnék? Nagyon zavarna.
2: De csak bortémák van.
1: Azt, hogy kivel beszél, vagy hogy milyen pózban találtad, melyik zavarna?
3: Mind a kettő, de talán legjobban az, hogy nyilván még nekem se szokott, velem se szokott így csevegni.
2: Na vagy... de látod, hát valami megmozdult benne a boron keresztül.
3: Igen.
2: Érted?
3: Igen. Persze, nagyon zavarna, és valószínűleg ezt szóvá is tenném, mert azt gondolom, hogyha ő elindul ezen az úton, akkor előbb-utóbb lehetőséget kap a Bianca.
1: De mire? Nem azt gondolnád?
2: Ez szakmai beszélgetés.
1: Igen, van egy új mentora.
0: Nem, ez nem érzitek, hanem az.
3: Ez nem
2: mit
3: szakma.
2: Visszakér, kénezni?
1: Milyen csoda humorod van, Bianca?
3: Igen, ez flört már.
2: A kénezni?
3: Nem, a micsoda humorod van, Bianca, de tényleg, tehát ez már akkor kedveskedik, és tudjuk nagyon jól a Csabiról, hogy ő nem...
1: Miért nem hallottad még, hogy Bok Józsi bácsinak is mondta már nyilván, micsoda humorod van, Józsi bácsi, az sem volt flört.
3: Nyilván, de amikor egy nővel történik ez...
2: Akkor... Na,
3: Na, hát...
0: Én nagyon egyetértek, Anetta.
2: Igen?
0: Igen, egyetértek. Hát én nem, hogyha együtt lennék valakivel, és hallom, hogy jókat rötyög egy lánya, tedd le a telefont. Most.
2: De tényleg mind a ketten olyan akartok, hogy ott fekszik a subaszőnyegen, és oldalba rúgnátok?
3: Hát igen. Leönteném.
2: Jézusom. Gyuri, nem lehet velük.
1: Nem.
2: Tehát én megpróbáltuk ezt a témát, most fejezzük be ezt a megcsalásos.
1: Hip-hop derékba törnék a borkarriert, hogyha ezen múlna. Lehet sikeres borász, csak nőkkel ne beszélj hozzá.
0: Mert titeket nem zavarna, hogyha én bájcsevegnék egy férfival, és együtt lennénk?
1: Nem, kollégám vagy, nem zavar.
2: Igen. Érzem, tehát, hogy ha párom lennél, igen, akkor zavarná, ne.
0: Nem is érdekelne, nem. Hogy jaj, de jó humorod van, Gáspár.
2: Nem, abszolút nem érdekelne. Ez engem nem zavar.
3: Hát nem tudom, akkor máshogy vagyunk.
0: Akkor szerintem is. Akkor, na ezért sem működne.
2: És ez a baj, hogy itt rontjátok el. Itt vagytok ti rohadt feminista diktátorok, és teszitek tönkre azt a férfi lelket, aki amúgy esze ágában nem jutott volna megcsalni, hanem egyszerűen menekül. Menekül, mert egyszerűen ebből a keménységből, ebből a rideg börtönből, amibe zártuk.
0: Gábor, nem kértük őket, hogy jöjjenek.
1: Na ezekkel a dumákkal lököd oda a Bianca karjaiba.
2: Még inkább, igen.
0: Igen, de hát amit választottál az ez, hogy Anett vagy én, mi ilyenek vagyunk, mi így gondolkodunk.
1: De ezek után ne is csodálkozz, ha szeretetet keres máshol, ez a férfi, aki ki van csukva a lábtörlőnek. De nem
2: gyámorítást, melegséget.
0: Kaput így kinyitom, és kerest.
1: De tekergetted el?
2: Hát, így van, és megy.
0: Menjen.
2: És viszi a BMW-t.
0: Nincsen.
1: Hát már persze.
2: Na jó. Gyerekek, nem lehet velük. Én azt gondolom, hogy ezt a meccsás témát fejezzük be örökre, mert vagy hozzunk ide rendes nőket.

0: adok, hogy ő hív fel!
1: Műsorajánló.
2: Tomi!
3: Piros?
2: Van kedved megint?
3: Tudod, hogy ki nem hagynám.
4: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
2: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
3: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
5: This is summer.
4: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsövelünk az emlékezetes pillanatokat.
1: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Az országjáráshoz az autókat a BYD-EP autó biztosítja.
4: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most 10 dekagram minden nap sajt 179 forint. Két termék vásárlásakor a 24 darabos Nescafé 3-1-ben klasszik kávé specialitás 1599 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában. Augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
7: A Lidl-lel gyerekjáték az iskola kezdés. Válogass minőségi iskolaszereket az új tanévre. Most csütörtöktől az Ars Una Premium kulacs csak 3333 forint, a Design füze többféle méretben pedig már 69 forinttól kapható. Lidl, igazán megéri.
8: Ez itt az Aranyka Show.
9: Halló, Aranyka?
8: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
9: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
10: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24% a tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu-n.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli fehér szőlődobozat csak 599 forint, a magyar magszegény görögdinnye kilója pedig csak 189 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
11: Tovább Apad a Duna, megint léptek Pakson, milliókat luxizott el, lecsaptak a bujkáló zalai Áli Jézusra, újabb amerikai támadás Irán ellen.
12: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
11: Tovább apad a Duna, ezért a felére csökkentik a paksi atomerőmű második blokkjának teljesítményét. A társaság reggeli közleménye jelezte, folyamatosan figyelik a folyó vízhozam és hőmérséklet változását, és ezek alapján hozzák meg a szükséges intézkedéseket, hogy az erőmű biztonságosan és a környezetvédelmi előírásokat betartva működjön. Tegnap a hármas blokkot kellett tervezetten leállítani a Duna alacsony vízállása miatt. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter akkor hangsúlyozta, az ország energiaellátása továbbra is biztosított, a kieső mennyiséget más hazai erőművekkel, megújuló energiával és behozatallal pótolják. Egyre többen vízideszkáznak a hazai tavakon, ám közülük sokan nem is tudják, hogy az életüket kockáztatják. A SZAP nem játék, erre hívta fel a figyelmet rádiónknak a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnöke Bagyó Sándor.
13: Tapad nem egy tengerjáró, egy egyszerű evezős, másodfokú viharjelzésben nem megyünk ki tapra. Nagy célben is nagyon meg kell tervezni, hogy mit akarunk csinálni. Napvédelmünk legyen, megfelelő ruházat, folyadékot vigyünk magunkkal, meg hát a mentőmellény az legyen ott. Hogyha nem is veszi föl, kötözze föl a tapra, és amikor veszélyesebbé válik a vízen tartózkodás, akkor vegye föl.
11: Olaszországban fogták el a zalai Áll Jézust. A 73 éves férfi 4,5 évet kapott itthon, ám meglépett a börtön elől. 23 rendbeli csalásért ítélték el, miután a szellemi követőitől jótékony célra kapott pénzt, csak nem 20 millió forintot elverte, elluxiszta. Azt állította, hogy Krisztus benne öltött újra testet, és spirituális energiával képes gyógyítani. Újabb légitámadást indított Irán ellen az Egyesült Államok, magyar idő szerint hajnalban kezdődött a csapás sorozat. Az amerikai katonai irányító törzs szerint ez erőteljes válasz volt a közel-keleti támaszpontokat ért keddi iráni akciókra. Eközben a háttérben továbbra is folyamatosan egyeztet Washington iráni tisztségviselőkkel a tűzszünetről, illetve a válság tartós rendezéséről. Napos idő valószínű, itt-ott kevés fátyolfelhővel, frissítő zápor továbbra is kizárt. 32 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, még késő este is 23-26 fok következik. Azt mondják a meteorológusok, napról napra melegebb lesz. Szombattól vasárnaptól 40-41 fok körül platózhat majd a forróság, hogy meddig marad, azt most még nem tudni. A legfrissebb előrejelzések szerint a jövő hét második fele hozhat némi enyhülést.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Üdvözlet a Retro Rádió hallgatóinak, 10 óra után 4 perccel. Vágó Piros vagyok, és a következő 4 órát töltjük majd együtt. Ákos indián tánca is szól, Pink Just Give Me a Reason slágere, Cyndi Lauperrel, Girls Just Wanna Have Fun,

Minden idők legnagyobb slágerei, retro rádió. Gyönyörű, verőfényes, napsütésben dolgozhatunk, pihenhetünk, kinek éppenséggel mi jutott, de a Balatonon felbojdult az élet. Bő egy órája ugyanis elrajtolt az 58. kékszalag vitorlásverseny, és most már a mezőny eleje Alsóörs magasságában jár. Természetesen drukkolok mindenkinek, hogy végig tudjon érni, hogy tudja teljesíteni a teljes távot, de a legnagyobb drukkolás az RSM csapatának jár, hajrá, Vándor Robiék! Nem lesz könnyű dolga a mezőnynek, szélben nem túl gazdag, órákat jósolnak a Balatonra, úgyhogy nagy valószínűséggel ma nem születnek majd rekorddöntések. Kikitekintek majd a balatoni eseményekre, de természetesen érkeznek a slágerek szépen sorban. Calvin Harris-től a Summert is meghallgatjuk mindjárt, jöjjön egy jó kis Depeche Mode, arra is szükségünk lehet. Az Erasure-rel pedig szóljon már is a Take a Chance on Me a Retro Rádióban.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Calvin Harris-től szólt a Summer itt a Retro Rádióban, és az elmúlt napok napos és kevésbé szeles idejének időjárásának köszönhetően szép lassan újra melegednek már a hazai vizeink. A Tiszató a legmelegebb, ott 26 fokot mértek, míg a Balaton, a Velencei tó és a Tiszató egyaránt 23 fokos. És ugye a múlt hét végéről pont az alacsony vízhőmérséklet miatt kellett elhalasztani a Balaton átúszást, a mai napon pedig az is kiderül, hogy ezen a hétvégén vajon meg tudják-e tartani. Mi viszont tartjuk magunkat, és már is szól Alice Cooperrel a Poison a Retro Rádióban.

legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ladás Laci bejelentkezett, ugye állandó SMS írónk. Szia Piros, jelentem, a Hanságban is meleg van. A traktor után a tárcsa forog, jöhetnek a jó zenék. Szép napot mindenkinek, Ladás Laci. Köszönjük szépen, neked is, akkor jó munkát kívánunk. 0620-22-22-122-es az SMS számunk, ahová a közlekedési infókat is várjuk. És jöjjön egy különleges hangzású sláger Tracy Chapmantől a Fast Car, meghallgatjuk majd a Unique 2-t a Break My Stride-dal, és igen, már itt dübörög a Bon Jovival, a Living on a Prayer, a Retro Rádió.

0: mindenidők legnagyobb slágerei retro rádió, a 88-as Fast Car, és már is visszaugrunk az időben. 1984-ben mit énekeltünk nagyon sokszor, mit hallgattunk nagyon sokszor a rádiókban, kis hazánkban, Varga Miklós Európáját is. Ezt is játszom, és egy dalfeldolgozás Blake Sheltontól. A Footloose-ból tudunk egy kis lendületet, energiát meríteni ezen a csütörtök délelőttön. Ezzel is folytatom majd 11 óra után a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree, az otthon nyugalma. A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
3: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
4: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
3: Ugrunk egy bombát!
4: Szállás.hu. Úgy is tett!
5: Lenny Kravitz koncert! Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest arénában! Augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő doboza csak 599 forint, a magyar magszegény görögdinnye kilója pedig csak 189 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
7: Hírek a Retro Rádióban.
8: Megint lépni kellett Pakson, jön a rotációs krízisterv. 146 milliós lehúzás telefonon percek alatt elrajtolt a kék szalag mezőnye. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Tovább apad a Duna, ezért a felére csökkentik a paksi atomerőmű második blokkjának teljesítményét. A társaság reggeli közleménye jelezte, folyamatosan figyelik a folyó vízhozam és hőmérséklet változását, és ezek alapján hozzák meg a szükséges intézkedéseket, hogy az erőmű biztonságosan és a környezetvédelmi előírásokat betartva működjön. Tegnap a hármas blokkot kellett tervezetten leállítani a Duna alacsony vízállása miatt. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter akkor hangsúlyozta, az ország energiaellátása továbbra is biztosított, a kieső mennyiséget más hazai erőművekkel, megújuló energiával és behozatallal pótolják. Megkezdte működését az energiaellátási műveleti egység, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter szerint minden lehetséges forgatókönyvre felkészülnek az újabb hőhullám kapcsán. Összeállítanak egy úgynevezett rotációs krízistervet is. Ez rögzíti, hogy szükség esetén mely nagy fogyasztóknak kell átmenetileg átszervezni vagy csökkenteni áramfogyasztásukat. Ez kórházakat, szociális és alapvető közszolgáltatásokat biztosító intézményeket nem érinthet. 146 millió forintot emelt le két netes csaló egy asszony bankszámlájáról. A szokásos módszerrel hívták fel, azzal, hogy veszélybe került a számlája, ezért kövesse az utasításaikat. Egyikük ügyintézőnek, a másik pedig rendőrnek adta ki magát. A telefonos manőver végére egy életkeresetnyi összeggel rövidítették meg a gyanútlan áldozatot. Hasonló hívások esetén azonnal szakítsuk meg a beszélgetést, írja a polisz.hu. Reggel elrajtolt az 58. kék szalag nagydíj mezőnye Balatonfüredről, 458 hajó nevezett a tókerülő vitorlás viadarra. A két legfiatalabb résztvevő 9, a két korrekorder pedig 84 éves. Három egység személyzete kizárólag nőkből áll. Idén nem az erős szél, hanem a hőség és a gyenge légmozgás lesz a legnagyobb kihívás a versenyzők számára. Napos idő valószínű, itt-ott kevés fátyol felhővel, frissítő zápor továbbra is kizárt. 32 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, még késő este is 23-26 fok következik. Azt mondják a meteorológusok, napról napra melegebb lesz. Szombattól vasárnaptól 40-41 fok körül platózhat majd a forróság, hogy meddig marad, azt most még nem tudni. A legfrissebb előrejelzések szerint a jövő hét második fele hozhat némi enyhülést.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 11 óra után 4 perccel járunk. Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok. Ergo, rég várok valakire. Ezt a slágert is mindjárt meghallgatjuk. Jöjjön Blake Shelton, Joe Cocker, de most indulunk már is egy duettel. Itt a When the Rain Begins to Fall.

idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Több hallgatónk is megírta, hogy az M3-ason torlódás van, méghozzá 60 térségében, de mindkét irány forgalmát érinti. Budapest felé mozgóterelés mellett dolgoznak az 50-es, 53-as kilométerek között, a határ felé pedig az 51-es, 53-as kilométerek között, és mindkét oldalon a kocsisor meghaladta a 3 kilométert. Az M0-áson pedig az M1-es felé a Nagy Duna híd után a 6-os főúti csomópontban baleset történt a 14-es kilométernél, torlódik a kocsisor, úgyhogy itt is számoljanak majd hosszabb menetidővel. Sok-sok víz legyen mindenkinél, akármerre is indul útnak, akár csak hogyha a városban közlekedik. A Los Derioval és a Macarénával mi pedig már is folytatjuk a műsort itt a Retro Rádióban.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. A kis hölgy a nagy hanggal, Anastasia és a Left Outside Alone, és bizony a nagy hanggal, és kirobbanó formában van Anastasia. A tavaly megkezdett jubileumi turnéját folytatja idén is. Tavaly volt a 25. évfordulója annak, hogy megjelent a debütáló albuma Not That Kind. Hú, nagyon szerettem egyébként azt az albumot, és ez év őszére is új időpontokat, illetve helyszíneket jelentettek be, elsősorban Európában. Visszatér például Londonba, de megy majd Írországba, Németországba, Olaszországba, Ausztriába és Csehországba is. Hozzánk legközelebb Bécsben, illetve Prágában fog majd fellépni, szóval a nagy rajongóknak bizony addig kell utazni. Nálunk viszont rendre feltűnnek szerencsére a slágerei, ahogy például Phil Collins-é is. Vele folytatjuk már is, szól a You Can't Hurry Love itt a Retro Rádióban.

Magyarország legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ma van az apósok napja, és bizony az anyósokhoz képest méltatlanul kevés figyelem jut nekik, pedig azt hiszem, hogy legalább olyan fontos találkozni az apóssal, mint az anyóssal. Legyen szó arról, hogy hölgy vagy éppenséggel úr találkozik a párja oldalán az édesapával. Szóval kíváncsiak vagyunk arra, hogy kinek mi a legemlékezetesebb története az apósával kapcsolatban. Ez lehet, hogy pont a bemutatkozás, de az is lehet, hogy később évek múltán bontakozott ki valami olyan kapcsolat, ami aztán oda vezetett, hogy igen, emlékezetes közös élményben van részünk. Meséljenek nekünk akár a Facebook oldalunkon, akár pedig SMS-ben a 0620 22 22 122-n. Mi pedig folytatjuk már is Coolióval, a Gangsta's Paradise-szal, de jöjjön a Eurythmics, a Sweet Dreams-szel most a Retro Rádióban.

0: mindenidők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hasonló ritmusban is folytatjuk majd. A következő órában szól Meat Loaf slágere. I'll do everything for love. Ezt is játszom, és érkezzen Kelly Clarkson Because of You slágere is. Ezekkel is készülök, meg hallgatóink apósos történeteivel, hiszen biztos, hogy mindenkinek van legalább egy szívhez szóló története, vagy vicces története az apósával kapcsolatban. Ezeket is várjuk továbbra is.
1: Műsorajánló.
0: Tomi!
2: Piros?
0: Van kedved megint?
2: Tudod, hogy ki nem hagynám.
3: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
0: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
4: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
5: This is summer.
3: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsön velünk az emlékezetes pillanatokat.
6: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
3: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
6: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Zott Jogovella ivójoghurt 249 forint. Mobilabb kuponnal a 825 ml-es Cartador joghurt erdei gyümölcsékrém 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
8: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
9: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió fő bevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
10: Lenny Kravitz koncert! Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest arénában! Augusztus 2-án! Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
11: Most különösen jó döntés Kiára váltani a JP Autónál. Kia Sportage már 8.949.000 forinttól, Kia Xeed pedig 6.999.000 forinttól elérhető készletről akár azonnal. Részletek a JP Autó szalonjaiban és a jpauto.hu/Kia oldalon.
12: Kia. Movement that inspires.
13: A Lidl-lel gyerekjáték az iskolakezdés. Válogass minőségi iskolaszereket az új tanévre. Most csütörtöktől az Ars Una Premium kulacs csak 3333 forint, a dizájnfüzet többféle méretben pedig már 69 forinttól kapható. Lidl. Igazán megéri.
6: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
14: Tragikus mérgezéssel is fenyegethet a pokoli hőség. Átalakítják az oktatás irányítást, hátralép a Klebelsberg központ. A KOSZ miatt büntettek a fogyasztóvédők.
15: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
14: Érkezik a sivatagi forróságot hozó hőhullám, az extrém kánikula mindenkit megvisel, készüljünk rá. A gyermekeket és az időseket viszont különösen, ezért figyeljünk rájuk. Idén naponta átlagosan 25-ször riasztják a tűzoltókat magányosan élő nyugdíjasokhoz, mert régóta nem adtak életjelet. A katasztrófa védelem figyelmeztetett, ahol nyílt égésterű vízmelegítő működik, ott mindenképp szereljenek fel szénmonoxid érzékelőt. A hőség miatt ugyanis légdugó alakulhat ki a kéményben, és ez életveszélyes mérgezést okozhat. A kormány döntött az oktatás irányítás teljes átalakításáról, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, megszűnik a Klebelsberg központ középirányítói funkciója, kutatási fejlesztési háttérintézmény lesz a folytatásban. Az ágazat vezetése januártól közvetlenül a szaktárcához kerül. A kormányfő arról is beszélt, hogy ezentúl nyílt pályázaton választják ki az összes tankerületi vezetőt, szigorúan a rátermettség és a szakmai alkalmasság alapján. Augusztus 20-án jelennek meg a kiírások, és a döntésbe bevonják majd a polgármestereket is. Komoly hiányosságokat találtak a fogyasztóvédők a nyári nagy ellenőrzés első felvonásában. Csaknem 600 vendéglátóhelyen vizsgálódtak, éttermekben, strandbüfékben, cukrászdákban 94 hatósági eljárást indítottak, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki. Minden ötödik helyszínen rögzítettek például higiéniai problémákat, és gond volt a jelölésekkel, tájékoztatókkal is. A fesztiválokon és a nagyobb rendezvényeken mindez már visszatérő hiányos. Vádat emeltek az egyik fővárosi kórház parkolóautomatáját fosztogató csapat ellen. Az ötfős brigád egyik tagja rendészeti vezető volt az intézményben, négy társa pedig a beosztottja. Rendre ők ürítették a készüléket, aztán az ügyészség szerint több mint egy év alatt 23,5 millió forintot egyszerűen nem fizettek be a kórház házi pénztárába, hanem elosztották. Azt használták ki, hogy a gép bizonyos esetekben nem adott bizonylatot. Napos idő valószínű, itt-ott kevés fátyol felhővel, frissítő zápor továbbra is kizárt. 32 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, még késő este is 23-26 fok következik. Azt mondják a meteorológusok, napról napra melegebb lesz. Szombattól vasárnaptól 40-41 fok körül platózhat majd a forróság, hogy meddig marad, azt most még nem tudni. A legfrissebb előrejelzések szerint a jövő hét második fele hozhat némi enyhülést.
16: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Dél is elmúlt 5 perccel, én pedig sok szeretettel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Vágó Piros vagyok, jó étvágyat az ebédhez. Töltsük együtt a csütörtök délután első 2 óráját. Érkezik majd az emberek a sütőnappal, de most jöjjön Madonna Like a Prayer-rel.

csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A kedvenc apósos történeteket várjuk a hallgatóinktól, ki mire emlékszik, mi az az élmény, amit szívesen megosztana a hallgatóinkkal. Akár a Facebook oldalunkra, akár pedig az SMS oldalra is várjuk az üzeneteket. Kata írt is egyébként. Velem alapvetően apósom szerettette meg a szalonnát és a szalonnázást, amit előtte max ételekbe tettem. De ő olyan gusztag katonákat készített, hogy egyszer kértem belőle. Aztán rendszer lett. Sajnos most már 3 éve egyedül szalonnázom nélküle. Kata, nagyon köszönöm, és ez ilyen kiváló rádiókonyhás történet volt, pont ebédidőre való. Úgyhogy köszönöm szépen neked is, hogy elmesélted ezt a történetet. Várjuk az ehhez hasonlókat. Érkezzen most Rick Astley a Never Gonna Give You Up-ban, és jöjjön az Army of Lovers, a Crucified-dal a Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A ma születésnapját ünneplő Arnold Schwarzenegger is kétszeres após már. Az egyik lánya Catherine Schwarzenegger 2019-ben ment hozzá Chris Pratthez, és egyik fia Patrick Schwarzenegger is megházasodott már, tavaly szeptemberben vette el modell kedvesét, Abby Championt. Chris Pratt és apusa első találkozásáról persze mind a kettejüknek megvannak a sztoriai, és az is biztos, hogy volt fitness termi első teszt. Arnold első kérdése az volt, amikor találkoztak, hogy elmennek-e együtt edzeni. Chris Pratt pedig top formában volt, mert épp a Marvel filmeket forgatta, és állítólag zokszó nélkül végigcsinálta Arnold Schwarzenegger kőkemény edzéstervét. Arnold később pedig úgy nyilatkozott, hogy a fekvenyomásnál dől el minden. Ha valaki keményen oda teszi magát a teremben, az nálam már jó pont. És úgy tűnik, hogy sikerült is bevágódni az apósnál, mert hogy aztán később Arnold Schwarzenegger a közösségi médiában is dicsérte a vejét. Úgyhogy ezt meg nagyon jól teszi. Mi pedig várjuk továbbra is a kedvenc történeteket az apósokkal, hiszen az apósok napja is van. Arnold Schwarzeneggernek pedig boldog születésnapot kívánunk. Jöjjön a TNT bolond a kis írslágere, de csak Michael Jackson és a Thriller után.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Közlekedési infóval folytatjuk, mert többen megírták, hogy az M3-ason most már több kilométeres a tor.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Candy Dulfer, a szaxofonos ebben a dalban mindösszesen 20 éves volt, amikor megjelent a Lily Was Here 1989-ben, de azóta is nagyon szeretjük ezt az instrumentális, kicsit jazzes beütésű popdalt. A következő órában pedig folytatjuk majd a Bad Boys Blues slágerével. És érkezik Avicii Wake Me Up-ja is. Ezekre készülhetnek tehát a Retro Rádióban egy óra után.
1: Műsorajánló.
0: Tomi!
2: Piros?
0: Van kedved megint?
2: Tudod, hogy ki nem hagynám.
3: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
0: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
4: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
5: This is
3: summer. Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat.
1: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes EP autó biztosítja.
3: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 300 g-os barbecue grill kolbász 20%-kal olcsóbban most csak 1159 forint. Mindig Aldi.
7: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree, az otthon nyugalma.
8: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
9: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
10: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu per fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
11: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában. Augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
12: A Lidl-lel gyerekjáték az iskola kezdés. Válogass minőségi iskolaszereket az új tanévre. Most csütörtöktől az Ars Una Premium kulacs csak 3333 forint, a dizájnfüzet többféle méretben pedig már 69 forinttól kapható. Lidl, igazán megéri.
1: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
13: Alig van víz a Dunában, teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet, azonnali véradásra hívják az önkénteseket. Saját klubja vesztét okozhatja C. Ronaldo. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. A Duna alacsony vízállása miatt ma vagy holnap teljesen lekapcsolhatják a paksi atomerőművet, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, mindez 2000 megawatt teljesítmény kiesést jelent, de nem fenyegeti az energiaellátást, hiszen csak nem kétszerennyi import kapacitás áll rendelkezésre. Ugyanakkor fokozza a gondokat, hogy meghibásodott a Dunamenti erőmű, amely újabb 400 megawatt kiesést jelent. Zajlik a javítás, és van rá esély, hogy még ma újrainduljon, de persze az is elképzelhető, hogy egy-két hét kell ehhez. Takarékoskodjunk a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók, így ne használjunk ivóvizet pormentesítésre, utak, járdák locsolására, ütemezzük át az autómosást, akinek pedig van medencéje odahaza, az lesz szíves nem most feltölteni és folyamatosan frissíteni benne a vizet. Tilos a Duna szabaddá vált meder szakaszaira menni, erre a fővárosi vízművek hívta fel a figyelmet. Közleményük hangsúlyozta, nem kiránduló helyről van szó, a vízbázisok sérülékenyek, ezért kiemelt védelem alatt állnak. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. A nyári időszakban jelentősen megcsapan az önkéntesek száma, ám a vérre ugyanakkora szükség van most, mint máskor. A szervezet főigazgatóját, Tordai Attila Árpádot hallják.
5: Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára, amellett, hogy nagyon sokat segít, és nélküle nem működhet ez a rendszer.
13: Adósságcsapdába került Cristiano Ronaldo klubja. A szaudi futballbajnokság győztese, az Al-Nassr, 187 millió eurós mínuszban van már. Állítólag jó néhány játékos nem kapott fizetést. Nem kizárt, hogy a tulajdonos, a helyi állami befektetési alap eladja a csapatot. Lapértesülések szerint az ötszörös aranylabdás is hozzájárult a krízishez. Cél legalább 250 millió eurós éves javadalma, ugyanis hatalmas terhet ró a klub költségvetésére. Napos idő valószínű, itt-ott kevés fátyol felhővel, frissítő zápor továbbra is kizárt. 32 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, még késő este is 23-26 fok következik. Azt mondják a meteorológusok, napról napra melegebb lesz. Szombattól vasárnaptól 40-41 fok körül platózhat majd a forróság, hogy meddig marad, azt most még nem tudni. A legfrissebb előrejelzések szerint a jövő hét második fele hozhat némi enyhülést.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Akár jól dúdolható, akár lendületes, akár romantikus, nálunk mindenféle slágerre számíthatnak. Egy óra után is a Retro Rádióban. Köszöntöm a hallgatókat, Vágó Piros vagyok. Érkezik majd Aucsilla, Cher is egy-egy dallal, a Hip Hop Boys. Kezdetnek a Queen.

Csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Továbbra is maradunk egy kicsit a vízparton, mert ugye sokáig kérdéses volt, hogy végre a harmadik alkalommal sikerül-e ezen a hétvégén megtartani a Balaton átúszást, és nemrég érkezett a hír, hogy igen, végre e hét szombaton sikerül megtartani a Balaton átúszást. Ugye nyilván egy csomóan készültek az első időpontra, talán valamennyire belekalkulálták a második időpontot, de lehet, hogy a harmadikat már nem tudták, néhányan tehát visszaléptek a versenytől, így a szervezők újra megnyitották a nevezés lehetőségét. Ha valaki az első két alkalommal nem fért be a keretbe, de feltett szándéka volt, hogy ezzel idén megpróbálkozik, akkor most van lehetőség néhány hely erejéig jelentkezni a Balaton átúszásra. Hajrá, jó felkészülést, jöjjön mellé Sherrod, a Shup Shup Songgal a Retro Rádióban!

minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Ugye az volt ma a kérdésünk az apósok napján, hogy kinek mi a kedvenc története az apósával kapcsolatban. Attila is írt nekünk, szia Piros, apósom sokáig eléggé tartózkodó volt velem, de aztán ahogy megszülettek az unokái, teljesen kinyílt. Akkor jöttem rá, hogy az árkozottsága nem nekem szólt. A fiunkat azóta rendszeresen viszi is horgászni, amire én nem voltam kapható. Attila, ezt megértem, és jöjjön még egy üzenet. Amikor bejelentettük, hogy összeházasodunk, apósom ennyit mondott. Sanyikám, inkább vegyél egy tarkamalacot, sokkal jobb befektetés. Persze viccelt, hiszen imádta a lányát, az egyetlen gyermekét. Ez 50 éve volt, de néha azért azóta is emlegetjük még ezt a mondatát. Lehet, hogy tényleg egyszerűbb lett volna egy tarkamalaccal. Szerintem annak idején ezt a tarkamalacos viccet több após is elsüthette. Rock you like a hurricane, folytassuk ezzel a Scorpions slágerrel. It's

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, és jöjjön újabb kitekintés az idei Kék Szalag versenyre, ahol a mezőny nagy része már vette a kenesei bóját, és az élmezőnyben pedig egy folyamatos küzdelem zajlik. Nagyjából az első 5 hajó esetében jelenleg a 50-50 van az élen, akik ugye az elmúlt 4 évben meg is nyerték a Kék Szalagot. Továbbra is hajrá RSM, és hajrá Vándor Robiék. Egyébként az előrejelzések szerint a délutánban is kitarthat majd ez a mérsékelt, erősségű szél, de ugye a Balatonnak is, meg nyilván az összes többi hasonló tónak a jellegzetessége, hogy a domborzat azért itt-ott meg tudja dobni a szeleket, és tud meglepetést okozni. Úgyhogy drukkolunk nagyon, az éjszakára viszont azt mondják, hogy valószínűleg teljes szélcsend lesz majd, az azonban még nagyon messze van. Közben érkezzen itt a délutánban a Foreigner, a Liquido, Narcotiki, a most pedig már is a Kaoma és a Lambada.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. A csütörtök délután 2 órához érkezünk mindjárt, perceken belül, úgyhogy én köszönöm szépen a figyelmet. Vágó Piros vagyok, töltsék kellemesen a délutánt Nyerges Izával. Holnap 10-kor jövök.
1: Műsorajánló.
0: Tomi!
2: Piros?
0: Van kedved megint?
2: Tudod, hogy ki nem hagynám.
3: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
0: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
4: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
5: This is summer.
3: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat.
1: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Az országjáráshoz az autókat a BYD-EP autó biztosítja.
3: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 300 g-os barbecue grill kolbász 20%-kal olcsóbban most csak 1159 forint. Mindig Aldi.
7: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában. Augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
8: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
9: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
8: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
9: Szállás.hu.
8: Úgy is tett.
10: Most különösen jó döntés kijára váltani a JP autónál. Kia Sportage már 8.949.000 forinttól, Kia Xceed pedig 6.999.000 forinttól elérhető készletről akár azonnal. Részletek a JP autó szalonjaiban és a jpauto.hu/Kia oldalon.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő dobozat csak 599 forint, a magyar magszegény görögdinnye kilója pedig csak 189 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
13: Alig van víz a Dunában, teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet. Fokozódik a hőség, figyeljünk oda egymásra. Alvópotya utas találtak egy utasszállító repülőn. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ma vagy holnap teljesen leállhat a paksi atomerőmű a Duna alacsony vízállása miatt, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormány szerint a 2000 megawattos kiesés nem veszélyezteti az energiaellátást, mert elegendő import kapacitás áll rendelkezésre. Közben meghibásodott a Duna menti erőmű egyik blokkja is, amely további 400 megawatt kiesést okoz. A javítás folyamatban van. Keddig marad érvényben a 3. fokú hőségriasztás. Figyeljünk a folyadékpótlásra, hogy elkerüljük a kiszáradást. A tartós meleg komolyan megviseli a szervezetet, fejfájást, fáradékonyságot, kimerülést okozhat. Az egyik legveszélyesebb állapot a hőguta, mondta a rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
14: Összeomlik a testnek a hőszabályozása, a hőguta életveszélyes állapot, ami azonnali orvosi ellátást igényel. Ha valakinél felmerül a hőgutának a gyanúja, például zavartá válik, elveszíti az eszméletét, nagyon magas a hőmérséklete, kipirult, azonnal hívjunk mentőt. Amíg azonnal a segítség megérkezik, mindenképp vigyük hűvös helyre, lazítsuk meg a ruházatát, kezdjük meg a hűtését hidegvizes borogatással, ventilátorral, és az eszméletlen ember semmiképpen ne hagyjuk magára, és ne hagyjunk neki inni.
13: Elkészült az első 2 ügyese Intercity motorvonat, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A klimatizált alacsonypadló szerelvények teljesen akadálymentesek, és Magyarországon elsőként végig biztonsági kamerákkal szerelték fel azokat. Összesen 11 új motorvonat érkezik majd, amelyek 2028-ra leváltják a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonal jelenlegi Intercity szerelvényeit. Egy alvópotya utas talált az Austrian Airlines személyzete egy Kassáról Bécsbe induló repülőgépen. A férfi éjszaka átmászott a repülőtér kerítésén, felszállt a gépre, majd az első üléssorban elaludt. A rendőrök őrizetbe vették, a repülőgépet pedig robbanóanyag kereső kutyákkal is átvizsgálták, ezért a járat csak nem 2 órás késéssel indult. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, derült vagy felhőtlen éggel. Az Észak-Dunántúlon megélénkülhet a szél, máshol inkább csak mérsékelten mozoghat a levegő. A hőség viszont továbbra sem enged, délután 34 és 39 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. A hétvégén is maradhat a forró idő, legfeljebb kevés felhő jelenhet meg, egy-egy zápor vagy zivatar inkább csak az északi, északnyugati határ közelében fordulhat elő. Hétfőn és kedden tovább fokozódhat a kánikula, 40-41 fokos csúcsokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Azok az igazán szerencsések, akik ebben a pillanatban is valamilyen tóparton, mondjuk például a Balaton partján napoznak és strandolnak, jön a Forever Club és a Balatoni Láz, előtte pedig még Eddie Grant is énekel. Én Nyerges Izabella vagyok, és 8-ig maradok.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. És a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jön a Desireless és a Voyage Voyage, a sláger, ami az utazásról szól, és előtte még meghallgatjuk Snow nagyszerű infomerőt is. A vakáció és a nyaralás javában zajlik, július 30-a van, még van egy bő hónapunk arra, hogy kipihenjük magunkat, és az utazó sláger a Voyage Voyage kapcsán arra gondoltam, hogy örömmel venném, hogyha délután megírnák, hogy melyik volt a legkedvesebb vakációzós helyszín eddig életük során. Mondjuk kiindulhatunk abból, hogy mi volt a leggyönyörűbb, amit láttak. Vagy mesélhetnek arról, hogy hol érezték magukat a legjobban. Esetleg van olyan hely, ahová folyamatosan visszamennek, mondjuk 10-20 éven át is. Ígérem, hogy én is mesélek majd arról, hogy mi volt a legszebb dolog ilyen tekintetben, amit életemben láttam, hova szeretek menni, pihenni, nyaralni, én hogy képzelem el a vakációt, és hát közben szólnak a remélem, hogy hűsítő slágerek is. A változatos retro kedvenceket hatig hallgatjuk együtt, utána pedig kívánság műsorozunk is erről a hétről és a következőről. Azt érdemes tudni, hogy délután 2 és 6 óra között Dénes Tamást helyettesítem.

ábrándozunk egy picit ebben a hatalmas melegben, pláne ha nem nyaralnak és éppen a munkahelyeken vannak, akkor jó lehet-e arra gondolni, hogy milyen lesz a szabadság, hova is mennénk nyaralni. SMS-ben várom azokat a történeteket, amik arról szólnak, hogy mi a legszebb üdülőhely, ahol valaha jártak, hova szeretnek esetleg visszatérni, vagy melyik helyhez kötik önöket a legcsodálatosabb emlékek. És megígértem, hogy én is mesélek a saját tapasztalataimról. Én nagyon mindenevő vagyok a nyaralás tekintetében, szeretem a strandolós, napozós, semmittevős lustálkodást is, amikor a kis flip-flop papucsunkban éppen, hogy csak a lángososig mászunk el ebédelni, és nagyon szeretek várost nézni is. Ha van egy kis hangulatos történelmi, kis szűk utcás belváros, vagy esetleg egy szép vár, templom, amit meg lehet nézni, akkor én azt nem szoktam kihagyni. És a legcsodálatosabb hely, ahol valaha jártam, az pedig Barcelona. Hát ott, amikor a Sagrada Familiába, ebbe a csodálatos és egyedülálló templomba beléptünk, most lehet, hogy ki fognak nevetni, de én annyira meghatódtam. Olyan szép volt a látvány, hogy rendesen bekönnyeztem, megríkatott. Ha az ön életében is van ilyen csoda, amitől ennyire odáig meg vissza volt, akkor szeretettel várom az SMS-ét a 0620-22-22-122-re. Adjunk egymásnak is ötleteket azzal kapcsolatban, hogy mondjuk például jövőre is hová lehetne elutazni. Berecki Zoltán, Dolhai Attila, Mészáros Árpád, Zsolt, Lehetsz király, ez szól a folytatásban, és itt a Survivor és az Eye of the Tiger, a Rocky betétdala is.

Retro Rádió. A nyaralásról és a legcsodálatosabb, leglenyűgözőbb vakációs helyszínekről beszélgetünk ma. Az SMS-eiket a 0620-22-22-122-re várom. Az jutott eszembe, hogy a nyaralásról sokszor viszünk haza szuvenírt. Én általában azt preferálom, hogyha találok valami olyan helyi specialitást, valami olyan ételt vagy étel alapanyagot, ami oda az adott nyaraló helyszínhez köthető, és akkor én ebből viszek. Én jobban szeretem ezt, mint az ilyen kis műanyagos gagyi kacatokat. Mondok példát, Görögországnak van egy olyan szendvics krémet, talán így lehetne nevezni, ami lencséből készül, az a neve, hogy fáva, és amikor ott jártam, akkor ezt hoztam haza. Vagy például a Taygetos hegy arról híres, hogy ott ilyen egészen elképesztően illatos és zamatos oregánot termesztenek, és akkor a piacon egy nénitől vettem egy óriási nagy bokorral, elmorzsolgattam, ilyen kis műanyag zacskóba eltettem, és azt hoztam mindenkinek ajándékba, meg a mai napig is azzal ízesítem az ételeket. Szóval én nagyon szeretek ilyen jellegű dolgokat hozni, de hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem vettem már hűtőmágnest is. Várom az önök nyaralással kapcsolatos történeteit is. Mi volt a leglenyűgözőbb hely, ahol valaha jártak? Adjanak nekem is ötleteket. A slágerek között a Cut and Move és a Give It Up szól, és meghallgatjuk közösen Tina Turnert is. Szerelmes sláger, I Don't Wanna Lose You. Ha van kedvük és idejük, írjanak egy SMS-t a szerelmüknek, biztos, hogy örülni fog neki, hogy gondoltak rá.

0: Akartam aludni a hatalmas melegtől, néztem a tévét, és pont vetítették a Sejt című horrorfilmet Jennifer Lopeznek a főszereplésével, és akkor így eszembe jutott, hogy tényleg ő nem csak énekel, hanem egy csomó-csomó filmben főszerepet is játszik. A Sejt nagyon jó, de csak azoknak ajánlom, akiknek az idegei bírják a borzongást, nagyon félelmetes volt. És most arra gondoltam, hogy hallgassunk meg tőle egy kifejezetten ilyen fesztiválra való slágert, mert ebben a pillanatban, ebben a melegben láttam videó, hogy még a fesztiválozókat is tűzoltókocsival locsolják, úgyhogy jön Jennifer Lopez és a Let's Get Loud. És jön a V-motorok és a tűzvarázsló is, ha már ennyire bedurrantották, begyújtották az égi kemencéket. Négy-öt retró slágerenként nyugodtan lehet inni egy pohár vizet, óriási a kánikula, hidratáljanak.
1: Műsorajánló.
2: Tomi!
3: Piros?
2: Van kedved megint?
3: Tudod, hogy ki nem hagynám.
4: Ismét útnak indul a retro konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
2: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
5: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
6: This is summer.
4: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsön velünk az emlékezetes pillanatokat.
1: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
4: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Hírek a Retro Rádióban.
7: Több mint 2000 hűsölőhely várja a lakosságot. Szombaton lesz a Balaton átúszás. Már szerelik a karácsonyi díszkivilágítást Bigóban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Keddig van érvényben a harmadfokú hőségriasztás. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság arra hívta fel a figyelmet, hogy országszerte több mint 2000 klimatizált helyiség áll rendelkezésre, ahol bárki lehűlhet. A listán egyebek mellett könyvtárak, művelődési házak, egészségügyi intézmények, üzletek és hivatali épületek is szerepelnek. A pontos helyszíneket a katasztrófavédelem honlapján találjuk. A szakemberek azt javasolják, hogy a legmelegebb órákban lehetőleg több időt töltsünk hűtött helyiségekben. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat. A kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a véradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
8: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár három életet is megmenthet, ez úgy jön ki, hogy van a vörösvérsejt, van a trombocit, a véralvadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a három ideális esetben még akár három súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek a véradás kapcsán, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára, amellett, hogy nagyon sokat segít, és nélküle nem működhet ez a rendszer.
7: Szombaton rendezik meg a 44. Balaton átúszást. A szervezők a kedvező időjárás előrejelzés alapján döntöttek így. A résztvevőket napos, száraz és nagyon meleg idő várja, a Balaton vize pedig várhatóan nyugodt lesz. A Balaton átúszást eredetileg július 18-án tartották volna, de azon a hétvégén a rossz idő, utána pedig a túl alacsony vízhőmérséklet miatt kellett elhalasztani. Már a karácsonyra készülnek az észak-spanyolországi Vigóban a kánikula közepén. A városban már szerelik az ünnepi díszkivilágítást. Idén több mint 12 millió ledégő, csaknem 500 feldíszített utca és Spanyolország legmagasabb köztéri karácsonyfája várja majd a látogatókat. A fényeket novemberben kapcsolják majd fel. Tavaly egyébként csaknem 5 millióan keresték fel a várost az ünnepi programsorozat idején. Holnap igazi perzselő nyári napra számíthatunk, felhő alig lehet az égen, esőre sem számíthatunk. A szél többnyire mérsékelt marad, délutánra 34 és 39 fok közé forrósodhat a levegő. Úgy tűnik, szombaton és vasárnap is a napsütés viheti a főszerepet kevés gomoly felhővel. Frissítő záporra legfeljebb az északi határvidéken lehet némi esély. A jövő hét elején sem érkezhet enyhülés, hétfőn 35-40, kedden pedig akár 35-41 fok között tetőzhet a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A világ leglátogatottabb országába évente 100 millió turista utazik el vakációzni. A következő órában elmesélem, hogy melyik ez a helyszín, és szólnak tovább a nagyszerű retro kedvencek is. Nick Kershaw,

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

0: is beszélgetünk, várom az önök SMS-eit is a 0622-22-122-re. Mi volt a legszebb, leglenyűgözőbb, legemlékezetesebb helyszín, ahol valaha életükben jártak, vagy ahová még nagyon szívesen visszamennének? Olyan meleg van, hogy arra gondoltam, hogy lehet, hogy sokaknak most az esne a legjobban, hogyha egy jéghotelben alhatnának éjszaka. A világ leghíresebb ilyen építménye Svédországban, Jukkasjärvikis falujában található, 1990-ben építették meg először, és azóta ezt megteszik újra és újra és újra minden évben, ugyanis ezek a jéghotelek tavasszal konkrétan elolvadnak. A közeli Torne folyónak a vizét vagy jegét használják fel az építkezéshez, és minden évben egy csomó nemzetközi művész utazik oda, hogy egyedi szobákat és lakosztályokat faragjanak ki Jukkasjärvi falujában, a világ legelső és egyben leghíresebb jéghotelében. Egy ilyen szobában egyébként éjszaka -5-8 fok van, úgyhogy gondolom ilyen nagy dunyha alá kell bebújni, és úgy lehet benne aludni. Biztos, hogy nagyon egyedi és nagyon különleges, de én maradok a klasszikus strandolós nyaralásoknál. Sting énekel, jön az Englishman in New York a Retro Rádióban, és előtte még itt a Spice Girls sikere, a Wannabe is.
1: Yeah!

Gerei Retro Rádió. Egy nagyon kedves kollégám a párizsi Eiffel toronynál kérte meg a feleségének a kezét, és hát ez bizony egy nagyon-nagyon népszerű turisztikai célpont ilyen szempontból, ugyanis ott történik a legtöbb lánykérés a világon, a második helyszín pedig állítólag Disneyland. Ezt mondjuk annyira nem értem. Nekem az nem annyira romantikus helyszín. Na de hát a párizsi Eiffel tornyos lánykérés az pedig csak arról jutott eszembe, hogy 100 millió turista látogat el évente Franciaországba, és ezzel ez az ország a világ leglátogatottabb országa. Meglepődtem egyébként, én nem Franciaországot mondtam volna, azt hittem, hogy biztos a spanyolok, vagy az olaszok, vagy valamelyik távol-keleti ország van az élen, de hát tévedtem, és ami még érdekes, 30 éve tartja ezt a rekordot Franciaország, úgyhogy ez az a terület, ez az a hely, ami úgy látszik, hogy az egyik legjobban érdekli az embereket. Radics Gigi énekel, jön a vadonatúj érzés, és előtte még itt van velünk Joe Cocker is. Én ezekkel a változatos retrós lágerekkel kívánok önöknek csuda jó délutánt. Remélem, hogy jól telik a nagy meleg ellenére, és most még nem is olyan vészes a helyzet. Hétvégén jön az igazi kánikula, akkor akár 40 fokot is mérünk. Sok-sok helyen érvényben lesz a hőségriasztás, szombaton 15, vasárnap pedig 17 megyében él majd a legmagasabb fokú figyelmeztetés.

Rádió. Nagyon sok SMS érkezik a legszebb, legemlékezetesebb, leglenyűgözőbb vakációzós helyszínekkel kapcsolatban. Köszönöm a tippeket. Azt hiszem, hogy azt kijelenthetem, hogy Rómára esik a retro hallgatók legtöbb szavazata. Többek között Orsi is azt írja, hogy sosem felejti el azt a várost. Olyan volt, mintha már jártam volna ott. Nem tudtam eltévedni még térkép nélkül sem. Sajnos ez az év a sok-sok korábbi betegszabadságom miatt csak a munkáról szól, de jövőre tervezek visszamenni, így fogalmazott Orsi, és hasonló szépeket ír Renikő is. Kedves Izabella, most éppen ellátogattam a mosogatóhoz, és közben téged hallgatlak, de a viccet félretéve, nekem Róma évek óta a bakancslistás helyszínem. A jó hír az az, hogy hétfőn repülök oda, és ez az első repülésem is lesz egyben. Remélem minden jól megy, majd vigyázz magadra a melegben. Puszi, Enikő írta mindezt. Hát nagyon kellemes vakációt és kirándulás mindenkinek, aki most tölti majd a szabadságát, a többieknek pedig kitartás. Remélem, hogy van légkondi, ventilátor a munkahelyeken, sok-sok víz, és elnéző kedves főnökök, akik ilyen nagy kánikulában nem várnak el túlságosan sokat az alkalmazottaiktól. Folytatom majd a csemegézést az önök SMS-ei közül is, előtte viszont még meghallgatjuk Billy Idol klasszikusát, ez a Sweet

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Életemben nem láttam még olyan keservesen sírni gyerekeket, mint amikor véletlenül eldurran a kezükben az ajándékba kapott lufi. Ha van rá módom, én akkor azonnal futok az árushoz és próbálom pótolni a veszteséget. Jön Nena és a 999 Cichlu Balons. És hát a tomboló

0: És mivel ma a különleges vakációzós helyszínekről is szó esik a retro slágerek mellett, ellátogatunk majd Nápolyba is.
1: Műsorajánló.
2: Az Abaházi Presszó vendége ma este
3: Gáspár Laci, visszatérő vendég, járt már nálunk néhány éve, és mostanában újra nagy szerepet kapott az életében a basszusgitár, amivel tulajdonképpen elindult a zenei karrierje, meg is lepi rajongóit egy kifejezetten basszusgitáros albummal, de közben persze készíti a hagyományos popdalokat is, amelyek közül egyet, egy vadi újat ma este be is fogunk mutatni. Gáspár Lacival várunk mindenkit este 8-tól az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban.
2: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
4: Sokan haltak meg a magyar utakon, átalakítja az oktatás irányítást a kormány. Tűzfelhőket figyeltek meg a francia erdőtüzeknél. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Összesen 183 ember vesztette életét a magyar utakon az év első 6 hónapjában. Az országos rendőrfőkapitányság adatai szerint csak nem 7000 személyisérüléses baleset történt, amelyekben több mint 9000-en megsérültek. A Magyar Autóklub összesítése alapján a legtöbb balesetet továbbra is az elsőbség meg nem adása okozta. Ezt követi a gyorshajtás, majd a szabálytalan kanyarodás. A legtöbb személyi sérüléssel járó balesetet Közép-Magyarországon regisztrálták. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás. Az időseket jelentősen megviseli a tartós meleg, ezért nem mindegy, mit fogyasztanak a kánikulában. A táplálkozással is segíthetünk a szervezetnek átvészelni a hőhullámot, mondta Zentai Andrea, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ táplálkozástudományi főosztályának vezetője.
5: A legfontosabb az, hogy a folyadékpontlásnak a jelentős része az víz legyen. A időseknél arra érdemes még nagyon odafigyelni, hogy ilyenkor nem csak a szomjúságérzetük, hanem gyakran az étvágyuk is nagyon csökken, és ezért sokkal kevesebb energiát, tápanyagot vihetnek be, mint amire szükségük van. Ezért nagyon fontos az, hogy mennyire lehet kombinálják a folyadék és tápanyagbevitelt. Erre kiválóan alkalmasak például a zöldséglevesek, főzelékek, mártások, vagy mondjuk az ilyen különböző gyümölcstúrmixok, amiket nagyon jól lehet dúsítani.
4: Átalakítja az oktatás irányítást a kormány, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A Klemensberg Központ januártól kutatásfejlesztési háttérintézményként működik tovább, az oktatás irányítása pedig közvetlenül a szaktárcához kerül. Emellett nyílt pályázaton választják ki a tankerületi vezetőket, a döntésbe pedig a polgármestereket is bevonják. A pályázatokat augusztus 20-án írják ki. Még mindig pusztítanak az erdőtüzek Franciaország és Spanyolország több térségében. A hatóságok már több százezer embert telepítettek ki. A tűz miatt Franciaországban először figyeltek meg úgynevezett tűzfelhőket, amelyek az erdőtüzek hatalmas hője miatt alakulnak ki. Ezek erőszelet, sőt akár villámlást is okozhatnak, ami tovább gyorsíthatja a lángok terjedését. A szakemberek attól tartanak, hogy az újabb hőhullám tovább ronthat a helyzeten. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, derült vagy felhőtlen éggel. Az Észak-Dunántúlon megélénkülhet a szél, máshol inkább csak mérsékelten mozoghat a levegő. A hőség viszont továbbra sem enged, délután 34 és 39 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. A hétvégén is maradhat a forró idő, legfeljebb kevés felhő jelenhet meg, egy-egy zápor vagy zivatar inkább csak az északi, északnyugati határ közelében fordulhat elő. Hétfőn és kedden tovább fokozódhat a kánikula 40-41 fokos csúcsokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Voltam egyszer egy lagziban, ahol a nász nép a díszítő lufikból kiszívta a héliumot, és egész este azon nevetgéltek, hogy hogyan torzul el a hangjuk. Szóval gyereknek, felnőttnek egyaránt örömet szerez a lufi. Ez Nena és a 909 Cichlov Balance.

People következik, ezt hallgatjuk meg közösen. Boldog emberek, ez a slágernek a címe, és hát most azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok boldog ember írt nekem SMS-t. Vakációról és szép helyszínekről beszélgetünk. Úgy látom, hogy sokakban élett nagyon szép emlék. Azt írja István, hello Jézus, nekünk a legmeghatóbb nyaralásunk Siófokon volt, vagyis a Balatonnál, mert hogy Mónikám 36 évesen akkor látta először. Ott sírt a nyakamba borulva. Én meg még most is sírok. Hát elhiszem, hogy meghatódtál, István. Ez egy nagyon szép pillanat, amit megosztottál velünk. Köszönöm szépen. Karesz pedig azt írja, hello Jézus, hogyha felmész a Szent György hegyre, és látod a Badacsonyt, a Gulácsot, a Csobáncot és a Tóti hegyet. Na az egy csoda. Hello Jézus, én Zsolti vagyok. Nagyon sok helyen jártam külföldön, de nekem akkor is Soltvadkert a legszebb. Hát köszönöm ezeket az SMS-eket, amiket megosztottak velem. Igen, önök az élő bizonyíték arra, hogy nem kell ahhoz feltétlenül külföldre utazni, hogy csodálatos és emlékezetes vakációban legyen részünk. Remélem, hogy sokan tudnak majd még egy picit pihenni augusztusban is. Jön a Roxette és az It Must Have Been Love a Retro Rádióban, ez a Pretty Woman-ben is felcsendült. És ahogy ígértem, előtte még itt a Happy People, a boldog emberek is.

0: közlekedési hírek.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ebben a pillanatban is zajlik Veszprém vármegyében, a Balaton felvidéken a már hagyományosnak számító Művészetek Völgye Fesztivál. A rendezvény ideje alatt a 77-es főúton Kapolcs és Vigánt Petent átkelési szakaszán a 27-es és a 28-as kilométer között nagyon erős a gyalogos, illetve a járműforgalom is. Vigyázzanak a fesztiválozókra! Az M1-es autópálya a főváros felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy között terelésben kell autózni. Az erős forgalom miatt Tata térségében a terelés elejénél jelentős lassulás tapasztalható, valamint Tatabánya és Szárliget között, illetve Bicskénél és Biatorbágynál is szakaszos torlódás alakult ki. Vigyázzanak magukra, ahogy tegnap is mondtam, lassulhat a reakcióidő ebben a nagy hőségben.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Rengeteg SMS érkezik a különböző egzotikusabbnál egzotikusabb vakációs ötletekkel és helyszínekkel kapcsolatban. Hálásan köszönök minden szót, és hát egyben szólok, hogy sajnos nem tudok több száz SMS-t beolvasni, úgyhogy ha valaki nem hallja a sajátját, ne sértődjön meg rám. Zoli azt írja neki, a kedvenc nyaralási helyszíne Nápoly. Ez egy igazi nyüzsgő olasz város, ahol az ember megkapja az olasz mentalitást, a dolce vitát. Én imádom az ottani embereket, a helyeket és persze a pizzát is. Nápoly Zoli szerint az egyik legjobb hely a világon. No hát egy kedves ismerősöm éppen most jött vissza onnan, nézegettem serényen a fényképeket, amiket készített, és hát ami egyértelműen feltűnt, nem volt olyan kép, ahol valamilyen formában ne szerepelt volna Maradona, vagy fel volt graffitizve a falra, vagy egy kirakatban volt megtalálható mondjuk 89 féle szobor formájában, vagy sorolhatnám. És hát igen, utána olvastam annak, hogy Nápoly nem csak a pizzának a szülővárosa, és nem csak erről a finomságról híres, hanem nyilván a futball kapcsán Diego Maradonáról is, akit a helyiek Olaszországban gyakorlatilag istenként tisztelnek. Tehát olyan Maradona kultusz van Nápolyban, amit a foci rajongók el sem tudnak képzelni, amíg nem mennek oda, és nem látják a saját szemükkel. Valóban pezsgő, izgalmas város, ahol a kávékultúrával is lehet ismerkedni. Na meg, a Vezúvot is meg lehet csodálni, ha félősek, akkor csak messziről. Nagyon-nagyon kellemes vakációt kívánok önöknek, akár Nápolyba, akár belföldön utaznak valahová, akár csak arra van lehetőségük, hogy a szabadság idején picit kiülnek a kertbe vagy a teraszra, grillezni, olvasgatni.

nagyon változatos, hogy a vakációs helyszínek ajánlásánál az SMS-ek miről szólnak. Van, aki a Dolomitokat mondja, mert hogy ott lakóautózik, napközben 20-24 fok van, éjjel meg 10-14, nagyon-nagyon kellemes a klíma, imádják, úgyhogy ők ezt ajánlják. És van, aki a búvárkodás szerelmese, úgyhogy a vörös tengert szeretné nekünk ajánlani. Lackó Esztergomból írta az SMS-t, vagy mondhatnám Pétert is, aki meg a természet szerelmese, azt írja, hogy egy életálma vált valóra júliusban, amikor is az ugandai nemzeti parkot láthatta, csodálatos vadvilág, szuper vezető, és nem is volt nagyon drága. Ajánlom minden természet szerető embernek. Peti, köszönjük szépen az SMS-edet, de hát hogyha most így mindent összeszámolok, az összes eddig beérkezett üzenetet, akkor mégiscsak azt lehet kijelenteni, hogy Uganda meg a Dolomitok mellett az olaszországi városlátogatások a legnépszerűbbek. Nagyon-nagyon sok SMS-ben javasolják Rómát, Nápolyt, és még sorolhatnám. Úgyhogy azt hiszem, hogy elérkezett az ideje egy Eros Ramazzotti slágernek.

A kik a legjobb szeretők felmérésen az olaszokra esett a legtöbb szavazat. Lehet, hogy ehhez Eros Ramazzotti szerelmes slágerei is hozzájárultak egy kicsit. És hát ha már ilyen kis romantikus hangulatba kerülünk, akkor jön a Bombon együttes is. Köszönöm, hogy vagy nekem.

0: szuper jó retro slágereket pedig egy óra múlva már ajándékba is osztogatom, hiszen 6-kor kezdődik a kívánság műsor is.
1: Műsorajánló.
2: Tomi!
3: Piros?
2: Van kedved megint?
3: Tudod, hogy ki nem hagynám.
4: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
2: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
5: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
6: This is summer.
4: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsön velünk az emlékezetes pillanatokat.
1: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes EP autó biztosítja.
4: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a kőbányai dobozos sör csak 289 forint. A Rioztik jégkrém 4 darab vásárlásától pedig csak 99 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
8: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
9: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. miértradio.hu.
10: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most 10 dekagram minden nap sajt 179 forint, két termék vásárlásakor a 24 darabos Nescafé 3-1-ben klasszik kávé specialitás 1599 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
11: Ez itt az Aranyka Show.
12: Halló, Aranyka?
11: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.

0: az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilakott.
1: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24% a tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu-n.
2: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
3: A Lidl-lel gyerekjáték az iskola kezdés. Válogass minőségi iskolaszereket az új tanévre. Most csütörtöktől az Ars Una Premium kulacs csak 3333 forint, a dizájnfüzet többféle méretben pedig már 69 forinttól kapható. Lidl, igazán megéri.
4: A reklám után.
5: Hírek a Retro Rádióban.
6: Tovább erősödik a hőség a hétvégén. A nagy meleg megviseli a szervezetünket is. Eltűnt egy egész foci csapat Svédországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Tovább erősödik a hőség, vasárnapra az ország csaknem kétharmadán már 29 fok fölé emelkedhet a napi középhőmérséklet. A hungarometer miatt egyre több térségre adta ki a legmagasabb piros figyelmeztetést. A harmadfokú hőségriasztás keddéj félig marad érvényben, a jövő hét elején pedig helyenként 41 fokot is mérhetünk. Figyeljünk a folyadékpótlásra, hogy elkerüljük a kiszáradást. A tartós meleg komolyan megviseli a szervezetet, fejfájást, fáradékonyságot, kimerülést okozhat. Az egyik legveszélyesebb állapot a hőguta, mondta a rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
7: Összeomlik a testnek a hőszabályozása, a hőguta életveszélyes állapot, ami azonnali orvosi ellátást igényel. Ha valakinél felmerül a hőgutának a gyanúja, például zavartá válik, elveszíti az eszméletét, nagyon magas a hőmérséklete, kipirult, azonnal hívjunk mentőt. Amíg azonnal a segítség megérkezik, mindenképp vigyük hűvös helyre, lazítsuk meg a ruházatát, kezdjük meg a hűtését hidegvizes borogatással, ventilátorral, és az eszméletlen embert semmiképpen ne hagyjuk magára, és ne adjunk neki inni.
6: Csak nem 146 millió forintot csaltak ki egy 64 éves csömöri nőtől telefonos csalók. A rendőrség szerint az egyik elkövető banki ügyintézőnek, a másik rendőrnek adta ki magát, és azt állították, hogy veszélyben van az áldozat pénze. A nőt több utalásra vették rá, mire pedig kiderült, hogy csalás történt, a pénz már eltűnt. A rendőrség nyomoz az ügyben, és ismét arra figyelmeztet, sem a bankok, sem a rendőrök nem kérnek telefonon pénzátutalást. Nyoma veszett egy etióp ifjúsági foci csapatnak Svédországban. A 14 és 17 év közötti játékosok, valamint néhány kísérőjük egy Göteborgi tornán vettek részt. Az utolsó napon azonban elhagyták a szállodát, ki sem jelentkeztek. A svéd rendőrség szerint nem bűncselekmény történt, a csoport feltehetően önszántából távozott és nem ment vissza Etiópiába. A hatóságok több szervezettel együttműködve keresik őket. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap igazi perzselő nyári napra számíthatunk, felhő alig lehet az égen, esőre sem számíthatunk. A szél többnyire mérsékelt marad, délutánra 34 és 39 fok közé forrósodhat a levegő. Úgy tűnik, szombaton és vasárnap is a napsütés viheti a főszerepet kevés gomoly felhővel. Frissítő záporra legfeljebb az északi határvidéken lehet némi esély. A jövő hét elején sem érkezhet enyhülés, hétfőn 35-40, kedden pedig akár 35-41 fok között tetőzhet a hőmérséklet.
5: Retro Rádió közlekedési hírek.
6: Az M3-as autópályán Vásárosnamény felé 60 térségében új terelést építettek ki. A 62-es és a 70-es kilométer között a forgalom a belső sávon, valamint a szemközti oda a belső sávján halad. Az ecset pihenő helyet pedig lezárták. Az Útinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton holnap több csomópontban is rövid, várhatóan egy órás lezárásokra kell készülni burkolatfestés miatt. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között félpályás korlátozás van, a forgalmat munkaidőben jelzőrök irányítják. Vezessenek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most! Legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
8: Sok mindentől érezheti szuper.

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Egy kis patak mindig rohant,

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

A most következő Santana slágernek, amiről az jut eszembe, hogy közeleg az augusztus, és ezzel együtt közeleg a két kedvenc éjszakai programom. Az egyik a csillaghullás nézés, ami ugye augusztusban a Perszeidáik meteorainak köszönhetően abszolút élvezhető éjszakánként. És hát nyilván ne felejtsék el, hogy ilyenkor kívánni is kell, hogyha hulló csillagot látnak, csak nem szabad elmondani senkinek, hogy mire gondoltak, mert akkor nem teljesül. És a másik dolog, ami pedig nagyon klassz, hogy augusztusban Szent János bogarakat is lehet menni vadászni, különböző parkokban, természetvédelmi területeken, ilyenkor éjszakánként nagyon-nagyon szép Szent János bogár néző túrákat szerveznek, mind a kettő a fénnyel kapcsolatos, és nagyon-nagyon hangulatos program, úgyhogy szeretettel ajánlom ezeket önöknek majd az augusztusi hónapra. Jön a Queen és a Friends Will Be Friends a Retro Rádióban, és előtte még Santana is gitáros.

0: Retro Rádió közlekedési hírek.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Még a kívánság műsor előtt szétnézünk az utakon, hát ha tudok ezzel valakinek segíteni. Baleset történt az M0-as autóút déli szektorán Dunaharaszti közelében az M1-es autópálya felé vezető oldalon. A 21-es kilométernél forgalomkorlátozásra készüljenek, már 3 kilométeres a kialakult torlódás. Sokan haladnak az M7-es autópályán a Balaton felé, Budaörs és Ért között. Telítettek a sávok a délutáni forgalomban az M0-as autóút déli szektorának a sávjain is, az M3-as felé vezető oldalon, az M7-es csomópontjánál és Gyál térségében is. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, Tatabánya és Biatorbágy között pedig terelésben kell autózni. Az erős forgalom miatt Tata térségében, illetve Tatabánya és Szárliget között, Bicskénél és Biatorbágynál is szakaszos a torlódás.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

helyszínekről önök is írtak SMS-eket a vakációval kapcsolatban, és hát bizony van az úgy, hogy nem happy enddel végződik a történet, vagy legalábbis nem úgy sül el a meglepetés nyaralás, mint ahogy terveztük. Pepe azt írja, kedves Izabella, én azt szeretném elmesélni neked, hogy amikor Barcelonában voltam, és gyanútlanul öldegeltem a Sagrada Familia alatt egy kis ligetben, akkor képzeld el, megcsípett egy moszkító. Pár óra múlva annyira rosszul voltam, hogy már az egyik kórház intenzív osztályán feküdtem. Alig maradtam életben, a doktor pedig azt mondta, hogy nagyobb esélyem lett volna a spanyol lottó főnyereményének a megnyerésére, mint hogy ez a moszkító csíp meg. Olyan mérge volt, hogy 10 millióból egynek van ilyen. Szerencsére volt biztosításom, és fel is épültem, illetve meggyógyultam mindenből. Barcelona és spanyol hogy gyönyörű, de az én nyaralásom katasztrofálisra sikerült. Tehát Pepe, köszönjük, hogy megosztottad velünk mindezt, örülök, hogy meggyógyultál, hogy felépült. És hát a te történeted bizonyítja, hogy ezek után nem is kell nagyon hisztizni vagy szomorkodni, hogyha mondjuk az a problémánk, hogy a nyaralás alatt esik az eső és beszorulunk a szobába, hát bizony vannak ennél sokkal nagyobb gondok, meg sokkal nagyobb helyzetek is. A Los Lobos-szal, illetve Antonio Banderas-szal folytatjuk, ha már spanyolon került szóba, ha már Barcelonába utaztunk, akkor jön a Mariachi, előtte pedig még a Juto és a Vida Vida, úgyhogy jó a Retro Rádióban.

útjára indul a kívánság műsor. A következő két órában szeretettel várom a hívásokat és az SMS-eket. Meg tudják lepni a szeretteiket. Az első üzenetek már be is pottyantak a leveles ládámba. Azt írja valaki, sziasztok! Egy évvel ezelőtt pontosan ugyanilyenkor kértünk egy számot tőletek a kívánság műsorban. Most újra ezt szeretnénk. Erdélyből írok, és egy egész busznyi ember tart ebben a pillanatban egy háromnapos kirándulásból hazafelé. Kolozsvár, Dévavára, Vajdahunyadvára, Marosvásárhely voltak az úti célok, és most szeretnénk megköszönni ismét Orosz Márta lelkésznőnknek a szép kirándulást, és a buszsofőrünknek, Kun Sándornak azt, hogy nyugodt és biztonságos utazást biztosított nekünk. Nincs aláírása az SMS-nek, de gondolom az egész csapat, így ahogy van, együtt szeretné meglepni a kirándulásnak a szervezőit. Rick Astley slágere nektek szól, ez a Together Forever mindjárt.

0: Ha elég bátorság szorult önökbe, hogy a saját hangjukon mondják el a kedves szavakat, gondolatokat, akkor hívják bátran a kívánságműsort. A 0620 22 22 122-es szám este 8-ig él.
1: Műsorajánló.
2: Az Abaházi Presszó vendége ma este
3: Gáspár Laci, visszatérő vendég, járt már nálunk néhány éve, és mostanában újra nagy szerepet kapott az életében a basszusgitár, amivel tulajdonképpen elindult a zenei karrierje, meg is lepi rajongóit egy kifejezetten basszusgitáros albummal, de közben persze készíti a hagyományos popdalokat is, amelyek közül egyet, egy vadiújat ma este be is fogunk mutatni. Gáspár Lacival várunk mindenkit este 8-tól az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban.
2: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a kőbányai dobozos sör csak 289 forint. A Rioszti hékrém 4 darab vásárlásától pedig csak 99 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
5: Ez itt az Aranyka Show.
6: Halló, Aranyka?
5: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
6: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott boileréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilakott.
7: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli fehér szőlődobozat csak 599 forint, a magyar magszegény görögdinnye kilója pedig csak 189 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki, Lenny Kravitz elképesztő fellépés.

0: Budapest Arénában augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
1: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 300 g-os barbecue grill kolbász 20%-kal olcsóbban most csak 1159 forint. Mindig Aldi.
2: Most különösen jó döntés Kiára váltani a Jépi Autónál. Kia Sportage már 8.949.000 forinttól, Kia Xeed pedig 6.999.000 forinttól elérhető készletről akár azonnal. Részletek a Jépi Autó szalonjaiban és a jepiauto.hu/Kia oldalon.
3: Kia. Movement that inspires.
4: A Lidl-lel gyerekjáték az iskola kezdés. Válogass minőségi iskolaszereket az új tanévre. Most csütörtöktől az Ars Una Premium kulacs csak 3333 forint, a dizájnfüzet többféle méretben pedig már 69 forinttól kapható. Lidl, igazán megéri.
5: A reklám után.
6: Hírek a Retro Rádióban.
7: A munkáltatókat is óvatosságra kérik a hőség miatt. Tovább romlik a helyzet a földeken. Kétfejű gekkó kelt ki egy amerikai tenyészetben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A munkáltatóknak is fokozottan figyelniük kell a dolgozók védelmére a hőségben, erre hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos azt kérte, hogy a munkaadók biztosítsanak megfelelő mennyiségű ivóvizet, rendszeres pihenőidőt és lehetőség szerint hűvös vagy árnyékos pihenőhelyet a munkavállalóknak. A miniszter szerint a nagy meleg különösen a keringési rendszer terheli meg, ezért a hőguta tüneteinek felismerésére is érdemes felkészíteni a dolgozókat. Tovább romlik a helyzet a földeken a tartós hőség miatt. A Hungaromet szerint az ország nagy részén kritikusan száraz a talaj. Az öntözetlen kukorica és napraforgó táblák pedig már sok helyen visszafordíthatatlan károkat szenvedtek. A következő napokban sem várható számottevő csapadék, a hőmérséklet pedig 35 és 40 fok között alakulhat, így az aszály tovább fokozódhat. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat. A kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a véradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
8: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár három életet is megmenthet, ez úgy jön ki, hogy van a vörösvérsejt, van a trombocita, véravadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a három ideális esetben még akár három súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek a véradás kapcsán, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára, amellett, hogy nagyon sokat segítés nélküle nem működhet ez a rendszer.
7: Különleges lakóval bővült egy amerikai hüllőtenyészet, egy kétfejű gekkó kelt ki a tojásból. A Simon és Garfunkel névre keresztelt apróság mindkét feje önállóan eszik, és egyre összehangoltabban mozog. Az ilyen fejlődési rendellenességgel született állatok többsége nem él sokáig. A gondozók azonban bíznak benne, hogy ez a ritka gekkó kivétel lesz. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, derült vagy felhőtlen éggel. Az Észak-Dunántúlon megélénkülhet a szél, máshol inkább csak mérsékelten mozoghat a levegő. A hőség viszont továbbra sem enged, délután 34 és 39 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. A hétvégén is maradhat a forró idő, legfeljebb kevés felhő jelenhet meg, egy-egy zápor vagy zivatar inkább csak az északi, északnyugati határ közelében fordulhat elő. Hétfőn és kedden tovább fokozódhat a kánikula, 40-41 fokos csúcsokkal.
6: Retro Rádió közlekedési hírek.
7: Az M70-es autópálya M7-es felé vezető oldalát Letenye térségében lezárták hídépítés miatt. A Letenye csomópontban az M7-es irányába sem fel, sem lehajtani nem lehet. A Horvátország felé tartókat a 7-es főútra terelik, a Budapest felé közlekedők pedig Becsehelynél térhetnek vissza az autópályára. Az Útinform tájékoztatása szerint az M6-oson Szekszárd és Bátaszék között aszfaltozás miatt lezárták a belső sávot. A 75-ös főúton lenti közelében pedig két hídon is csak egy-egy sáv járható. Vezessenek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
9: Béla szerelmét, Tündét szeretné meglepni egy dallal, és mivel én remélem, hogy ők örökre együtt maradnak, éppen ezért Rick Astley kívánságműsoros

0: Klubrádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ez már bizony a kívánság műsor, ahol önök üzenhetnek azoknak, akiket igazán szeretnek. Természetesen nem csak szerelmes üzenetekre kell gondolni, lehet köszönteni családtagokat, barátokat, kollégákat, névnapot, szülinapot, házassági évfordulót is együtt ünnepelhetünk, és egyáltalán nem is muszáj, hogy legyen valamilyen különleges alkalom. Az is bőven elég, ha egyszerűen csak melegük van, és szeretnének egy hűsítő hatású nyárias retro slágert. Timon, akinek igen különleges neve van, hogy jegyezzem meg, Lilit szeretné meglepni. Üzenem neki, hogy nagyon, de nagyon szeretem. John Newman szerelmes lágere szól, ez a Love Me Again, de előtte még van velem valaki a vonalban is. Halló, halló!
1: Szia, Izácska! Szép estét! Monoki Tibi vagyok, és szeretnék tőled kérni egy szép számot az én drága, drátos, aranyszívű főnök asszonyomnak, aki a névnapját ünnepli, Szabados Milhofer Judika, a Angyalföldi útra küldeném ezt a számot, és hát sok boldog névnapot kívánok neki is, és persze hát a Judikáknak is. Úgyhogy hallgassa szeretettel ezt a számot.
0: John Newman, Love Me Again, ez szól a kívánság műsorban. No,

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió. Kedves Izabella Zsoltinak hívnak, a családomnak és magamnak szeretnék kérni egy szuper jó slágert a Hazaútra. Kedves Izabella, szép estét mindenkinek, páromnak, Józsinak kérek szépen egy számot. Szeretném vele megköszönni, hogy van nekem. Várom haza, mint mindig, szeretettel. Inci írta ezt az SMS-t. Van velem valaki a vonalban is, hisz ez a kívánság műsor. Jó estét kívánok!
1: Szegény József, ha lesz, hogy aki szeretnék kérni egy számot Komáriból.
0: Igen, kinek szeretnéd elküldeni?
1: A két kisöcsémnek.
0: Mutasd be őket, légy szíves, mi a keresztnevük?
1: Máté és Venci.
0: Hány évesek és mik a kedves gondolatok, amit nekik szánsz?
1: Máté 6 éves, Venci meg októberbe tölti be a 4-et. És azt szeretném neki szenni, hogy sokszor rosszba vagyunk, de nagyon szeretem őket. És szeretném, hogy ez így is maradjon mindörökké.
0: Rendben. Neked hogy telik a vakáció? Hogy érzed most magad? Milyen terveid vannak még augusztusra?
1: Nagyon várom már. Kicsikkel is fogunk majd menni. Még már mindenhova el leszünk, megyünk a játszótérekre.
0: Tartalmas augusztust és nyár zárást kívánok nektek, Bruce Springsteen a tesóidnak, és neked én.

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágere.

0: Így kezdi a következő SMS-ező. Éppen túrázásból tartunk haza a családommal. Köszönöm nekik ezt a fárasztó, de csodálatos napot. Ancsa írta ezt az SMS-t. Hello Izabella, én Dávidnak szeretnék küldeni egy slágert. Üzenem neki, hogy kitartás, és azt is, hogy ő a legjobb főnök. Van velem valaki a vonalban, és haló, ez a kívánság műsor.
1: Szia, kedves Izabella! Papot Ferenc vagyok, szeretett fiamnak, Papot Gábornak, szülinapjának érek egy belevaló retro dalocskát. Ma van a szülinapja, és hát azt üzenném neki, továbbra is ilyen családszerető emberke maradjon, mint most, és jó Isten áldja őt és mindannyiunkat, neked külön, továbbra is jó egészséget, sok-sok kívánság műsorot a szeretett hangján túlbékoló Gerlicének. Minden jót kívánok!
0: Köszönöm, és köszönöm a szülinapos nevében is a jó kívánságokat. A Kingston Town lesz az ő ajándéka, a UB40 zenél.

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jó estét kívánok, jó hírem van, ön is elérte a kívánság műsort.
1: Jó napot kívánok, én Alexandra vagyok, és szeretnék egy számot kérni a barátomnak.
0: Igen, hogy hívják őt, mutasd be, légy szíves.
1: Fekete Attilának hívják. 8 hónapja együtt vagyunk, és szeretném neki megköszönni ezt az elmúlt 8 hónapot, amit együtt töltöttünk. Nekem nagyon sokat jelent, nekem nagy boldogság, mióta vele vagyok. Már nem tudnám nélkül elképzelni az életet, úgyhogy nagyon szeretném megköszönni egy szép szerelmet számmal.
0: Erről pedig Tina Turner gondoskodik. The best, a legjobb, te vagy a legjobb. Erről szól a most következő sláger, és hát te is valami hasonlót próbáltál felvázolni, úgyhogy azt gondolom, hogy ez illik a legjobb.

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Slágerei Retro Rádió. Laci írt SMS-t, Beli és a kollégáiba kell egy kis lelket önterem. Kedves Iza, jelenleg éppen autóval, egy durdefekt miatt pótkerékkel igyekszünk a munkába. A Balatonról megyünk Budapestre. Sajnos csúnyán el fogunk késni. Valami reményt adó és egyben bocsánat kérő számot szeretnénk kérni a kollégáknak. Kylie Minogue, nektek énekel ez a Locomotion. Remélem, hogy odaértek, azért nem túlságosan nagy hátránnyal, és hát örüljünk neki, hogy nem lett bajotok, azért a durdefekt az néha veszélyes is tud lenni. Kylie következik! A hírek után a Locomotion-t hallgatjuk meg a kívánság műsorban, ahol a 0622-22-122-es számon érnek el.
1: Műsorajánló.
2: Tomi!
3: Piros?
2: Van kedved megint?
3: Tudod, hogy ki nem hagynám.
4: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
2: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
5: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
6: This is summer.
4: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsövelünk az emlékezetes pillanatokat.
7: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Az országjáráshoz az autókat a BYD EP autó biztosítja.
4: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
7: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 300 g-os barbecue grill kolbász 20%-kal olcsóbban most csak 1159 forint. Mindig Aldi.
9: Most különösen jó döntés kiára váltani a Jépi autónál. Kia Sportage már 8.949.000 forinttól, Kia Xceed pedig 6.999.000 forinttól elérhető készletről akár azonnal. Részletek a Jépi autó szalonjaiban és a jepiauto.hu/kia oldalon.
10: Kia. Movement that inspires.
11: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
12: A 6x100 ml-es Magnum 6 darabos multipak jégkrém csak 3299 forint.
11: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
13: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
14: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Zott Jogovella ivójoghurt 249 forint. Mobilabb kuponnal a 825 ml-es Cartedor joghurt erdei gyümölcsékrém 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
15: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházat.

0: Házba. Még ma!
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli fehér szőlődobozat csak 599 forint, a magyar magszegény görögdinnye kilója pedig csak 189 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Sokan haltak meg a magyar utakon, délben bezárnak a klíma nélküli posták, ősi leleteket fedhet fel az Apadó-Duna. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Összesen 183 ember vesztette életét a magyar utakon az év első 6 hónapjában. Az országos rendőrfőkapitányság adatai szerint csak nem 7000 személyisérüléses baleset történt, amelyekben több mint 9000-en megsérültek. A Magyar Autóklub összesítése alapján a legtöbb balesetet továbbra is az elsőbbség meg nem adása okozta. Ezt követi a gyorshajtás, majd a szabálytalan kanyarodás. A legtöbb személyisérüléssel járó balesetet Közép-Magyarországon regisztrálták. A hőségriasztás idején délben bezárnak azok a posták, ahol nincs légkondicionáló. A Magyar Posta közölte, hogy a kézbesítők is kevesebb küldeménnyel indulnak útnak, hogy legkésőbb délelőtt 11 óráig visszaérjenek a postahelyre. Emiatt a következő napokban lassulhat a csomagfeldolgozás és a kézbesítés. A szabadban dolgozók hűtött ivóvizet, naptejet és védősapkát kapnak, valamint a zöld helyett fehér pólót is viselhetnek. Nem csak a természetre, hanem a régészeti emlékekre is veszélyt jelenthet a Duna alacsony vízállása. A mederből előbukkanó leletek a levegőre kerülve gyorsan károsodhatnak. Sári Zsolt, a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár arra kér mindenkit, hogy aki ilyet talán ne vigye el, hanem értesítse a területileg illetékes múzeumot vagy régészeti szakszolgálatot. Kurkuma port vett le a polcokról a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az Indiából származó Mijia márkájú 100 g-os kiszerelésű termékben nem engedélyezett növényvédőszer maradékot mutattak ki, ezért egészségi kockázatot jelenthet. A hatóság azt kéri, hogy aki vásárolt belőle, ne fogyassza el. A terméket kivonják a forgalomból. Lassúnak találta a gyors héttermet, ezért puskával sürgette a kiszolgálást egy nő Kentuckyban az Egyesült Államokban. A rendőrség szerint a 33 éves nő nehezményezte, hogy túl sokat kell várnia a rendelésére, ezért előbb szóváltásba keveredett a dolgozókkal, majd az autójából elővett egy fegyvert és megfenyegette az egyik alkalmazottat. A gyanúsított ezután elhajtott, de a biztonsági kamerák felvételei alapján később elfogták és vádat emeltek ellene. Holnap igazi perzselő nyári napra számíthatunk, felhő alig lehet az égen, esőre sem számíthatunk. A szél többnyire mérsékelt marad, délutára 34 és 39 fok közé forrósodhat a levegő. Úgy tűnik, szombaton és vasárnap is a napsütés viheti a főszerepet kevés gomoly felhővel. Frissítő záporra legfeljebb az északi határvidéken lehet némi esély. A jövő hét elején sem érkezhet enyhülés, hétfőn 35-40, kedden pedig akár 35-41 fok között tetőzhet a hőmérséklet.
3: Retro Rádió közlekedési hírek.
4: Az M44-es autóúton Kunszentmárton térségében csomópontot építenek, ezért mindkét irányban csak a belső sáv használható. A 44-es főúton Kunszentmárton belterületén jelző lámpás félpályás lezárás van. Békés Csaba elkerülő szakaszán sövényvágás, Gyula térségében pedig újabb csomópont építés lassítja a haladást. Az Útinform tájékoztatása szerint a 49-es főúton Kocsord és Csenger között az N49-es építéséhez kapcsolódó munkák miatt több helyen félpályás korlátozásra és jelzőlámpás irányításra kell számítani. Vezessenek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most! Az legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: Pepe SMS-ezett a kívánságműsornak. Zajlik itthon a felújítás, bontás, fúrás, faragás, úgyhogy szeretnék kérni egy szuper jó pörgős dalt magamnak és mindenkinek, aki még dolgozik. Kitartás, Pepe, Kylie Minogue neked és társaidnak énekel.

0: slágerei Retro Rádió. Ez a kívánság műsor, ahol a 0622-22-122-es szám hívható is, és ugyanide lehet küldeni az SMS-eket is. Ha valaki bátortalan és nem mer ide csörögni, mondjuk erre, igazából semmi oka nincs, mert senkinek sem szoktam leharapni a fejét. A kívánság műsorban önök üzennek azoknak, akik igazán fontosak. Néhány kedves gondolatot kell megfogalmazni, én pedig játszom hozzá az ajándékslágereket is. Halló!
1: Jó estét kívánok! Csilla vagyok, Balatoni Csilla. Tőcserdőről jövünk, és a kislányomnak és a barátnőjének szeretnék küldeni egy számot.
0: Igen, hogy hívják őket? Mutasd be, légy szíves, őket a keresztnevükkel.
1: Zoya és Sofi.
0: Mit szeretnél nekik üzenni? Mik a kedves gondolataid?
1: Az, hogy mindig maradjanak ilyen jó barátnők, és tartsanak ki egymás mellett egy életen át.
0: Jó, és most vakációzni voltatok? Mesélsz picit erről a napról, erről a hétről.
1: Nem, sűrűn lejárunk ide, mert az édesapám valamikor lakiteleki volt, és nagyon szívesen járunk le a párommal, a gyerekeimmel, és most a kislányomnak a barátnőjét is elhoztuk. Egyébként a Bonyiak vagyunk, a barátnője pedig Szilvászi, és mindig nagyon jól érezzük magunkat, és hazafelé úton a Retro Rádiót hallgattuk, és azt mondták a lányok, hogy ők megpróbálják, próbáljuk meg, küldjünk egymásnak egy számot. Azt mondtam, hogy rajta, próbáljuk meg, próba szerencse.
0: És látod, sikerrel jártatok, máskor is csörögjetek nyugodtan, hogyha van esetleg névnap, szülinap. Elvis Presley, nektek énekel.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Metro Rádió.

0: Slágerei Retro Rádióm. Szeretettel várom Önöket a kívánság műsorban. Este 8-ig tudnak felhívni, vagy SMS-ezhetnek is. És ha mégsem érnek el, mert ma is nagy a tömeg, akkor legyenek kedvesek visszacsörögni a holnapi pénteki napon. Jó estét!
1: Jó napot kívánok!
0: Kivel beszélek?
1: Annával.
0: Honnan telefonálsz nekünk?
1: Budapestről.
0: Jó, kit szeretnél meglepni, és mik a kedves gondolatok, amit neki üzennél?
1: A szüleimet szeretném meglepni, és köszönöm szépen, hogy voltunk utazni.
0: Merre felé voltatok? Kirándulni, mesélsz picit a vakációról?
1: Barcelonába voltunk, és majd most fogok menni zenetáborba.
0: Csodás, és milyen hangszeren játszol?
1: Hárfázom, de azt sajnos nem tudom most elvinni.
0: Ja, világos, nagyon nagy hozzá. Jó, és Barcelonában mi tetszett a legjobban?
1: Voltunk strandon, és voltunk a Monumentálnál is.
0: És mi tetszett a legjobban, meg tudod határozni?
1: Az egész. Minden nagyon szép volt.
0: Nagyon örülök neki, hogy jól sikerült a kirándulás, és szuper jó vakációt kívánok neked az egész augusztusi hónapra. Érkezik az ajándék sláger is, ez az NSYNC, és a Tearing Up My Heart a Retro Rádió.

0: Slágerei Retro Rádió. Ez a két órás esti kívánság műsor Nyerges Izabellával. Jó estét kívánok, miben tudok segíteni?
1: Jó napot, szép estét!
0: Szia, mutatkozz be nekünk!
1: Luca vagyok.
0: Honnan telefonálsz, és kit szeretnél meglepni?
1: Siófokról telefonálok, és hát sajnos nem fogják hallani, akinek üzenni szeretnék. Volt egy ilyen iskolai program, ahol el lehetett jutni Erdélybe, Gyergyószent Miklósra, és az ott élő családnak, akiknél voltam egy hétig, nekik szeretnék hát szép napot kívánni, és hogy nagyon hiányoznak, és minden nap eszembe jutnak. Hát sajnos ők nem fogják hallani, mert ez a rádiócsatorna nincs náluk.
0: Értelek, hát akkor maximum az interneten meg tudják hallgatni. Figyelj csak, van-e esély rá, hogy újra látjátok valamikor egymást? Fogjátok-e tartani a kapcsolatot?
1: Igen, tartjuk a kapcsolatot, és ősszel majd mi is megyünk Erdélybe, és fogunk találkozni.
0: Jaj, de jó, nagyon klasszul hangzik. És most Siófokon hogy telik a vakáció? Gondolom, hogy nincs suli, akkor nyaralni vagy ott.
1: Igen, a nagyszülőknél. Jól telik, köszönöm.
0: Mik a programjaid, mivel töltöd az időd nagy részét?
1: Aquapark, Katica tanyám voltunk kalandparkban, együtt vagyunk, és nagyon jól érezzük magunkat.
0: Helyes, és sok-sok strandolás, gondolom, igaz?
1: Igen.
0: Szuper, vigyázz magadra ebben a nagy kánikulában, ami érkezik, nehogy megégjetek, de te ezt úgy is tudod, hogyha Balaton mellett szoktál nyaralni. A Baltimore és a Tarzan Boy a szeretteidnek szól.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: slágerei Retro Rádió, ez a kívánság műsor, tele szeretettel és kedvesen jól összeszedett és megfogalmazott üzenetekkel. Halló, halló!
1: Halló! Nagyszüleimnek szeretnék kívánni, mert itt vagyok náluk, és csak úgy gondoltam, hogy szeretnék nekik kívánni.
0: Nagyon aranyos vagy, mondd el kérlek, hogy hogy hívnak.
1: Fehér Vilmos vagyok.
0: Oké, okay. És a nagyszülőket milyen mami és milyen papi?
1: Gyönyi mama és Tibi papa.
0: Rendben, mik azok a kedves gondolatok, amit nekik üzennél így a vakáció idején, náluk nyaralva?
1: Hát, hogy nagyon szeretem őket.
0: Cuki vagy, és mik a programok, amiket együtt csináltok?
1: Hát most voltunk a Koticatonyán, meg azért voltunk a Balatonban, meg sok program volt. Meg az előbb a tesóm hívott.
0: Igen, összeraktam a képet. Jól van, a Szaraperkélt Jámó című sláger szól a kívánságműsorban. Én ezzel köszöntelek téged, a tesódat és a nagyszülőket.

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió. Örömömre szolgálhat, tegeződhetünk a kívánság műsorban. Szevasz!
1: Halló, szia, kedves Isabella, Jani vagy, Dunavarsányból.
0: Hello, kit szeretnél meglepni, és milyen üzenettel?
1: Kérlek szépen a drága főnököm a Kálmánnak, Aliás Fópének ma van a szülőnapja, 41 éves lett ma. 8 éve együtt dolgozott vele, nem is tudom, hogy bírtatni. Isten étesse sokáig, és egy jó vezetőszámot szeretnénk kérni.
0: A szülinaposnak Tóth Gabiék énekelnek, ez a Valami Amerika.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, Joe Cocker, slágere szól a kívánság műsorban, jön a You Can Leave Your Hair On, már is kiderül, hogy kinek szól. Hello!
1: Szervusz, Sanyi vagyok Budapestről, a lányom ma 29 éves, Nórának hívják, a feleségemmel 32 éve vagyunk együtt, őt Elvirának hívják, és egy szép szerelmes számot szeretnék mind a két lánynak. Szeretem őket, és legyenek boldogok!

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió. Lassan-lassan a végéhez közeledik a kívánság műsor, át fogom adni a terepet Abaházi Csabának és az Abaházi Presszónak, de aki szeretne üzenni, és úgy érzi, hogy még benne ragadt a szó, és nem tudta elmondani, amit akar, mert foglaltat jelzett a vonal, az hívjon vissza holnap pénteken, még utoljára a héten kívánság műsorozunk. Szia!
1: Szia, Levi vagyok, 10 éves és Tunyagmatolcról telefonálok.
0: Hello, kit szeretnél meglepni?
1: A nagyszüleimet, mert most náluk nyaralok.
0: Őket hogy hívják? Bemutatod a mamit meg a papit?
1: Igen, a nagymamám Szára és Attila.
0: Jó, mit szeretnél nekik üzenni néhány mondatban?
1: Szeretem őket.
0: A legszebb mondat, amit tőled kaphatnak. Vetek egy pillantást az SMS falunkra is. Sziasztok, szeretnék az egész családomnak küldeni egy dalt, mert nagyon szeretem őket, és hálás vagyok mindenért. Egy darab név nincs az SMS-ben, sajnos alá sem írták, és azt sem tudjuk, hogy kik azok, akik kapják a dalt, de hát remélem azért célba ér. Hello Izós, kérek szépen egy szerelmes számot a barátnőmnek, Francinak. Azt üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Kedves Izabella, Marcsi vagyok Szentesről, kis nagy lányomnak, Váci Máriának nagyon sok boldog születésnapot szeretnék kívánni, illetve hosszú boldog életet. A szülei aláírással jött az SMS, amit Marcsi pötyögött be. Kedves Izabella, csókollak, éppen most jövünk hazafelé Albániából, az M6-oson vagyunk, kaphatnánk egy szuper jó számot. Az aláírás: Ferenc és Zsóka, remélem jól sikerült a vakáció, a nyaralás, gondolom, hogy pihentetek egy kicsit, és hát persze, hogy kaphatnátok, a Fools Garden és a Lemon Tree következik. Ezzel a slágerrel ajándékozom meg azokat is, akik ebben a pillanatban még mindig kocsiban ülnek.

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Legnagyobb slágerei Retro Rádió. Az utolsó vendégem érkezett meg a kívánság műsorban. Holnap este fogjuk majd folytatni. Hello, kivel beszélek?
1: Majával.
0: Szia Maja, honnan telefonálsz?
1: Egerből, most sejtjük el Eger.
0: Kit szeretnél meglepni a műsorunkban?
1: A nővéremet és a bátyámat.
0: Jó, mutasd be őket, légy szíves, mi a keresztnevük?
1: Janka és Gergő.
0: Mik azok a kedves gondolatok, amit nekik szeretnél üzenni?
1: Hogy nagyon szeretem őket.
0: Mesélj picit a vakációról, hogyan telik, milyen programokkal?
1: Egyelőre nagyon jó. Strand voltam, meg majd nem sokára megyek nyaralni.
0: Szuper, és hová utaztok?
1: Horvátországba.
0: Érezd magad nagyon jól, veled beszélgettem utoljára a ma esti kívánság műsorban. A családodat Rácz Gergő slágerével ajándékozzuk meg, a Bennünk a világgal indul az Abba házi presszó.
2: Itt vagy te is én, bennünk a világ, az érzések olyan egyformák, és
0: olyan szép ez a sláger, nagyon szeretem, úgyhogy én is meghallgatom, és aztán holnap 2-kor találkozunk. Puszi, Nyerges Izabellát hallották.
3: Műsorajánló.
4: Tomi!
5: Piros?
4: Van kedved megint?
5: Tudod, hogy ki nem hagynám.
6: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
4: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
7: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
8: This is summer.
6: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsön velünk az emlékezetes pillanatokat.
9: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktikerek.

0: Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Tovább erősödik a hőség a hétvégén. Telefonos csalókat kaptak el a rendőrök. Eltűnt egy egész foci csapat Svédországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Tovább erősödik a hőség, vasárnapra az ország csaknem kétharmadán már 29 fok fölé emelkedhet a napi középhőmérséklet. A hungarometer miatt egyre több térségre adta ki a legmagasabb piros figyelmeztetést. A harmadfokú hőség riasztás keddi félig

0: marad érvényben, a jövő hét elején pedig helyenként 41 fokot is mérhetünk. Figyeljünk a folyadékpótlásra, hogy elkerüljük a kiszáradást. A tartós meleg komolyan megviseli a szervezetet, fejfájást, fáradékonyságot, kimerülést okozhat. Az egyik legveszélyesebb állapot a hőguta, mondta a rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
1: Összeomlik a testnek a hőszabályozása, a hőguta életveszélyes állapot, ami azonnali orvosi ellátást igényel. Ha valakinél felmerül a hőgutának a gyanúja, például zavartá válik, elveszíti az eszméletét, nagyon magas a hőmérséklete, kipirult, azonnal hívjunk mentőt. Amíg azonnal a segítség megérkezik, mindenképp vigyük hűvös helyre, lazítsuk meg a ruházatát, kezdjük meg a hűtését hidegvizes borogatással, ventilátorral, és az eszméletlen embert semmiképpen ne hagyjuk magára, és ne adjunk neki inni.
0: Csak nem 146 millió forintot csaltak ki egy 64 éves csömöri nőtől telefonos csalók. A rendőrség szerint az egyik elkövető banki ügyintézőnek, a másik rendőrnek adta ki magát, és azt állították, hogy veszélyben van az áldozat pénze. A nőt több utalásra vették rá, mire pedig kiderült, hogy csalás történt, a pénz már eltűnt. A rendőrség nyomoz az ügyben, és ismét arra figyelmeztet, sem a bankok, sem a rendőrök nem kérnek telefonon pénzátutalást. Nyoma veszett egy etióp ifjúsági foci csapatnak Svédországban. A 14 és 17 év közötti játékosok, valamint néhány kísérőjük egy Göteborgi tornán vettek részt. Az utolsó napon azonban elhagyták a szállodát, ki sem jelentkeztek. A svéd rendőrség szerint nem bűncselekmény történt. A csoport feltehetően önszántából távozott, és nem ment vissza Etiópiába. A hatóságok több szervezettel együttműködve keresik őket. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, derült vagy felhőtlen éggel. Az Észak-Dunántúlon megélénkülhet a szél, máshol inkább csak mérsékelten mozoghat a levegő. A hőség viszont továbbra sem enged, délután 34 és 39 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. A hétvégén is maradhat a forró idő, legfeljebb kevés felhő jelenhet meg, egy-egy zápor vagy zivatar inkább csak az északi, északnyugati határ közelében fordulhat elő. Hétfőn és kedden tovább fokozódhat a kánikula, 40-41 fokos csúcsokkal.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 8 után néhány perccel indul az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam, visszatérő vendég, egy nagyon szenvedélyes zenész.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Visszatérő vendégünk van, nem is már jó néhány év eltelt, hogy utoljára találkoztunk. Gáspár Laci! Hello,
2: hello, hello, sziasztok!
1: Mi ez a bajusz? Hallod?
2: Már kicsit lejjebb szedtem.
1: Igen.
2: A fiam miatt van.
1: De miért?
2: Noel, mert...
1: De ő kérte, apa, nő, ez
2: igen,
1: bajszolt,
2: igen,
1: mi?
2: Hogy hagyjam meg a bajuszt, igen, hogy szedjem le a szakállamat, mert hogy biztos, hogy olyan lennék, mint az ő szuperhőse, kedvenc szuperhőse.
1: Ki az?
2: A Nolan, meg a, Nolan. Meg a Treg, legyőzhetetlen, invisible, mindegy, aki tudja, az tudja.
1: Amúgy hány éves a Noel?
2: Most ez képzel 10.
1: 10 éves.
2: Aha, most ez a szülinapja 7-én.
1: De és hogyha egy gyerek azt mondja, hogy apa, nő, ez bajszolt, akkor te azonnal...
2: miatta is van, meg egy kihívásnak mondta, hogy nem merem, de mondom, miért nem merném, de hogy most mi van akkor.
1: De volt valaha bajszod? Bajszos voltál valaha?
2: Dehogy is, soha. Mindig kinevettem azokat, akik így bajszot hagytam, de úgy meg szerintem magán. Ja. Nem tudom, kicsit hát, retro.
1: Nem mondom, hogy rosszul áll, vagy valami, csak olyan kicsit fura vagy vele.
2: Nem, benne vagyok most ebben a retro feelingben, nagyon ez a nosztalgia hangulat, mindig szerintem a bajusz is egy picit talán ezt most visszahozza nekem.
1: Na erről a retro feelingről majd nem sokára beszélgetünk, meg persze egy dallal is megpecsételjük mindezt. De azért is hívtalak be, egyrészt azért, mert felhívtál, mondtad, hogy jönnél, de nem is ez a lényeg, hanem én folyamatosan követlek. Én nézlek téged a különböző közösségi oldalakon, és mostanában azt látom, hogy te nagyon-nagyon sokat zenélsz. És lehet, hogy régebben is így volt, csak akkor nem volt kamerád, amit bekapcsoltál volna, de hogy folyamatosan basszus gitározol.
2: Igen, tudod, mikor volt ez így?
1: Na, mikor?
2: Hát, amikor ilyen 16-17 éves voltam, 16-17, 18, 19, 20, 21, 22, 23-ig,
1: aha,
2: akkor jutottam be a Megasztárba. És oda még vittem a basszusgitárt magammal, emlékszem. Én ott a Megasztárházba is basszusgitároztam, mert én abba voltam szerelmes. Az tényleg nekem a mindenem. A basszusgitár, a zene, a gospelek, a funky, a Marcus Miller, a Pastorius, a Victor Wooten, sorolhatnám, Patti Tucci, és én bele voltam ebbe őrülve. De aztán, ugye kértem is az első szerződésemnél, hogy mindenféleképpen a lemezemen, az összes lemezemen én szeretném basszusgitározni. Még beleírattam a szerződésbe, most már tudom, hogy ők örültek neki, mert nem kellett plusz gázsit fizetni a basszusgitárosnak, de nekem meg az volt a legfontosabb. Szóval bele voltam őrülve, már annyira bele voltam bolondulva, hogy nem volt pénzem olyan basszusgitárra, amilyet szerettem volna, és nem tudtam beletörődni, nem tudtam belenyugodni, és elkezdtem utána járni, hogy kell készíteni hangszert, kitanultam, amit csak tudtam, tudom, hogy melyik fából, milyen hang jön ki körülbelül, meg hogy mivel való, meg tényleg akkor nagyon, nagyon kitanultam. Hangszerész, aki volt ott hangszerész, azokkal sokat beszélgettem, kerestem olyan faanyagot, és elkezdtem magamnak faragni hangszert. Most is van még az a basszusgitár, igen, én faragtam magamnak ki álmai basszusgitárjának a másolatát, és azon a dolog, hogy egyébként a Megasztárban, ugye Megasztár után, vagy még lehet, hogy közben felhívtak, és megcsörönt a telefon, és ők ezt a gitárt nem látták, és azt mondták, szia, mi forgalmazunk ezt a basszusgitárt, ezt és ezt a basszusgitár márkát Magyarországon, gyere be, mutatunk valamit. És bementem, és az a basszusgitár volt ott, amit én kifaragtam 15 vagy 16 évesen, ugyanaz a szín volt, megy bordó, és ugyanaz a márka, és ugyanúgy 4 húros, és még a hangszedő is ugyanaz volt benne, mert egy Newsicman hangszerővel akartam. És az volt az a gitár.
1: Ja, mert te kifaragtad, és vettél bele hangszedőt is, meg
2: én mindent? Én vittem egy prospektust, mert az nem került pénzbe, és én nekem az volt az álmom. És először lerajzoltam. Aztán gondoltam, lerajzolom, kicsibe lerajzolhatom nagyra. Teljes méretben. Ha már lerajzoltam egy papírra, akkor lerajzolhatom ezt fára is. Ha már lerajzolom a fára, akkor ki is faraghatom. És nekem ez volt a mindenem. Úgy mentem munkába, hogy a többiek beszélgettek a buszon, amíg volt 40 perc az útidő, egymással beszélgettek a munkatársaim, én meg azon gondolkodtam, hogy most hagytam abba a nyaknál azt a részt, és hogy fogom majd folytatni, hogy fogom belerakni a pálcát, szóval velem beszélget is.
1: De várjál, de neked megvoltak ehhez az eszközeid? Szerszámaid?
2: Volt egy ilyen kis vésőm, volt egy kalapácsom, meg rengeteg csiszolóvásznam, és ezt csináltam. És hogyha megakadtam, mondjuk amikor körbe kellett valami fűrészteni, vagy nagy részt ki kellett vágni, akkor elmentem egy ilyen fafaragóhoz, és mondtam neki, hogy vágja nekem körbe, és utána már az apróbb részeket én csináltam. És bele voltam ebbe őrülve, aztán bepálcoltam, aztán fogott a pálc, befogta a ruhámat, aztán még egyszer lecsiszoltam, aztán még egyszer, az a lényeg, hogy
1: hány éves voltál ekkor?
2: Hát ilyen 15-16, szóval csak azért mondtam el, hogy ez mekkora kattanás volt nekem.
1: Mit dolgoztál akkor, ha mondtad, hogy ültél
2: akkor,
1: 20?
2: Akkor épp a gyártyagyárba dolgoztam, gyertyöntő voltam, és Balassagyarmatról ment a busz Széchenybe mindig.
1: És amikor nem dolgoztál, akkor faragtad a...
2: Hát én, igen, munka után hazamentem, és faragtam. Felkeltem reggel, és faragtam. Faragtam. És amikor nem faragtam, azon gondolkodtam, hogy amikor már nem faragom, vagy amikor már újra faragom, akkor hogy fogom folytatni? Hát melyik év lesz, az, meg mik azok a nehézségek, amik pont akkor majd lesznek a következő, nem tudom.
1: De azelőtt, hogy pont... magadnak faragtál volna basszusgitárt, nem is volt a kezedben basszusgitár?
2: Dehogy nem, volt a kezemben basszusgitár. Sőt, volt egyszer egy olyan, hogy egy barátommal mentünk le a Megyesi hangszerboltba, mert ott voltak a legjobb basszusgitárok akkor, és volt ott egy srác, Lacinak hívták, Kliskó, nem tudom már pontosan milyen neve volt, és nagyon tudott szleppelni. Akkoriban nagyon nagy dolog volt a szlepp. A Szaporos Gyuritól tanult. És akkor ugye én Balassgyarmatról jöttem, engem nem ismert senki, és a barátomnak meséltem, hogy figyelj, hallgass meg ezt a gyereket, és feljött velem, mert jöttünk Gyarmatról, csak hogy a hangszerboltban meghallgassuk a gyereket.
1: Azt a mindenit.
2: És játszott a gitáron, és képzeld el, hogy azt mondja, gyere, próbáld ki. És életemben nem szleppeltem, maradt egy a basszusgitár a kezembe, és folytattam, amit ő csinált.
1: Ugyanaz.
2: És mondta a barátom, hogy Laci, azt hittem, hogy ő, nem izett oda, azt hittem, hogy ő volt, és azt te voltál. És ugyanazt ezt folytattam egy darabig.
1: Csak hogy a hallgatók, akik most minket nem látnak, és te mutogatod mindazt, amit mondasz, a szleppelés az, amikor nem pengeted a húrokat, hanem ütögeted.
2: Amikor ütött, téped, igen, és egy ritmus hozol létre kvázi dob és basszusgitár egyben, és én nekem akkor az nagyon nagy szerelem volt, és akkor kezdődött ez az őrület el itt Magyarországon, ugye Amerikában volt a 80-as években is.
1: Persze.
2: De ugye Marcus Miller, Victor Wooten, Louis Johnson, és akkor tanulókazettákat vettem, rendeltem, arról tanultam. Na most az egészet azért mondtam, mert rengeteget tudnék erről beszélni napokat, hogy az őrület, ez a crazy-ség, azért is az a címe a lemezemnek, a basszusgitár lemezemnek, hogy Bass Samurai, mert a szamurájok ilyenek, meg a japánok ilyenek, hogyha valamit elkezdenek, akkor addig-addig csinálják, amíg azt ki nem hozzák magukból a maximumot, és most én így vagyok, benne vagyok ebbe a bolond szamuráj feelingbe, újra, tényleg 20 év után, vagy 23 év után, újra, és nem tudom, hogy miért van, én imádkoztam pár évvel ezelőtt, hallottam valakit úgy imádkozni, vagy olvastam, hogy azt az imádkozta, hogy Istenem add, hogy ne a rossz dolgokra vágyjak, hanem cseréld ki a vágyaimat jóra.
1: De
2: jó, a jó dolgok után vágyakoznak, amit nekem jó. És képzeljétek el, hogy ez is azóta megváltoztak a vágyaim, megváltoztak a baráti, igazából a haveri köröm, a barátaim nem. De a haveri köröm az megváltozott, az érdeklődési köröm megváltozott, és újra bele vagyok bolondulva a basszusgitárba annyira, hogy igazából ezt nem tud elképzelni. Tehát most úgy jöttem, hogy basszusgitároztam, most úgy jöttem, hogy nézegettem, méregettem már, most azon gondolkodok, hogy újra fogok készíteni magamra a basszusgitár, bele vagyok bolondulva, rendelem folyamatosan, már nem fér otthon a basszusgitár, csinálom a dalokat, és belekezdek egy dalba, belekezdek a lemezembe, és most például most kitaláltam tegnap előtt, hogy vettem egy DJ cuccot is, hogy milyen jó lesz a funky zenéket csinálni úgy, hogy újra hangszerelem, mert most már tudok hangszerelni is, most már van Logicon meg minden, és újra hangszerelem a dalokat, a mostani R&B-s dalokat, vagy az újabb 2000-es évek R&B dalait, funkiba. És arra meg basszusgitározok, és hát most készül, most a kocsiba azt hallgattam, hogy most, amit most felvettem. És ebben vagyok őrülve, és alig várom, hogy vegyem fel ezt, és mutassam. Közben készül az új lemezem, közben 31-én jelenik meg az 5. kis lemez a basszusgitáros albumról, ez a címadó dola, ez a Bass Samurai, hát ebben 4 basszusgitár sáv van. Tehát basszusgitár ellen van a zenébe, úgyhogy tényleg nagyon bele vagyok őrülve.
1: Ja. Ezt most ki fogjuk fejteni, kicsit bővebben fogunk erről beszélgetni. Gáspár Laci a vendég, kis szünet után folytatjuk itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Gáspár Lacival beszélgetünk, és tényes való, hogy az, amit te most, amit mutatsz a közösségi oldalakon basszusgitárosként, az tényleg valami, az világszínvonal. De emlékszem rá, és szerintem te is emlékszel rá, hogy amikor mi először találkoztunk, akkor az még jóval a Megasztár előtt volt, egy üstökös nevű tehetségkutatón, ahol te azért jelentkeztél eleve, hogy te ott zenész legyél a zenekarban, nem énekesként jelentkeztél, vagy legalábbis oda is mindig, hogy jöttél egy gitártokkal.
2: A basszusgitár ott volt velem.
1: Mindig ott volt veled a basszusgitár.
2: Ott volt velem.
1: És emlékszem a csalódottságra az arcodon, amikor neked énekelned kellett.
2: Igen, és azért mentem, mert azt a lemezt, vagy azt a dalt is én készítettem otthon, és mondtam büszkén, hogy ezen minden hangszert én játszok. A gitárt, a billentyűt, a dobot, meg a basszusgitárt is. Meg én írtam a dalt is, meg a szöveget is.
1: Igen.
2: És egyébként azt a kicsíptad magad. Az kicsíptad magad dal volt, ami aztán az első lemezemben el is készült. Igen. És én oda is vittem a basszusgitárt magammal, és emlékszem, volt ott egy srác, Janoszki Zsolt, ő is énekes, és mondta is nekem, hogy figyelj csak, te nagyon jó basszusgitározol, és amikor valami majd kell, akkor hívlak téged, és valami stúdiós embert ismert, és voltam is Budán akkor, egy-két dal fel is treppeltem neki, annak az ember, mit tudom, kaptam érte 20 000 forintot, már nem tudom
1: de
2: már.
1: De én arra nem emlékszem, hogy ebben a műsorban, abban az üstökösben, a tehetségkutató műsorban egyszer is elő kellett volna venned a basszusgitárt.
2: Akkor is nálam volt, és amúgy igazad van, miért nincs most nálam egy basszusgitár?
1: De így jöttél be az ajtón, ezt nem tudják a hallgatók, de miért nem hoztad a basszusgitárt? És mondtad, mert nem mondtad, de hát
2: Igen.
1: Mert most ezt képzelem el, te ülsz otthon, beszélgetsz a feleségeddel, gyerekkel, nem tudom, és közben folyamatosan basszusgitározol. Fejben is?
2: Én most is, igen. És képzeld, hogy azért szeretek beülni az autóba is, mikor nincs kedvem mondjuk edzeni.
1: Van
2: azért
1: olyan?
2: Hogy ne lenne. De minden nap megyek, és tudom, mire gondolok? Hogy nem baj, beülök a kocsiba, és amíg az edzőterembe érek, addig legalább meghallgatom, hogy tegnap este, amit csináltam demót, hogy szól a basszusgitárom. A futópadon 50 perceket, most már nem 20 percet kardiózok. Azért megyek 50 percet, meg egy órát, mert közben hallgatom a basszusgitárokat. Hallgatom végig. Nekem az Instagramot, ha megnyitod, csak basszusgitárosokat dob fel. Már semmi más. Most már még autót se. Csak basszusgitárokat. Szóval már néha hány inger az, amiben vagyok, de nem bánom. Képzeld, fiatalkoromban bűntudatom volt, és mindig azt mondtam, mert azt gondoltam, hogy meg mondták is szerintem, hogy bele vagyok bolondulva, nem keresek vele pénzt, csak költöm rá pénzt, csak az időmet pazarlom rá, és hogy van, aki olyan csúnyán mondta, hogy mikor már megvettem a basszusgitáromat, hogy ott pókhálósodik otthon a basszusgitárod. és most már rájöttem arra, hogy ez igazából jó dolog. Amikor egy ilyen vonaton ülök, ami így megy, és nem tudom, hogy mi hajtja, de nagyon megy, olyankor a vonat, amikor már megáll a végén, sokkal gazdagabb leszek az állomás végén, és nem tudom, meddig fog menni az a vonat. Én most ezen ülök, és tudom azt, hogy ez most egy új utazás, és közben történnek a dolgok. Egyébként április 16-án ennek a basszus lemeznek a bemutatója lesz a Magyar Zeneházában.
1: Április 16?
2: Képzeld, igen.
1: Hát az még jó messze van.
2: Hát annyira messze nincs, mert nagyon sokat kell gyakorolni. Nagyon.
1: Na, figyelj, én biztos 800 millió fellépésed volt, jó néhány alkalommal én konferáltalak fel. De én emlékszem olyan fellépésekre, hogy nem csak kiálltál és énekeltél, hanem amikor ott volt nálad a basszusgitár, akkor az ott lógott a nyakadban. Nem tudom, hogy sikerült-e bekötni, mert nagyon sok olyan fellépésen is találkoztunk, amikor a technikai körülmények nem adtak erre lehetőséget. De azért te valahogy mindig, tehát nem távolodtál el a basszusgitártól.
2: Annyira nem távolodtam el, de nem volt ez a nagy szerelem az életem, ez a nagy őrület nem volt. Képzeld el, hogy otthon porosodtak a basszusgitárok. Amikor most újra elkezdtem januárban basszusgitározni, amikor úgy kezdődött az egész, hogy megrendeltem álmaim gitárját, amit már régóta vágytam, csak mindig azért nem rendeltem meg, mert azt gondoltam, hogy hát akinek ilyen gitárja van, ilyen basszusgitárja van, annak már tudni is kell. Láttál már te olyat, akinek ilyen basszusgitárja van, és nem tud. Láttál már valakit, akinek foderája van, és nem tud. Nincs olyan.
1: Na de várjál, hát és neked nincs önbizalma, tehát nem voltál tisztában nem, a te tudásoddal?
2: Nekem van önbizalmam, csak van önkritikám is. És az nagyon fontos, hogy az legyen. És azért van önkritikám, mert ugye elkezdődött a karrierem 2003-ban, és azért mindig ott volt bennem, na jó, majd előveszem a basszusgitárt, és akkor már kicsit felzárkózom, és eltelt egy év, két év. Aztán jöttek az új zenészek, egyre tehetségesebbek. Aztán, mikor bejött a közösségi média, akkor utána már is ment a kezdem, hogy hol tudnak ezek, tizenéves gyerekek, hogy megeszik a basszusgitárt.
1: Megeszik.
2: És volt egy olyan kisgyerek, aki 12 vagy 13 évesen felrakott egy videót, és akkor azon a szinten volt már, mint én. Mondom, az hogy lehet ez? Én ideges is lettem, hogy lehet? Ó, oké, majd előveszem és gyakorolom, de én nem gyakoroltam. Nem vettem elő, mindig csak halogattam, és minél tovább vártam. Biztos van így más ember is, más dologgal, nem csak a basszusgitár, hanem bármi, amit szeretsz csinálni, és egyszer csak elengeded, és azt gondolod, hogy ott van még az neked, majd én azt tudom, majd még előveszem, de eltelik 5 év, 10 év, nem is veszed észre. Egyébként így sok mindennel lehet így az ember. És ez a gyerek, ez a Michel Pipokinha. Ez a brazil gyerek, ez most, hát azóta eltelt szerintem, nem tudom, 10-15 év. Na most, hogy a világ egyik legjobb basszusgitárosa lett azóta. Én meg csak...
1: Tehát ő nem hagyta abba a gyakorlást soha, igen.
2: Hát meg a hideg is kilesz. Hát ő nagyon nem. És vannak sokan, és most követem őket, és képzeljétek el, hogy amióta megvettem ezt a basszusgitárt, azóta újra elkezdtem belőrülni, gyakorolni, és először feltört a kezem, úgy, mint amikor kezdő voltam. Hmm. Ez árulja el azt, hogy milyen keveset volt. Hmm. Szóval mikor fogtam meg a basszusgitárt, mikor elmentem egy koncertre, és megfogtam, nem gyakoroltam. Most minden nap gyakorolok, tényleg minden nap játszok, ez a mindenem.
1: Hát de még klipped is volt, és nem basszusgitároztál, nem emlékszem.
2: Hát hagyd meg nekem az albumot is, mindjárt úgy kezdődik. Sőt, arra nagyon büszke is voltam, még most is büszke vagyok, hogy egy olyan dal lett sláger, ami basszusgitár szólóval kezdődik, meg a közepén is van egy basszusgitár kiállás.
1: Igen.
2: Az és azt te nekem a dal.
1: Igen.
2: És most megint újra ebben vagyok benne, és a lemezem, ez a basszusgitár lemezem például ezért lesz különleges, mert én direkt nem is akarok rajta énekelni. Lesznek rajta olyan dalok, például a Bari Lacika énekel az egyik dalban, a You're My Friend-ben, ami már megjelent, mint kislemez, abban ő énekel, meg van olyan, amiben a Zolbertet hívtam szaxofonozni, az is már megjelent, meg lesz még, van még tervben egy másik énekes produkció is a lemezen, de én direkt nem énekelek, csak skett. Tehát együtt a basszusgitár meg az ének, tehát csak ilyen skettelés. És nekem ez most egy kihívás is, meg ez most a mindenem. Ha ezt nem érem el, akkor nem tudom addig megnyugodni, ezt el kell érnem. És képzétek el, nagyon boldog vagyok, mert amikor kijött az első kislemez, a When the Sun Goes Down, akkor azt kiraktam sztoriba, és hogy is van? Igen, bekövetett engem a világ egyik legjobb basszusgitárosa, a Hadrian Feraud.
1: Az alapján, ahogy ott játszol?
2: Hát nem tudom, hogy mi alapján, meglátta a sztorimat, és bekövetett. Belájkolt, és bekövetett. És én visszaírtam neki egyből, szóltam a ChatGPT-nek, hogy nézd meg, ez olyan nagy dolog, írj neki egy jót, és mondta, oké, ne nyomuljon nagyon, csak írd meg, köszönj meg. Leírtam neki. Megírtam neki, és képzeljétek el, hogy itt hajnal 2 volt, pont egy koncerten voltunk, és velem volt a basszusgitáros barátom, aki akkor a zenekaromban basszusgitározott, a Dávid, Berki Dávid, és már koncert vége volt, hogy piázgattunk, és hajnal 2-kor válaszol a Hadrian Feraud, és írja neki, hogy, mert írtam neki nagyon megtisztelő, hogy ezért bekövették, köszönöm, és írja, hogy, és ő írja, hogy nagyon szívesen, és odaírta, hogy your sound great. Hogy jó a szandom. És mutattam a Dávidnak, nézd meg, hogy Dávid, nekem Hadrian ezt írta, és neki az a nagy kedvence. Na jó, van azt mondja, mert te vagy a legjobb, azt mondja, biztos azért tudod, hogy érdekes. Mondom, tesó, mondom, nem vagyok a legjobb, de mondom, válaszolt nekem, és ezt írta, hogy jó a szandom, ez nagyon nagy dolog, hogy ezt írta, annyira feldobott. Tényleg az, hogy hát ott van gyümölcse, van eredménye annak, hogy az ember gyakorol, és tényleg ez a szamuráj hozzáállás, ez megy. És ez a bélszamuráj, ez akkora elkészült már az a dal. Ez akkora, csak már vennem kéne fel a videókat hozzám úgy, mert most már kéne kijönni, de...
1: Hát bocs, hogy megakasztalak ebben, itt
2: érted, ott kéne, most is lennem, otthon csinálom, kéne, hogy megyek haza, gyorsan csinálom.
1: Jó, tartunk egy rövid szünetet, és folytatjuk Gáspár Lacival itt a Retro Rádióban, az a Bázi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Gáspár Lacival beszélgetünk. Én ritkán, vagy nagyon régen láttalak téged ennyire, nem tudom, így felajzva valami
2: nem
1: által.
2: Nem is láthattál még, mert 16-17 évesen voltam így. Tényleg, így nem láttál engem. Most komolyan, a szomszéd megtanult basszusgitározni mellettem. A szomszéd, akkor... Ha gondolhatod, és most is játszik, és amúgy tud. És amúgy tud. Csak szólok. Amúgy láttam egy videóját, és amúgy jó.
1: De azt mondtad, hogy azzal kezdődött idén januárban, hogy vettél egy új basszusgitárt.
2: Megvettem, igen, mert azt gondoltam, hogy egyszer csak azt mondtam, hogy oké, nem érdekel, lehet, hogy inspirálni fog.
1: Na de és akkor elkezdtél gyakorolni, vagy akkor már volt valami célod, hogy ebből dalok születnek, tehát hogy alakult ki ez az egész, hogy te most lemezt készítesz?
2: Úgy született az első dal, hogy megjött a álmaim gitárja, ez olyan, mint egy, nem tudom, az autók között a Rolls-Royce. Hmm. Tehát úgy, hogy van az összes basszusgitár, van a szint, és akkor van egy hatalmas nagy szakadék, és fölötte van, szerintem egyedül, az, hogy fodera, a pillangó a jele. Hát ezt mindenki tudja, minden basszusgitárosnak az álma. Ha. És
1: na, végül, nem akarok a zsebedben turkálni, de ez drága?
2: Ez drága. Ez
1: hát olyan, mint a Lambód? Tehát, hogy az is drága.
2: Hát, nagyon drága, tényleg. Ha. Autók között egy gitárok között olyan drága, mint az autó között, mondjuk a Lambói Rolls-hoz. De persze nem az, csak ugye a gitárhoz képest a kategória, mit tudom én, mint ötszörösen mondjuk egy profi gitárnak árban, vagy tízszerese. De az a lényeg, hogy egyből összehasonlítottam az én 23 éves Marcus Miller modellemmel, 25 éves is van egyébként az, hogy tudja-e azt, mert ez a hangszer, ez minden hangot tud, minden tud, minden stílusban minden hangot. De arra is kíváncsi voltam, hogy vajon, ha nem lesz a Marcus Millerem, azt is tudja. És azt is tudja. És én felvettem, és amivel felvettem ezt, hogy összehasonlítsam, az így elkezdtem így improvizálni. És de gondoltam, de hát ebből a dalomból lehet csinálni egy dal. És akkor ezt elkezdtem így tovább gondolni, és akkor ebből lett egy dal, és akkor szóltam a dobos barátomnak, szóltam a zenészeknek, akik fiatal zenészekkel, akikkel most dolgozom a lemezen, Szoka Barna gitár, nagyon-nagyon zseniális gitáros, aztán ott van a Regő Bence, hát világszínvonalú dobos, ő is, tényleg nagyon-nagyon tudnak ezek a fiatal, ők is inspirálnak engem. Hát őket úgy ismertem meg, hogy van az Oliver Wolf,
1: igen,
2: aki ő is, neki is nagyon sokat köszönhetek egyébként. Ezért mondom, hogy lecserülöttek körülöttem az emberek is, tehát meghívott egy koncertjére, mit tudom én, tavaly, és akkor ezek a zenészek már ott voltak, és a próbán hallottam őket, hogy ezek nagyon tudnak ezek a zenészek, és akkor gondoltam is, hogy megismerkedek velük, és akkor a Béci, hát a Béci, nem tudtam, hogy ő is itt tud. Tehát a Horváth Béci, ő a billentyűs, fiatal gyerekek ezek tényleg, meg ezek Amerikában, Londonban, nem tudom, hol tanultak, meg itt ugye a Kőbányain, de az a lényeg, hogy nagyon...
1: Bocsánat,
2: nagyon
1: ha legyen ez zárójeles kérdésem ezzel kapcsolatban. Mert nyilvánvalóan téged nagyon sokan ismernek zenészként, énekesként, de azért az utóbbi időben elég sokat tettél azért, hogy mondjuk a celebként is ismerjenek. Hogy ezek, igen, a fiatal zenészeknek nem volt semmiféle ilyen előítélete veled kapcsolatban? Tehát amikor te oda mentél hozzájuk, hogy zenélnél velük? Hogy...
2: Szerettek, mindig mondják, hogy az én zenémen nőttek fel.
1: De jó, na ez jó.
2: Meg példa voltam nekik, a Dávidka is, akit meséltem, szerintem az ország egyik legjobb basszusgitárosa most. Ő is mindig mondja nekem, hogy már akkor kisgyerek volt, és amikor játszottam a Bolond vagyok, Barfelett leszel, akkor is. Tehát ők tudják, tehát ők nem csak, egy zenész, pont ez a lényeg, egy zenész nem csak azt látja, hogy X-Factor mentor vagyok, hanem azt is látja, hogy a zenész tud rólam.
1: Hát igen, mondjuk a dalaidban azért mindig ott volt a zene.
2: Igen, igen, zenész tud rólam, mert azért mindig figyeltem, hogy amit csinálok zenét, az mindig igényes legyen, színvonalas legyenek benne, jó hangszerek, én basszusgitározzak benne. De nem ez volt most számomra az utóbbi években a legfontosabb, és most újra ez lett a legfontosabb. Amúgy egyébként mindig azt szoktam mondani, hogy lehet úgy dilizni, trollkodni, vagy ilyen műsorokban szerepelni, azért mindent lehet, mindennek van határa, hogy legyen egy mérleg. Mert amíg tudok értéket is képviselni, amíg le tudok valami értéket tenni az asztalra, mondjuk tudok zenélni, akkor az így jó, mert a mérleg így ki van egyenlítve. Amikor valaki csak bohózkodik, akkor az csak simán bohóc.
1: Hát igen, mondjuk te annyit szerintem nem bohózkodtál, hogy mondjuk kioltottad volna, tehát hogy a kettő kioltotta volna egymást.
2: Próbáltam erre mindenki figyelni, de hát ugye most már 10-szer vagyok, vagy 10 éve vagyok az X-Factor mentor, az X-Factor mentora, és persze, ott én mindig megmondom a véleményemet, nem kertelek, sokszor szoktam trollkodni, meg szeretek dílizni, hülyeskedni, meg egyébként azt szeretem csinálni nagyon.
1: Oda is jönnek be hangszeresek.
2: Hogyne,
1: De olyankor akkor neked másképp dobog a szíved, vagy másképp tekintesz rájuk?
2: Igen, főleg most. Most már nagyon. Hmm. Most már, meg én újra most megszerettem, képzeld el, hogy mikor fiatal voltam, akkor csak tényleg hát először a repzenét szerettem, hmm. aztán az első ének, amiben énekelnek az első dal, aztán a Cool and the Gang, meg a Jamiroquai volt. Hmm. Mindig először csak azokat szerettem, amiben rappeltek. És szép lassan eljutottam az R&B-n keresztül, a hip-hopon keresztül, a soulon keresztül, a jazzig, a funkig, és utána nagyon, nagyon beleörültem ezekbe, tehát a jazzbe, a funkiba. Hmm. És ezt miért is kezdtem elmondani, hogy ja igen, a rockzenét azt nem szerettem, nem voltam rocker, meg rockos, hmm. soha nem voltam. És képzeljétek, hogy most rájöttem arra, hogy nem tudom, hogy miért van ez, hogy de én a dallamos rockzenét azt nagyon-nagyon szeretem. Nem azt mondom, hogy jobban szeretem, mint a funkit, meg a jazzt, mm. de azt most legalább olyan helyet foglal el a szívembe, és rájöttem, hogy bennem mindig is voltak, minden zenében vannak ilyen dallam, úgy hívom, hogy fájdalmas dallamok. Mm. Akkor egy hangszerrel, a zeneimben sokszor benne van. És ezek a fájdalmas dallamok egyébként, ezek a rock dallamok. És ez van, nagyon bennem van, ez, mm. rájöttem erre, és most csináltam egy olyan dalt, egyébként abban is fretless basszusgitár van, fretless basszusgitáron játszom.
1: Bocsánat, csak én tudom, a hallgatóknak is meséljük el, a fretless basszusgitárnak mi a lényege?
2: A Jaco Pastorius, a legendás basszusgitárosnak tényleg az atya, aki kitalálta azt, hogy ő kiszedi a bundokat a basszusgitárjából, mert ő zavarta már az is, mert azt gondolta, hogy még a hang és hang között is vannak hangok, meg vannak üveghangok, meg mindenféle hangok, amik anélkül nem szólalnak meg.
1: Tehát tényleg nincs jelzése és, annak, és hogy hol kell lefognod a hangot.
2: Kvázi, mint a hegedű. Azon igen. sincs ugye a bund, vagy a nagy bőgő. Igen, mint a bőgő. Igen, azon sincs, igen. és a basszusgitáron sincs. Azon a basszusgitáron, ami nincs bund, az fretless basszusgitárnak hívják, és hát nekem is van fretless basszusgitár, ami mindig is volt egyébként, amikor már voltak hangszereim, na, ebben is az van, de sok rockzenében is az van. Képzel, van az a szám, az a Paul Young. Mm-hmm. Hogy is van annak az izéje? Hát abban például tudod, ki basszusgitározik?
1: Na ki?
2: A világ egyik legjobb basszusgitárosa, a Pino Palladino. Az fretlessen játszik benne, olyakat játszik benne, hogy a szíved leszakad.
1: Hallod, te akár most elmehetne most már rádiós műsorvezetőnek is. Hát ez a lényege, hogy így kell felvezetni a dalokat, hogy valami érdekességet tegyünk hozzá. Te mindig a basszusgitáros oldaláról közelítenéd meg a dalokat.
2: A legjobban, igen, én onnan tudok minden dal, tudom, hogy ki játsza, mi játsza, hogy játsz, mit játszak benne. Tehát rájöttem arra, hogy nagyon szeretem a dalamos rockzenét, és nagyon sokat hallgattam mostanában. Nosztalgia
1: miatt is, ugye. Mondj példákat, miket hallgatsz.
2: Ilyen olyan például, hogy Mötley Crüe, meg nem tudom, hogy Bon Jovi, úgy nagyon jó Bon Jovi, de rockszer.
1: Hát a Bon Jovi-ban olyan basszus gitáros van.
2: De ezekben mind Aerosmith, akkor tényleg a rockszett is amúgy, de nagyon sok jó rockzene van, a régi ezek a 90-es évek rockzené, azok a szívem tényleg őrület, nagyon-nagyon szeretem, és elkészült egy ilyen dalom, a 80-as, 90-es évek rockzené stílusában, és az a címe a dalnak, hogy a 80-as években.
1: Ezt majd később meg fogjuk hallgatni, meg nem sokára még beszélgetünk is róla, jó? Mert
2: igazából ezért jöttem, jó, de hogy látom,
1: de ennek most jól megágyazunk. Én nagyon szeretem, meghallgattam, meg látod, amikor felhívtál ezzel, hogy itt ez a dal, hallgattam, és már itt is
2: köszönöm szépen.
1: Na, de mindjárt folytatjuk, jó? Gáspár Laci a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszó.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
1: Gáspár Laci, a mai beszélgető társam. Egy kicsit hadd menjek már vissza egy kicsit ehhez a januárhoz, hogy elkezdtél megint a basszusgitárról többet foglalkozni. Hogy egyből jöttek akkor a dalok, és egyből felvételeket készítettél, tehát egyből azon, tehát egyből abban gondolkodtál, hogy ezt megmutatod a nagy közönségnek? Tehát nem csak magadnak gyakoroltál.
2: Jöttek az új dalok, az új inspirációk is, és feljöttek bennem azok a dalok is, amiket én már régen írtam. Volt olyan, amit 15 vagy 16 évesen írtam. Emlékszem arra, hogy egy videókazettákról tanultam leginkább. És egy szegedi srácról, a Tamástól rendeltem, mindig az Expressen találtam a hirdetést, meg onnan ismertem őt meg.
1: De ez az igen, igazi retro, igen, látod?
2: Ez tényleg nagyon retro. És jött a videókazetta szépen
1: becsomagolva. Expressből rendeltem videókazettát, és arról tanultam. Ez a retro.
2: És rendeltem tőle, mindegyik fizetésemből tudtam egyet rendelni. És akkor volt egy olyan, hogy küldött nekem egy Victor Wooten, Steve Bailey, közös ilyen workshop.

0: felejtődött. Ez nem lett ebből semmi.
1: Tehát nem is volt meg a felvétel, és így most beugrott
0: neked? A fejemből,
1: neked.
0: Mindent tudtam a fejemből, és akkor na mondom, ezt meghangszerelem, mert ugye milyen basszusgitárom van, mit rendeltem, olyat, mint a Victor Wootennek is van. És mondom, hogy szól ez rajta, mert tudom, miért csinálom, amit akkor írtam. És ilyen Victor Wootenes inspiráció egyébként az a dal, de saját dal, saját dallamom, a saját érzéseim, a saját dallamvilágom van benne, és ennek a címe a Just Me and the Bass, ami már kijött egyébként, ez volt a második kislemez, ami kijött, és akkor még írtam egy olyan dalt is, a Kung Fu, annak az a címe, az is nagyon-nagyon
1: de várjál, ezeket megírod basszusgitáron, nyilván basszusgitáron játszod, de és akkor mellé zenélnek a társak, vagy te esetleg feljátszol hozzá valami dobot?
0: Én az alapokat, nem csinálom a dobot, hogy mit szeretnék, milyen elképzelés, kicsit bepötyögöm, a billentyű is bepötyögöm annyira, hogy lehessen érteni, és utána akkor feldoboltatom, a billentyűt feljátszák, a gitárt, minden, a gitárt is tényleg alapból fel tudom játszani, de aztán mindent feljátszanak a zenészek, és végre úgy szólnak a dalok, ahogy megálmodtam, és tényleg akkor nem tudtam volna így megcsinálni.
1: Hát nyilván.
0: De most már úgy szólnak a dalok, sőt még jobban, mint akkor gondoltam volna. Tehát volt egy elképzelésem, és az nagyon-nagyon nagy elképzelés volt, tehát az álmaimat képzeltem el annak a dalnak, mondjuk, a hangszerelésben. És most megszólalnak úgy a dalok.
1: Tehát és akkor ez...
0: Nem baj, hogy 20-25 év eltelik.
1: De ez ugyanúgy Gáspár Laci név alatt jelenik meg, vagy ez a Bass Samurai művész név alatt?
0: Gáspár Laci, Bass Samurai, és akkor ennyi.
1: Tehát aki a Gáspár Laci dalokért rajong, és rohan megvenni a lemezt, vagy letölteni a nem tudom, legújabb dalodat, és azon nem, nincs is ének, csak basszusgitár, az nem fog csalódni?
0: Nem, mert azért ott van, hogy basszusgitár, ott van, hogy Bass Samurai, meg a lemeznek az lesz a címe, hogy a nagy lemez, ha elkészül a nagy lemez, egyébként ami 8 vagy 9 dal, az még pontosan nem tudom, akkor annak az a címe, hogy Bass Samurai. Gáspár Laci, Bass Samurai. Mindenki tudja, hogy basszusgitár van az elején. Közben készülnek a popzenei dalaim is, csinálom azokat is, lassan ott is kész lesz a nagy lemez. Az a jó az egészben, hogy nem kell sietni, ugye? Tehát az, hogy nem mondja, nincs már lemezpiac, nincs ilyen, hogy azt mondja a kiadó, hogy gyorsan adj le a lemez. Már csinálom, nem tudom, szerintem egy lassan most már egy éve csinálom. Azon is szerintem most jön ki majd az ötödik dal, vagy hatodik, nem tudom, pontosan nem is számolom. Szép lassan jönnek ki. Amikor meg lesz a nagy lemezanyag, akkor még kijön majd egyben a lemez.
1: Na, az előbb beszéltél egy dalról, most kis szünet után megint majd visszatérünk, beszélgetünk, és be fogjuk mutatni ezt az új dalt, jó?
0: Jó, nagyon jó.
1: A popdalait közül, jó? Tehát, hogy mindenki képben legyen. Gáspár Laci a vendég, folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
2: Műsorajánló.
3: Tomi!
4: Piros?
3: Van kedved megint?
4: Tudod, hogy ki nem hagynám.
5: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
3: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
6: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
7: This is summer.
5: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsövelünk az emlékezetes pillanatokat.
8: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes JP autó biztosítja.
5: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
8: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Hírek a Retro Rádióban.
9: A munkáltatókat is óvatosságra kérik a hőség miatt. Aki teheti, menjen el vért adni. Kétfejű gekkókelt ki egy amerikai tenyészetben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A munkáltatóknak is fokozottan figyelniük kell a dolgozók védelmére a hőségben. Erre hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos azt kérte, hogy a munkaadók biztosítsanak megfelelő mennyiségű ivóvizet, rendszeres pihenőidőt és lehetőség szerint hűvös vagy árnyékos pihenőhelyet a munkavállalóknak. A miniszter szerint a nagy meleg különösen a keringési rendszer terheli meg, ezért a hőguta tüneteinek felismerésére is érdemes felkészíteni a dolgozókat. Tovább romlik a helyzet a földeken a tartós hőség miatt. A Hungaromet szerint az ország nagy részén kritikusan száraz a talaj. Az öntözetlen kukorica és napraforgó táblák pedig már sok helyen visszafordíthatatlan károkat szenvedtek. A következő napokban sem várható számottevő csapadék, a hőmérséklet pedig 35 és 40 fok között alakulhat, így az aszály tovább fokozódhat. Véradás

0: hív az Országos Vérellátó Szolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat. A kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a véradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
1: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár három életet is megmenthet, ez úgy jön ki, hogy van a vörösvérsejt, van a trombocita, véralvadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a három ideális esetben még akár három súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek a véradás kapcsán, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára, amellett, hogy nagyon sokat segít, és nélküle nem működhet ez a rendszer.
0: Különleges lakóval bővült egy amerikai hüllőtenyészet, egy kétfejű gekkó kelt ki a tojásból. A Simon és Garfunkel névre keresztelt aprósági mindkét feje önállóan eszik, és egyre összehangoltabban mozog. Az ilyen fejlődési rendellenességgel született állatok többsége nem él sokáig. A gondozók azonban bíznak benne, hogy ez a ritka gekkó kivétel lesz. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap igazi perzselő nyári napra számíthatunk, felhő alig lehet az égen, esőre sem számíthatunk. A szél többnyire mérsékelt marad, délutára 34 és 39 fok közé forrósodhat a levegő. Úgy tűnik, szombaton és vasárnap is a napsütés viheti a főszerepet kevés gomoly felhővel. Frissítő záporra legfeljebb az északi határvidéken lehet némi esély. A jövő hét elején sem érkezhet enyhülés, hétfőn 35-40, kedden pedig akár 35-41 fok között tetőzhet a hőmérséklet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam Gáspár Laci, aki nem csak a basszusgitárján ír új dalokat, hanem hagyományos popdalokat is, egyet nem sok.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Jáspár Lacival beszélgetünk, aki újra basszusgitárt ragadott, és hihetetlen. Tehát én tényleg követlek, és nézem, és hallgatom, és őrület. De valahogy nekem nem passzolt kezdetben, hogy hozod ezeket a jó kis, funkis basszusgitár témákat, majd egyszer csak jött egy dalod, ilyen 80-as évek rockzene, dallamos rockzene stílusban. A kettő közötti összefüggést elmondtad, viszont ezzel a basszusgitáros őrülettel jött újra a rockzene szeretete, vagy együtt a rockzene szeretete is.
2: Nem, a rockzene szeretete már régóta bennem van, csak most rajzolódott ki igazán. Most jöttem arra rá, hogy azok a dallamok, az a dallamvilág, ami már az első lemezem készítése óta bennem vannak, és vannak azok a pici kis részek sokszor. Például van egy ilyen pici betét dallammal az egyik dalomban, nem tudom, a hányadik lemezemen, hogy ez a fő dallam, hogy van olyan, hogy kék az ég, és e között én egy basszusgitárra bejátszok abban egy dallamot, hogy van olyan, hogy kék az bejátszok egy ilyet basszusgitáron. Nem mondja senki, de én hallom. Mert jó, a zenészek hallják. Csak nem az a lénye. Aha. És például tudom, most már tudom, hogy azok a dallamok az a dallamos rockzenéből vannak ezek. Az a világ. És régóta vágyam volt egy ilyen dalt csinálni, és azt gondoltam most, hogy most úgy is készül a nem tudom, hányadik lemezem, ez már hatodik nagy lemezem lesz, és akkor csináljuk egy ilyen dalt is.
1: De téged nyilván akkor semmi műfaji korlát nem köt. Tehát, hogy te azt csinálsz, amit szeretnél, vagy amit akarsz.
2: De mindig is így voltam. Az összes lemezemben egyébként voltak, előző lemezeimben is voltak, amikor egy-két rockos dal volt egyébként. Volt az Éjfélmód, az is rockos zene, vagy rockos dal, meg ilyen jazz rock, meg fúzió, meg ilyenek mindig benne voltak egyébként a zenei világomban, meg a lemezeken is voltak ilyenek. De ez most most tényleg egy ilyen, elindítod a dalt is, amit egy ilyen régi 80-as, 90-es évekbeli rockzene, és ez hiteles, mert ez bennem van. Én írtam a dalt, én írtam a szöveget, a dallamot, és olyan zenészeket kértem fel, például a gitárosnak a Dandó Zolikát, aki szerintem ebben a műfajban az egyik legjobb, hanem a legjobb.
1: Igen.
2: És hát fú, nem bántam meg, hogy őt kértem fel, mert egyébként már kész volt a dal, és azt mondta, hogy ugye Laci, én újra csinálom a dobot is, meg minden, kicsit újra hangszeren, újra keverem, és most tényleg úgy szól, ahogy szólnia kell.
1: Én emlékszem, hogy amikor indult a pályád, akkor még voltak zeneszerzők melletted, közös jó barátunk Szűcs Norbi is írt neked.
2: Bárhol jársz.
1: Amiket most adsz ki a kezed közül, az mind saját szerzemény? Tehát most már nincs melletted kvázi zeneszerző?
2: Igen, többnyire, igen, saját szerzeményeim vannak, igen. Szövegírót szoktam még felkérni néha, de most annyira egyébként nem csak a basszusgitárban van ez bennem, ez az őrület igazából már tavaly óta, hanem a zenében is. Tehát engem inspirálnak most ezek a zenészek, akiket így megismertem, meg az Oliver Wolf, tényleg nagyon sokat inspirál engem, mert vele elkezdtem csinálni az albumot, vele csinálom egyébként a popzené albumot, vele hangszerelek, és nekem nagyon nagy szerelem most újra az éneklés is, meg ez az egész világ, és annyira inspirál, hogy jönnek a dalok, sőt a szövegek is jönnek, tehát most egy olyan új ilyen alkotói, nem is tudom miben vagyok, állapotban vagyok, hogy nem azt csinálom, mint régen, mindig úgy csinálom, megírtam a dallamot, és adtam a szövegírónak. Felénekeltem a demót, kamu angollal, és elküldtem a szövegírónak. Most már nem énekelek fel, kamu angollal demót, hanem mielőtt feléneklem, megvan a dallam, kitalálok egy szöveget, és azt éneklem, magyarul éneklem egyből.
1: De jó.
2: Akkor találom ki a magyar szöveget, mi illik a hangulathoz, még ilyet nem is csináltam, és működik. És
1: ezek szerint akkor van otthon egy stúdiód, ahol ezt meg tudod oldani.
2: Igen,
1: nem kell elmenni valahova. Tehát ami ötlet van, azt egyből meg tudod valósítani.
2: Már egyből meg tudom csinálni, igen. Ja. Sokat mentem az Oliver Wolfhoz, nála kezdődött ezzel, és akkor mondtam neki, figyelj már, én jönnék hozzád éjjel-nappal, de nem akarok mindig zavarni, segíts nekem összeállítani egy cuccot, és segített, és egyébként a ChatGPT is nagyon sokat segített. Mert megvettem már a felszerelést, és hónapokig nem volt kedvem elkezdeni, mert tudtam, hogy olyan sok, meg olyan nehéz, hogy olyan bonyolult, hogy nem akartam belekezdeni. De mondom, itt van nekem a jó kis ChatGPT, elkezdem vele, és akkor kérdezgettem tőle, sokszor hülyeségbe bevitt az erdőbe, de azért az a lényeg, hogy volt hozzá kedvem, volt hozzá bátorságom, és szép lassan rájöttem, hogy igazából magamtól is megtudtam volna, szép lassan rájöttem volna, de örülök neki, mert most már tényleg éjjel-nappal stúdiózom, és először a Niki örült, feleségem, hogy hát mindig otthon vagyok, most már nem megyek máshova stúdiózni. De aztán mondta, hogy furcsa, hogy otthon is vagyok, meg nem is.
1: Otthon vagy, de semmire nem tud használni.
2: Igen, és néha rossz a gyereknek is, hogy jön oda, rajtam van a füles, ott a kezembe a bozsitjál, meg mit csinál, ami, mondja, apa, és mondom, mi van, fiam, tudod? És sokszor abba kell hagyni, és akkor menni, most is például ment bringázni, akkor leeszett a kerék, neki a intramin, akkor megyek, megcsinálom a defektet, felfújom neki, menjél tovább, megyek vissza stúdiózni.
1: Na, akkor meghallgatjuk ezt az új dalt, tehát teljes egészében a te szerzeményed, szöveg igen, is, igen, zene igen, is. Igen. Miről szól a szöveg?
2: Ez egy hát igazából a gyerekkorom, a nosztalgiázás, és arról szól, hogy visszanézem az életemet, visszagondolok arra, hogy milyen volt régen, milyen volt gyerekként, milyen volt Balassagyarmaton felnőni, milyen volt járni az Ipolyra fürdeni, a barátokkal focizni, biciklizni, milyen volt, amikor gyűjtögettünk fagyira, amikor nem volt pénzünk, és amikor végre összegyűlt annyi pénzünk, hogy el tudjuk menni, és mindenki tudja menni egy fagyit, akkor az mekkora ünnep volt, amikor ittunk az utcai kútból, abból a kék kútból, amikor jártunk a nyári táborba, tehát ezek a dolgok, ezek a feelingek, és azt is kitaláltam hozzá, a videóklipben az lesz egyébként, a videóklipben együtt jelenik meg 30-án, hogy három gyerekkori barát, én, a Tomi, meg a Gyula, a Gyulus, mi nagyon jó barátok voltunk, és három, mindig együtt voltunk. Arra emlékszem, mentünk a lakótelepen, a palerek között, és énekeltük a Gullentő Genget. Most mindhármunknak van egy-egy 10 éves fia. És olyanok, mint mi voltunk 10 évesen.
1: De nagy.
2: És kitaláltam, hogy mi lenne, ha lemennénk Balassagyarmatra, megnéztem a helyszíneket, kerestem betonpingpongasztalt, találtam.
1: Van még?
2: Képzeld, van Balassagyarmaton. Elmentem oda, ahhoz a panelhez, ahol felnőttem, hát ugyanúgy van. Ez kicsit szomorú, de nem újították fel. Emlékszem arra, hogy apukám veszekedett egyszer ott egy szomszéddal, és nem a szomszédot ütöttem meg, hanem mellé ütött, és mellette volt egy ajtó. És még mindig benne van az apukámnak, az öklének az ajtóba.
1: Ugyanaz az ajtó ott van, és igen, még soha senki nem érzett.
2: 39 éve. Ott van. És ugyanúgy néz ki az egész ház, minden. Visszamentünk.
1: Mekkora szerencséje van annak az embernek, hogy nem ő kapta ezt, érted?
2: Konkrétan visszamentünk a gyerekkori emlékezet. De úgy apukám ügyes volt. Nem az ember ütötte meg az ajtót. Az ember csöndbe is maradt utána egyből szépen. Na, az a lényeg, hogy vissza tudtunk menni a múltba. Találtunk kutat, működött a kút. Ugyanaz a két kút. Olyat is találtunk. Szereztem régi videótom, magnót. Sőt, szereztem egy helyszínt, akinek nagyon hálás vagyok. Van a Retro Múzeum Szentendrén. Az is elmentünk, ott volt régi videómagnó, volt tévé, minden, és a gyerekek eljátszották azt, hogy mi vagyunk. És lementek az Ipolyra fürdeni, meg elmentek. A fagyizó is ugyanúgy néz ki.
1: Mi az ipari?
2: Ipoly folyó. Igen, mi ott fürödtünk. Benne van a szövegben is, hogy nem volt pénz, hogy fagyizunk, vagy most randolni járjunk, de volt zsíros kenyerű, mikor az Ipolyra mentünk. Például van egy ilyen sor is benne. És visszamentünk az idős, hogy gyerekek úgy átszellemültek.
1: De ti is szerepeltek benne? A három felnőtt is? Tehát a jó barátok?
2: Mi nem szereplünk benne. Nem?
1: Csak a gyerekek?
2: Hát én ott vagyok, mert kvázi amit, hogyha visszamenni a módba, és látod a szobába, a gyerekek engem nem látnak, de én látom őket, és visszagondolok, tudod, becsukom a szemem, és kinyitom, és már ott vagyok, és látom magam igazából kvázi, hogy gyerekként játszunk. És nagyon megható. Képzeld, amikor elkezdtük forgatni, akkor volt, hogy nem tudtam végének jelni a sort, mert bekönnyeztem.
1: Mi a dal címe?
2: A 80-as években.
1: Ezt most meghallgatjuk akkor mi is, akár be is könnyezhetünk mellé, és aztán folytatjuk a beszélgetést Gáspár Lacival, itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
0: Dolpremier az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Gáspár Lacival beszélgetünk. Én nagyon-nagyon szeretem benned ezt, hogy te ennyire szívlélek ember vagy. De mindig azt mondod, amit érzel, amit gondolsz. Tehát, hogy nem nagyon is másolsz.
2: Hát, csak így érdemes élni, szerintem.
1: De emiatt kapod szerintem sokszor a pofonokat is.
2: Így van, igen. Hát az az ember, aki csinál valamit, akinek van véleménye, az megosztó. Nem, az nem fog mindenkinek tetszeni. Ha valaki azt akar, hogy ne beszéljenek róla rosszat, ne mondjanak róla rosszat, ne írjanak róla rosszat, az egyszerűen azt kéne csinálnia, hogy nem kell csinálni semmit.
1: Igen, maradjon csendben, bújjon el. Ja.
2: Igen.
1: Na, a kicsit hadd térjek megint vissza a Bass Samurai, vagy Bass Samurai? Bass Samurai? Bass Samurai.
2: Bass Samurai. Mindenkit kiegyítés jó egyébként.
1: Nem, a Bass az jobb. Hogy...
2: a másik is jó, az is, hogy Bass Samurai. Az is jó.
1: Viszont azzal milyen terveid vannak? Az lesz színpadi produkció? Tehát elképzelhető, hogy lesz olyan koncert kisebb klubban, bárhol?
2: Már mondtam.
1: Hát nem mondtad, hogy vannak zenészek, de...
2: Nem. Magyar Zeneháza, április 27-e.
1: Április 27.
2: Hát az most a minden, nem arra készülök.
1: De az előtt, tehát az első buli?
2: Az a lemezemutató, igen, tervezik még egy kisebbet, hogy ne egyből a nagy legyen a kvázi az elsőt ilyen próba, vagy nem tudom, tehát előtte még kvázi főpróbaként majd szeretnék egy kisebbet is, de most erre készülök nagyon, ez most a mindenem, nekem ez a legfontosabb dolog most az életemben.
1: De közben kívül. Hagyományos értelembe vett Gáspár Laci fellépések, koncertek is
2: azok
1: vannak.
2: Azok vannak, megyek, persze, most is hál' Istennek sok koncert van. Amióta a TikTokon így mindig valami hülyeséget csinálok, és az megy, nagyot megy, csináltam a hullahót, meg most például a Dubis Goodinót, figyelj, megőrülnek a fiatalok, és azóta még több koncerten van. Hát
1: nem már, és vettem, ezeket, de ott ezeket elő kell adnod.
2: És szeretek dirizni, én vettem hógépet, az élő zenekarra elnyomjuk a hullahót nyáron, júniusban. A hógépet vettem, és nyomom rá népekre a hót.
1: Mi de a hógép az mit nyom? Habot? Vagy...
2: Hát olyan, mint a hó, van ilyen folyadék, ami olyan, mint a hó, és akkor nyomja ki. Nagyon olyan, mint a hó.
1: Őrült vagy, teljesen.
2: Ja, az vagyok, igen, de... Én ezt szeretem csinálni, én csak olyat csinálok, amit szeretek csinálni.
1: Tehát akkor ez azt jelenti, hogy te most már mindig egy élő zenekarra látod mögött mész.
2: Nem mindig. Azért én őszinte leszek. Én megcsinálhattam volna azt, és lehet, hogy meg is kellett volna csinálni, hogy nem megyek haknizni, hanem csak élő koncert, csak nagy, csak igényes, csak nagy színpad. De én nagyon őszinte leszek. Én szeretem a kis színpadot is. Mm. Én szeretek. Én még egy születésnapra is szeretem, ha meghívnak. Én nem tudom, hogy miért, nem tudom ezt megunni. Én imádom.
1: Sokkal több emberrel találkozol, csak elosztva. Tehát, hogy nem egyszerre áll előtte 10 000 ember.
2: De én szeretek elmenni egy kisebb városba, vagy faluba is. Én szeretem a kis színpadot is. Főleg, hogyha tényleg ott is jó technika van. Én szeretek az embereknek a szemébe nézni, találkozni velük, utána én ott maradok, beszélgetek velük. Én ezt nem tudom megunni, én szeretem. Persze azt is szeretem, amikor van egy nagy színpad, és őrület van. Azt is nagyon szeretem. Mikor a K. Kevinnel ott voltunk most a Budapestban, tavaly, amikor meghívtak, amikor a Forog a Földet ugye megcsináltuk.
1: Igen.
2: Hát én azt is nagyon élveztem, imádtam. De én a kis színpadot is szeretem. Én nem azért csinálom, mert kell már minden egyes forint, meg hogy kell. Már nekem megtehetném azt, hogy azt mondom, hogy nem megyek a kis fellépésekre, nem megyek. De én szeretem ezt csinálni, szeretem beülni az autóba és menni. Én akkor vagyok boldog, amikor hétvégén megyünk. Én ezt szeretem csinálni. Kis színpad, nagy színpad, kis fellépés, nagy fellépés, kis zenekar, nagy zenekar.
1: Van és az ének az mindig élő, tehát ez nem mindig, a hakni, mint régen, élő. Hogy nem neked régen, hanem általában a
2: nem, én mindig azt mondtam, hát volt is, amikor beteg is voltam, amikor volt, hogy hangszárgyulladásom volt, meg csomóm is volt, ugye már a 23 év alatt, de ez mindig azért volt, mert én azt mondtam, hogy nem playback-kerek. Én azt soha nem akartam, és nem is fogok, mert az szerintem az gáz, meg az kamu, de hát már mai világban már most szinte mindenki playback-ker, de mindegy. De én akkor sem, és mindig van mellettem legalább egy gitár, de most a basszusgitár is mindig van mellettem, és most már van egy trió, azt nagyon szeretem, a trió. Van egy Gáspár Laci trió, basszusgitár, billentyű, gitár, és akkor ugye HD-ről jönnek a dobprogramok. Azt én nagyon szeretem, mert nem kell hozzá a nagyon-nagyon komoly technika, azért kisebb színpadon is meg tudják oldani, hogy jó szóljon. Meg van a nagy zenekar, azt is nagyon szeretem, úgyhogy én tényleg mindenféle. Még volt az a mesél, most a retróban vagyunk benne, akkor melyik volt az a mesél, mondta, hogy ezt a csokit is szeretem, azt a csokit is szeretem.
1: Hát tudom, az Artur, a pompomban. Igen.
2: Na az, én meg vagyok, a basszus Artur, vagy nem tudom.
1: Ezt a koncertet is szeretem.
2: Mindenféle koncertet szeretem. Mindegyik basszusgitárt szeretem. Mindegyik koncertet szeretem.
1: Basszus Artur. Basszus Arturral beszélgetünk, folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, a Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Gáspár Laci, az basszus Artúr, a mai beszélgető társam. Április 27-én a Magyar Zeneházában be fogod mutatni a legújabb szerzeményeidet, amiket basszusgitáron írtál. Ott nem is énekelsz?
2: Tehát nem.
1: Ne. És azok csak új dalok, tehát ott nincs olyan, hogy feldolgozod egy régi Gáspár Laci sikert.
2: Ami a lemezemen van, mindegyik új dal, egyetlen egyet kivéve, az És mégis forog a föld.
1: Na.
2: Azt is újra gondoltam, és áthangszereltem, és az is egy basszusgitár központú dal lesz. Majd ezen a lemezen is, mert egyébként ebből is tettem fel ízelítőt, részletet a közösségi oldalakra, és egyébként annak is nagy sikere volt, úgyhogy ezen felbuzdulva az a lemezre is rá fog kerülni.
1: A testmozgás az nem egy újdonság nálad, most már elég régóta folyamatosan.
2: 2015.
1: Igen, de óta. Amit most mutattál a közösségi oldalakon, meg ahogy most kinézel, az viszont extra.
2: Köszönöm, de ez azért van, mert most a diétára sem odafigyeltem, mert az edzés az mindig ment. De ez olyan dolog, hogyha elfedi a zsír, az izmot, akkor az nem látszik. Tehát hiába edzel sokat. Én 2015-ben, amikor voltam a... melyik az a műsor? Starban, igen.
1: Igen.
2: Akkor ott egy jó 114-115 kiló voltam, és akkor emlékszem arra, hogy mit adtak nekem egyből, hát azt a gágyit, azt a izét, azt a badabase, azt, Megan Trainor. És mondtam, hogy de miért ezt adjátok nekem, hát ez, én nem szeretem ezt a csajt, hát néhez, és fel kellett vennem azt a ruhát, és akkor mondtam, én a Jacksont akarom, és akkor rám nézett így a szerkesztő, hogy végignéz rajtam, te, Jacksont? Mondom neki, figyelj, lefogyok, mondom, diétázok, most figyelj, úgyis van, majd 8-7, nem tudom hány hét van, 4 hét múlva leleszek, fogy, megcsinálom. Igen? Jó, ha Jacksont akarsz, jövő héten megcsinálod. De mondom, jövő héten még nem fog tudni lefogyni, mondom, max. 1 kiló, tehát mit? Nem, csináld meg. És megcsináltam, és amúgy elmondom, hogy azzal a Jacksonnal szerintem azzal nyertem meg, mert utána mindig végig jó volt, de én szerintem azzal ütöttem ott a legnagyobbat, vagy nem tudom, hogy kell mondani, de azzal durantottam a legnagyobbat, vagy azzal dobtam a legnagyobbat. Na.
1: De és akkor indult el egyébként ez a testmozgás?
2: És akkor kezdtem el edzeni nagyon, és akkor megfogadtam, hogy én most már megyek, hatodik, ha szakad, ha van kedvem, ha nincs kedvem. És akkoriban emlékszem, többször megpróbáltam már edzeni azelőtt, és mindig az volt, hogy kényszerből mentem, és olyan rossz volt, hogy nekem ott kell lenni, más emberek csinálják a dolgaikat nekem, mert itt kell szenvednem az edzőterembe, és akkor volt először az, hogy kikapcsoltam az agyam, és elkezdtem járni, és egy ilyen ötödik, hatodik, hetedik hónap után edzőt is fogadtam egyébként, és először azért mentem mindig, mert szégyeltem magam, hogy az edző nem mondja azt rám, hogy hát nem vagyok én kitartó. Neki akartam bizonyítani.
1: Aha.
2: Aztán egy olyan 6-7-8 hónap után egyszer csak éreztem egy kattanás, és mondtam is a Nikinek este, amikor feküdtünk az ágyban, mondom, Niki, mondom, most megéreztem valamit, én mondom, soha többet mondom, nem fogom abba hagyni az edzés, mert bele vagyok őrülve. Ugyanúgy beleültem abba is, mert mondom, becsukom a szemem, és arra gondolok, hogy húzódhatok. Akkor már tudtam, mert már ismerem magam. Én ilyen vagyok, ha valamire rákattanom, akkor azonnantól kezdem marad az egész életem folyamán. És azóta is így vagyok, én azóta is edzek, sokan azt hiszik, hogy most kezdtem el edzeni egy pár éve, vagy egy pár hónapja, nem. 2015 óta edzek, 16 óta rendszeresen edzek, heti 3-at, 4-et, 5-öt.
1: Tehát a kaját azt viszont, tehát az étkezési szokásaidon nem változtattál eddig, csak
2: Dehogy nem. Hát meg azon nagyon sokat fogytam, ami már 2017-18-ban már lefogytam a 115-ről 86-ra.
1: Hát igen, én emlékszem, de az, amit most látunk, hogy mennyire szálkás vagy, az...
2: Most 90 kiló vagyok. Tehát voltam már 86 is, igen. Mindig azt szoktam csinálni, hogy januárban elkezdem a diétát, nagyon keményen, ilyen 1200-1500 kalória leviszem, tudom, hogy nem szabad olyan kevésre levinni, de nekem ez működik, mert nekem nincs türelmem az, hogy nem tudom fél éven keresztül diétázni, és akkor 3 hónap alatt nekem nem egy 8-10-12 kiló, attól függ.
1: Minden de közben edzés van folyamatosan.
2: Persze, minden, meg rengeteg kardió, meg edzés, minden ugyanúgy megy. Meg sok fehérje, meg olyan kaját eszek, de igazából 1200-1500 között a kalóriát eszek, számogatom a kalóriát, ebbe is bele vagyok már őrülve, azért működik, és idén kicsit több ment le, most nem ilyen 8-9 ment le, hanem 10-11. És
1: ez a 2-3 kiló. Volt?
2: Vagy ez szerintem most, igen, most nem márciusig nyomattam, hanem most nyomattam májusig.
1: Ja, értem.
2: Mert májusban volt ugye, amikor elkezdtük forgatni az X-Faktor idei adását, a válogatókat, az májusban volt, májusban kezdtük, és gondoltam addigra pacekba hozom magam.
1: A tévé amúgy is egy kicsit mindig kerekít
2: mindig,
1: az emberem.
2: Mindig, de ezt minden évben megcsinálom, és minden évben csodálkoznak rajta. Most amúgy 2 vagy 3 kilóval több ment le, És az, ez a 2-3 kiló, ez most megdobta, igen. Úgyhogy ennek is most örülök, és még mindig diétázom. De ilyen grúd szoktam csinálni, hogy aztán elengedem magam nyáron, megiszom a sört, megeszem a hamburgert, mert amúgy élni is kell.
3: Persze.
2: És aztán decemberig, hát már lehet látni, hogy jön a kis pocak, már ott ötök.
3: De akkor visszajön ez a 10 kiló általában decemberre?
2: 8, igen. Én úgy csinálom, mint amikor egy versenyző, mert látom a versenyzőket, hogy hogy edzenek, van off-forma, igen. És nekem olyankor van, amikor nyárig megcsinálom a formát, és utána nyáron elkezdek élni, eszem, iszom, dínom, dánom, és akkor decemberig már az ott van, az a 7-8 kiló, egy kis pocak, minden.
3: De az edzés akkor sem áll le.
2: Nem, dehogy, az edzés az nem áll le. Az...
3: De mennyit edzel? Naponta? Tehát minden?
2: Naponta 2 órát mondjuk, kardióval együtt, ha van időm, akkor 2,5 órát.
3: De minden nap hétvégén is?
2: Nem, hétvégén csak akkor megyek, hogyha hétköznap mondjuk valamelyik nap nem tudtam elmenni. Értem. És a 4-re, 5-re törekszem, mert akkor mindent meg tudok csinálni. A láb,
3: hát, hogy 4-5 alkalom. Aha.
2: Igen.
3: És akkor elmész nyaralni, most voltál nyaralni, akkor
2: ott
3: is edzel?
2: Ott is megyek. Elmegy, tudom az edzőtermeket, ahol járok edzeni, mindenhol tudom, Krétán is tudom, hogy hol van az edzőterem, Horvátországban is tudom, Jezolóban is tudom, hogy hol van az edzőterem. Sőt, most, ahol voltunk szállodott, volt edzőterem, ott is, oda is lementünk. Megcsináltam most is nyaraláson az is, hogy heti 4-et.
3: A lementünk, ez azt jelenti, hogy már családot is
2: jött ne voltam? A Niki is, igen. Aha. Niki is. Igazából a Niki is nagyon szereti ezt az edzés cuccot, igen. Úgyhogy ez jó. Szeretünk edzeni. És boldoggá tesz. Úgy kezdem a napot. Mikor elmegyek edzeni, valamikor nincs úgy kedvem, mikor jövök ki, lejegyzettem, akkor már hívom a Nikit, hú, de jó, boldog vagyok, milyen jó. Más érzés.
3: De mi felkezd, és egyből mész edzeni?
2: Tehát, úgy kezdem a napot,
3: vagy azért kezd fel direkt korán, hogy edzeni mehess?
2: Van olyan is. Amikor például forgatunk, amikor 8-kor már forgatunk, vagy 9-kor, akkor én felkelek 5-kor, és 6-kor már a teremben vagyok.
3: Csak hogy ne maradjon ki azon
2: a nem maradjon ki, igen. Tehát azért ez hát munka, ez munka, hogy én így nézek.
3: Néha olyannak amikor mondjuk az edzésről, vagy a basszusgitározásról, vagy a zenéről beszélsz, mintha egy ilyen megszállottabb beszélgetnék.
2: Én ilyen vagyok. Én most már ismerem magam, hogy amit szeretek csinálni, és amit akarok csinálni, azt én csak így tudom, nem csak, hanem így tudom csinálni, és amúgy ez jó dolog. Ez egy Istentől való adottság, és ez előre tud vinni az életbe, és ezért én nagyon hálás vagyok. Mert
3: környezetedben nem szenved kárt. Tehát nem az van, hogy valamire ráfókuszálsz, de összes többit elfelejted, vagy kihagyod az életedből. Tehát mit tudom én, nem hanyagolod el a családodat, a barátaidat.
2: Dehogy, sokkal kiegyensúlyozottabb vagyok így, hogy csinálom azokat a dolgokat, amik engem boldoggá tesznek, és amik jó dolgok. Mert ezek jók. Például azt mondtam Anniki, hogy kedvesebb is vagyok azóta, amióta ez a basszusgitár őrület visszajött az életembe, és én magam is észreveszem, tehát az, hogy én magamtól írogatok e-maileket, meg hívogatok fel rádiós műsorvezetőket, hogy a zeném miatt mehessek, főleg a basszusgitáros zeném miatt, a jazzy rádiónak is írtam, és annyira boldog vagyok, amikor előre kezdeném az egészet, olyan. És pont ezért is nekem nagy kihívás az a basszusgitáros karrier, mert úgy érzem, hogy ezt előről kezdtem el, ezt én kezdtem most el.
3: Tényleg, engem is meglettél, hogy felhívtál.
2: És kíváncsi vagyok, hogy meddig tudom ezt építeni, meddig tudom ezt vinni. Ezt most csinálom, amíg ezt érzem, és azt érzem, hogy van még bennem, addig nem állok le, addig csinálom.
3: Van még egy körünk, folytatjuk Gáspár Lacival itt a Retro Rádióban, az a Házi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Gáspár Lacival beszélgetünk, és az jó, hogy te mondtad ki, mert én is elviccelődtem ezzel itt még az elején, hogy felhívtál, hogy jönnél, de akkor ezek szerint ez egy ilyen, ez is a küldetésed része, hogy te most visszatérsz úgy a zenei életbe, hogy erről mindenkinek tudnia kell, hogy erről mindenkit tájékoztatsz, mindenkinek számot
2: megteszek mindent, mindent, újra nagyon, nagyon nagy szerelem az életembe a zene, és
1: de közben mellette nincs egy menedzser, egy szervező, egy valaki, aki ebben neked segít? Mert most olyan, mint a te csinálnál mindent egyedül.
2: Ez direkt például a saját lemezemhez, az énekes Gáspár Laci lemezemhez, ugye van kiadó, ott vannak szervezők, meg minden van. Ezt a Bass Samurai projektet, ez egyedül. Én csináltam meg a kiadót, én csináltam meg a stúdiómat otthon, én szervezem, én menedzselem, mindent én csinálok, mindent én fizetek. Nagyon sokban van már. Nem érdekel, amúgy nem érdekel, mert ez nekem ez most a szerelem projekt, ez most nekem a mindenem, és kíváncsi ezek, hogy ezt meddig tudom így csinálni, és tényleg nagyon jó érzés, hogy valamit elkezdtem így a nulláról, az alapoktól elkezdtem csinálni, építeni, és ha csak ennyi épült belőle, ami már most megvan, már most van 4 dal, most jön ki az 5., már ez is elég, már erre is büszke vagyok. Ez már
1: igen, csak az embernek csak van valami távlati célja. Oké, hogy neked ez az április 27-ei koncert,
2: az lehet. Az már egy nagy cél, igen, az egy nagy cél. Azért az nagy dolog.
1: Hát nagy,
2: egy is instrumentális koncert, ahol csak basszusgitározni fogok, hát az milyen már, milyen menő? Amúgy mit tudom, mi lenne az álmom?
1: Na.
2: Az, hogy úgy bejöjjön ez a dolog, hogy aztán így, mit tudom én, így járjak így ilyen jazz koncertekre, meg ilyen fesztiválokra, és ezt csinálják, hogy ne csak énekelni menjek, hanem amikor elmegyek, ez nagyon menő, hogy nem is énekelek, csak basszusgitározok. Nem akarok énekelni ezen a koncerten, ott csak basszusgitározni fogok, instrumentális zenék lesznek. Egyébként ugyanúgy tudok mesélni a hangszerrel, ugyanúgy, mint ha énekelni.
1: Csak van egy közönséged, aki kialakult itt
2: azt
1: az elmúlt.
2: Azt a közönséget én imádom, tisztelem, becsülöm, és azt a közönséget is igazából ugyanúgy kiszolgálom, mindent megteszek, mert csinálom a mellett, tehát erről beszélek, ha elhanyagolnám a popzené karrieremet, a basszusgitáros karrierem miatt, akkor azt mondanám, hogy ez nem jó.
1: Igen, de azt nem hanyagolnám. Azt akartam ebből az egészből kihozni, hogy nem biztos, hogy annak a közönségnek ez a fajta zene ugyanannyira tetszik, mint amikor énekelsz. Ez benne van a pakliban. Viszont, hogy elfogadja az a fajta közönség, vagy az a közönség ezt a fajta zenét tőled, akik mondjuk eddig is hallgatták a te kedvenceidet, de hogy ezt te játszod nekik?
2: Az van, hogy azok a visszajelzések vannak, hogy nagyon jó visszajelzések vannak. Tehát sokan azt mondják, hogy nem, belevittem őket ebbe a jazz világba, meg a fúziós zenék világába, instrumentális zenék világába, és azóta hallgatnak ilyen dalokat, írják, hogy nem is tudták, hogy ezek ilyen jó dalok, és azóta elkezdtek hallgatni ilyen zenét. Tehát igazából ez olyan, mint hogy ez is lehetne egy küldetés, de amúgy ezt nem direkt csinálom, értem. Ez csak úgy van, és igazából még azt akartam elmondani, hogy nekem ez a basszusgitáros projekt arról szól, na és ez a lényeg, a szabadságról, hogy nekem nem kell, hogy megmondja már senki, nincs kompromisszum, no. Ha én azt találom ki a lemezborítónak, hogy rózsaszín kabátba ülök, vagy lógok egy, mit tudom én, egy kötérről, vagy bármi, akkor azt csinálom meg. Senki nem szólt bele semmibe, és zenébe se. Ha én azt találom ki, hogy a basszusgitár még 5 decibelre legyen hangosabb, mint úgy hallom, akkor úgy lesz. Ha azt találom ki, hogy tényleg most az új, ami majd kijön majd 31-én, a Bass Samurai dal, abban 6 húros basszusgitáron játszok, abban játszok 5 húroson, abban játszok 4 húroson, abban tényleg 4 basszusgitáron játszok rajta. Hát most egy producer mit mondott volna el, hogy figyelj már, hát most basszusgitár hátán. De egyébként akinek megmutattam, azon a dolog, hogy mindegyiket meg el lehet különíteni. Mindegyiket hallod, hogy más is. És nem zavarja össze az egyik a másikat, tehát a hangmérnök, amikor keverte ki, amikor masszerelte, azt mondta, hogy Laci, ez akkora kihívás volt, hogy ezt így kikeverni.
1: Hogy ezt akartam kérdezni, hogy a keverés is te csinálod-e, de ott akkor kapsz segítséget.
2: A mastert azt segítséget kapok, ő is nagyon-nagyon tehetséges, őt is most ismertem meg, Lucky Franz a neve, és ő egyébként Angliában él most, és ott van neki a stúdiója, és onnan masztereli le, és küldi nekem, és akkor FaceTime-on beszélünk, Messengeren, és küldözgeti a demókat, és például ezzel nagyon sok munka volt, ezzel a Bass Samurai dallal. Ez körülbelül csinált belőle szerintem egy 15 verziót a masterelésből, és én is körülbelül felbasszusgitároztam egyszer, aztán még egyszer, aztán még egyszer, aztán az se volt jó, még egyszer, azt is lecseréltem, és körülbelül, hát én nem, most őszinte leszek, szerintem egy ilyen 20 éjjel és nappal volt, amikor én ezt csináltam. Tehát nekem 24 óra, az mennyi? Az rengeteg.
1: De hogy nincsenek korlátok, tehát hogy addig fogod tudni csinálni ezeket a dalokat, meg zenéket, amíg te azt nem érzed, hogy készen van.
2: Igen, és nem várok el semmit, nem akarok ebből megélni, nem hiányzik nekem semmi, ezt megcsinálom, magamnak csinálom, nem mondja meg senki, hogy hogy csináljam, és ha nem fogja megérni, ha nem lesz utána még egy koncertem se, ha egy forintot nem keresek belőle nekem, akkor is megéri, és már van még egy gyümölcse. Na. Ezért mondom, hogy ezeknek a dolgoknak mindig van. Anoel, nagyon-nagyon fontos szerintem, hogy egy zenész, egy énekes otthon mennyit zenél? Mert most jöttem rá arra, hogy nekem ez is hiányzott az életemből az elmúlt 20 évben, hogy otthon nem zenéltem annyira. Nem volt stúdióm, nem gitároztam, nem csináltam semmit igazából otthon zenélek, mert ugye elmentem, kiértem magam a színpadon. Igen. Mert annyi fellépésem volt, meg koncertem, hogy örültem, hogy otthon nyugodtan vagyok, meg csend van. És ezért egyik gyerekemben sincs benne annyira a zenei vágyódás. A Miriamban sincs annyira, a Lacikában sincs annyira. És a Noelem már észrevesz egy különbséget ebből, hogy éjjel-nappal otthon megy a basszusgitár. Először azt mondta, hogy apu, te nagyon kitartó vagy. Elmentünk, megnéztük a Michael Jackson filmet, és azt mondta nekem, hogy apa, te olyan vagy, mint a Michael Jackson.

0: Hogy ez a fret lesz, nem?
1: Felismeri.
0: Már felismeri. Akkor gondoltad, hogy mennyit szól otthon a basszusgitár?
1: Igen, de ez jó, amit a Noelről mondtál, hogy valószínűleg látja azt az elhivatottságot, amit te beleteszel melót, és hogy annak az eredményét, úgyhogy
0: igen, ha és az jó, hogy ezt látja a gyerek.
1: Lesz, akkor tudja, hogy ezt nem adják ingyen, tehát hogy ahhoz gyakorolni kell, hogy ezt tudni
0: fogja. Igen, de ebbe az ember, ha így nő bele, meg ez körülötte ez van, akkor ráragad. És tudom azt, hogy apukám nem volt egy nagy gitáros, meg lehet, hogy csak 5 vagy 6 számot tudott játszani, ilyen beateket, meg ilyen bluesokat, de azokat éjjel-nappal otthon játszotta. Kis gitárján nyomatta, és én volt, hogy utáltam az egészet. Fú, mondom, ne gitározzon már, meg milyen rossz volt, emlékszem erre, meg még cikinek is tartottam, még dilettálozni, nem is akartam elkezdeni gitározni, tanulni. Miatta? Nem leszek én, szerintem ez gáz, mondom, gitározik itt meg izé. És mégis belém ivódott. Mégis bennem van minden egyes hang, minden egyes ritmus, minden egyes dallam. És az a szenvedély mégis bennem van.
1: Na ezt a szenvedélyt imádom egyébként benned a legjobban. Úgyhogy örülök, hogy jöttél, örülök, hogy hoztál dalokat.
0: Köszönöm,
1: és április 27-én a Magyar Zeneházában szerintem én ott leszek közönségként.
0: Nagyon sok szeretettel várlak.
1: Talán emlékszel rá, te is ezt mindig emlegetjük, amikor beszélgetünk, hogy az első rádiós dalodat annak idején nekem volt szerencsém felkonferálni, tehát hogy én voltam az első, aki felkonferáltalak. Úgyhogy most kíváncsi vagyok, hogy hova jutottál ez alatt az idő alatt, és hogy ezen a koncerten ott akarok lenni.
0: Nagyon sok szeretettel várlak.
1: Jó.
0: És őszintén...
1: Beírom már most a naptárba. Április 27.
0: Érve, igen. 20... Várjál? Nem. Na, most összekeveredtem.
1: Április 16.
0: 16, azért, 27, na. Az nem tudom, az mi.
1: Na, mondtam 27-et is. Április
0: mondtam,
1: 16.
0: 27-et mondtam?
1: Lehet. De lehet, hogy én mondtam, és akkor mindenkire elnézést kérünk. 16.
0: Április 16.
1: Április igen. 16. 2027-ben lehet, hogy így
0: azaz, 2027 április 16.
1: Na. Na. Csak megfejtettük. Gáspár Laci, Bass Samurai, köszönöm, hogy jöttél.
0: Köszönöm szépen.
1: Vagy mi voltál? Várjál, basszus Artur.
0: Basszus gombóc Artur.
2: Műsorajánló. Tomi!
3: Piros?
2: Van kedved megint?
3: Tudod, hogy ki nem hagynám.
4: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
2: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
5: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
6: This is
4: summer. Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsön velünk az emlékezetes pillanatokat.
6: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Az országjáráshoz az autókat a BYD EP autó biztosítja.
4: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
6: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Hírek a Retro Rádióban.
7: Sokan haltak meg a magyar utakon. Délben bezárnak a klíma nélküli posták. Kurkumaport vontak ki a forgalomból. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Összesen 183 ember vesztette életét a magyar utakon az év első 6 hónapjában. Az országos rendőrfőkapitányság adatai szerint csaknem 7000 személyi sérüléses baleset történt, amelyekben több mint 9000-en megsérültek. A Magyar Autóklub összesítése alapján a legtöbb balesetet továbbra is az elsőbség meg nem adása okozta. Ezt követi a gyorshajtás, majd a szabálytalan kanyarodás. A legtöbb személyi sérüléssel járó balesetet Közép-Magyarországon regisztrálták. A hőségriasztás idején délben bezárnak azok a posták, ahol nincs légkondicionáló. A Magyar Posta közölte, hogy a kézbesítők is kevesebb küldeménnyel indulnak útnak, hogy legkésőbb délelőtt 11 óráig visszaérjenek a postahelyre. Emiatt a következő napokban lassulhat a csomagfeldolgozás és a kézbesítés. A szabadban dolgozók hűtött ivóvizet, naptejet és védősapkát kapnak, valamint a zöld helyett fehér pólót is viselhetnek. Nem csak a természetre, hanem a régészeti emlékekre is veszélyt jelenthet a Duna alacsony vízállása. A mederből előbukkanó leletek a levegőre kerülve gyorsan károsodhatnak. Sári Zsolt, a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár arra kér mindenkit, hogy aki ilyet talán ne vigye el, hanem értesítse a területileg illetékes múzeumot vagy régészeti szakszolgálatot. Kurkumaport vett le a polcokról a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az Indiából származó Mijia márkájú 100 g-os kiszerelésű termékben nem engedélyezett növényvédőszer maradékot mutattak ki, ezért egészségi kockázatot jelenthet.

0: hatóság azt kéri, hogy aki vásárolt belőled, ne fogyassza el. A terméket kivonják a forgalomból. Lassúnak találta a gyors éttermet, ezért puskával sürgette a kiszolgálást egy nő Kentuckyban az Egyesült Államokban. A rendőrség szerint a 33 éves nő nehezményezte, hogy túl sokat kell várnia a rendelésére, ezért előbb szóváltásba keveredett a dolgozókkal, majd az autójából elővett egy fegyvert és megfenyegette az egyik alkalmazottat. A gyanúsított ezután elhajtott, de a biztonsági kamerák felvételei alapján később elfogták és vádat emeltek ellene. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, derült vagy felhőtlen éggel. Az Észak-Dunántúlon megélénkülhet a szél, máshol inkább csak mérsékelten mozoghat a levegő. A hőség viszont továbbra sem enged, délután 34 és 39 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. A hétvégén is maradhat a forró idő, legfeljebb kevés felhő jelenhet meg, egy-egy zápor vagy zivatar inkább csak az északi, északnyugati határ közelében fordulhat elő. Hétfőn és kedden tovább fokozódhat a kánikula, 40-41 fokos csúcsokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Házi Csaba. Van még 2 órán közösen, hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. Az első emelet egyik klasszikusán például, szóval pár perc múlva Csak azért is szerelem, de itt lesz Adri, Röjés Ádám, Péter Fibori, most pedig jön a Honey Beast, a legnagyobb

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban, de a Kim Novák zenélt, ez volt a gyönyörű gyémánt. Jön mindjárt az FLM, a Rólad Álmodom előtt pedig Anna and the Barbies Kis Tibivel, Márti dala, most a retro rádióban.

csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Répa csak színésze, az élet a tiéd. Minek őre menni, kezdje

0: hogy elmúlt az élet.
1: Kezdjétek el élni.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
3: Oh, yeah.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne az AD stúdió, ez volt a páratlan páros. A gömbölyű dallal jön pár perc múlva Katona Klári, előtte pedig Berecki Zoltán énekel. Szállj velem a retro rádió.

0: slágerei Retro Rádió, benne a Dolly-ról, ez volt a Vakáció.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Bahazi Csaba. Még mindig van ám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára az EGT egyik klasszikusa, az egy elfeledett szó előtt pedig a bombon zenél. Valami

0: Rádió.
1: Ott állt a lány az út jobb oldalán.

0: talál.
1: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban, a United, ez volt a hajnalban, még a nap is más. Molnár Ferenc Karamell és a Szálok a dallal szól majd pár perc múlva Zorán után. Ahogy volt, úgy volt a retro rádió.

Slágerei Retro Rádió, a Krisztál és a két utazó után jön mindjárt a Nox, a forogvilág szól majd tőlük, az Edda műve klasszikusa után éjjel érkezem a Retro Rádió.

létsz a szív elszorult, mit biztosnak hittem, eddig most felborult. Bólincs, mondd igen, mondd, hogy jó, mit irántad érzek el, nem mondható. Pofon még nem csattant, ez biztató, így szól a varázs.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Happy Gang és a Kérek egy kulcsot a szívedhez után a Margaret Island zenél. Eső a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a Napóleon Bulvár és a Júlia nem akar a földön járni után eljött a búcsú ideje, mert rövidesen éjfél van. Holnap reggel 6.08-tól Bocsiék legjobb pillanatait hallhatják, mi pedig vasárnap találkozhatunk legközelebb, ahogy ezt megszokhatták, a vasárnap esti Abaházi Presszóban lesz a premier. Rakoncai Imre új dalát fogjuk majd bemutatni, de beszélgetek majd Csepregi Évával, a Hooligans dobosával, Kis Tibivel, és beszámolunk majd a 15. jubileumi Balaton körüli tandem túráról, ahol látássérült és látókerékpárosok sportolnak együtt. Mindez tehát vasárnap este 8 órától a vasárnapi Abaházi Presszóban. Remélem akkor is találkozunk. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották. Szép estét, további kellemes rádiózás, vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma Freddy Dorával búcsúzom, szól a csodák itt a Retro Rádióban. Viszhall!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rá.